0: A retro slágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exjus lágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene minden.
2: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Bernie, I said, they'll never make their money, mate.
1: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak a rockzene örök slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es, a 70-es,
1: 70-es, 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
1: A tájékozott reggelekért.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: Minden hétköznap reggel. Kellemes vidám reggelt kívánok minden fanatikus napindító hallgatónak, aki már itt van eme hajnali órán velünk a 107,1 MHz-en. 6 órát ütött az óra, mi pedig itt vagyunk, jó szokásunkhoz híven. Nincs is annál fantasztikusabb dolog, kedves hallgatók, amikor a napindítóval kezdhetik a hetet. Hétfő van. Hát én általában szerdán szoktam lenni, úgyhogy ha szerdát mondok, akkor az nálam hétfőt jelent a mai napon. Ezt rögtön tisztázzuk le június 8-án hétfőn, az év 159. napján, az évtized 2351. napját tapossuk. No hát, mondom az információt, ez az utolsó hét, amikor van napindító, aztán szépen a jövő hét hétfőtől pihenőre fogunk vonulni, és majd csak szeptemberben fogunk eme hajnali órán találkozni, úgyhogy én az önök helyében ezt az 5 napot mindenképpen kihasználnám napindító ügyi szempontból, már ha az önök helyében lennék. No, de miért érdemes minket hallgatni egészen 10 óráig? Hát lesznek itt ám dolgok. Például két stúdió vendéget is fogunk a stúdióba várni. Például szó lesz arról, hogy egy hét múlva kezdődnek a kísérettségik. 8 óra 10 perc környékén fogunk beszélgetni Halasi Ágnessel, a Szerb Oktatási Minisztérium tanügyi tanácsosával. De érkezni fog 9 óra után a stúdióba Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke is, akivel értékeljük a hétvégi csodát, a gyöngyös bokrétát és a durindót, mert hogy megmozdult a falu Hajdújeles apraja nagyja, meg Vajdaság apraja nagyja. Úgyhogy szerintem ez a két főbb kiemelt témánk, de lesz még számos másik is ezen kívül, úgyhogy tartsanak mindenképpen velünk. Nézem a rendőrinformációkat, határinformációkat, úgyhogy egészen aktuálisak leszünk a mai napon. Leszoktuk szögezni mindig az elején, hogy ki van önökkel. Hát itt van velünk lélekben a zenei szerkesztők Szabó Tibor és Sóti Tamás. A mai DJ, adásvezető technikusunk nem más, mint Nagy Viktor, Grande Vittorio, Grit Vitya, ahogy Krisztina szokta nevezni többféleképpen kedves kollégánkat, mosolyog, már komoly témákat is megvitattunk itt hajnalban. A mai műsor megálmodója nem más, mint a főszerkesztő Dédi Szuzanna, én pedig Bálint Csaba vagyok, mi leszünk itt önökkel egészen 10 óráig, jó zenék társaságában jöjjön az első, utána meg megnézzük időjárás szempontjából, hogy mi a helyzet.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjen velünk a 107,1-en.
0: SMR.
2: 6 óra 6 perc van, kedves hallgatók. Mindig szurkoltam, hogy egyszer olyan napon legyek napindító műsorvezető, amikor valamilyen népi jóslat van. Hát, bekövetkezett. Ma van népi jóslat. Medárd napja. Ha Medárd napján esik, 40 napig esni fog. Na, mit szólnak ehhez? Hát én azt szólom, hogy esni nem fog, úgyhogy 40 napig esni sem fog ezek szerint, úgyhogy erre nem kell appellálni. Viszont azon gondolkodtam, hogy múlt hét szerdán én itt bezengtem önöknek, hogy mekkora Armageddon jön délután, vihar, csicsadirdúr, mindenféle földindulás, és ahhoz képest lett egy éjszakai záporeső, ami jól meglocsolta a földeket Szabadkán és környékén, de a bezengett csicsadirdúr elmaradt, úgyhogy én nem is tudom, hogy van-e képen még bármit mondani önöknek az időjárás szempontjából, de mentségünkre szóljon nekünk műsorvezetőknek, hogy igazából azt szoktuk vissza lökni önöknek sóderügyileg, amit itt a meteorológusok leírnak, úgyhogy tényleg akkora írta különben a vihart, ahhoz képest ide Szabadkára nem érkezett meg. Vajdaság délebbi részén egyébként volt, de éppen Szabadkát elkerülte. Csak az a szomorú az egészben, hogy akkor szerdán végig azt hangsúlyoztam, hogy ihaj, csuhaj, csicsadirdúr lesz, és Szabadkán is. Na, de most nem lesz. Ma 28 fokig emelkedik a hőmérő higanyszál a Medárd napján. Szikrázó napsütés lesz, UV-sugárzás magas lesz, tehát kenjük a bőrünket, amennyiben a napon tartózkodunk, vagy inkább ne tartózkodjunk a napon hosszú ideig. Ami a mai napot illeti, az így kb. Ennyi is. Aztán jön a keddi nap, ekkor még élvezhetjük a napsütést, bár már megjelennek hát elszórtan zivatarok térségünkben. Jön a szerda, na a szerdai nap lesz a vízválasztó. Zápor, zivatar és hidegfront érkezik térségünkbe erős széllel. Kedden és szerden 32-31 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála, és aztán jön a csütörtök, ez a hidegfront lehűti vidékünket, 24 fokra esik vissza a hőmérséklet, és a csapadékosabb, zivatarosabb idő egészen kitart a hétvégéig, és hát hétvégén megszűnik a csapadék. Vidékünket 24 fokra esik vissza a hőmérséklet, és a csapadékosabb, zivatarosabb

Na, mi a helyzet a tüsszögőkkel? Közepes a pázsitfűfélék, a csalánfélék és a gombák koncentrációja a levegőben, tehát aki allergiás, az mindenképpen figyelje ezeknek a pollen koncentrációját. Mi a helyzet orvos meteó szempontjából? Pont azon gondolkodtam, múltkor hallottam, hogy orvos meteorológusok, de szerintem orvos meteorológusok nincsenek egyébként. Ez egy nem létező műfaj szerintem. Tehát ugye van az orvos meteorológia, de orvos meteorológus nincs. Vagy ha önök tudnak orvos meteorológust, akkor szóljanak. Na, nem várhatom a fronthatást hétfőn, de fokozódik a meleg. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is előfordulhat. Helyenként füllet lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés is jelentkezhet. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között mindenhol erős, illetve nagyon erős lesz, így gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről. 6 óra 10 perc van, kedves hallgatók, medár napján nem lesz eső, ez a mai jelmondatunk, jöjjön egy muzsikaszó, aztán köszöntjük a névnaposokat.

0: kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velem!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
0: Információmorzsák reggelire, napindító!
4: Ébredjen velem, milyen szép kijelentés. Na, ébredjen velünk, kedves hallgató, és ha már megtette, akkor köszöntsük együtt azokat, akik ünnepelnek ma valamit. Lehet sziszenteni egy kis valamit, nem szabad alkohol fogyasztására ösztönözni a népet. Szóval istenetesen évnaposokat, akkor azokat, akik házassági évfordulót ünnepelnek, vagy bármit ünnepelnek, meg a névnaposokat is, mert hogy ma van Medárd, Ágnes, Vilmos, Tas, Ellák, Helga névnapja. Nézzük meg, hogy mit jelentenek eme szép nevek. Medárd, latin-germán eredetű névről van szó, a jelentése hatalmas, erős és merész. Ágnes jelentése szent, tiszta, szemérmes, szűzies. A középkorban a latin agnus, bárány szóval azonosították, a hasonló hangozás és a bárány jelképes jelentése alapján. Ágnes szimbóluma ugyanis a bárány. Ágnes napján szokta a pápa bárányokat megszentelni. Vilmosok is ma ünnepelnek, a germán eredetű Wilhelm névnek a latinosított Wilhelmus formájából származik, elemeinek jelentése akarat plusz védősisak. Na hát. Tassok is ma ünnepelnek, régi magyar személynévről van

szó török eredetű a jelentése az, hogy kő. Mármint, hogy nem kell, hanem kő, mint amit eldobunk. Ellák is ma ünnepelnek, de vigyázzanak, nem többes számba ellák, hanem itt maga az egyes szám, ellák a neve. Tehát Tóth Ellák. Attila hun uralkodó fiának a neve téves olvasatban terjedt el, a helyes kiejtés Ilek. A név eredete bizonytalan, talán germán, és az Eike vagy az Eilke névből származik, ez esetben a jelentés tölgy, valószínűbb azonban, hogy a név török eredetű, és azonos tűről fakad a jelek és az üllő névvel. És a helgák is ma ünnepelnek, északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges és boldog. És akkor jön a nyereményjáték, sőt, fokozzuk a dolgot, amennyiben ma a tassok vagy az ellák, mármint az ellák nevű, tehát egyes számban ellák, hallgat bennünket, akkor ő nyert egy szabadkai Magyar Rádiós bögrét, amit az Ágó Mamuzsit utcában itt a Szabadkai Médiaházban átvehet tőlünk. Szóval tassok nevű hallgatók és ellák nevű hallgatóink, hajrá, lehet jelentkezni. 6 óra 15 perc van, muzsika szó következik, utána pedig megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz.

6 óra 18 perc van, és mielőtt még megnyitnánk a rádió bazár kapuit, ugye fél hétkor, és eladnánk önöknek dolgokat, megnézzük, hogy milyen események köthetők a mai naphoz. Kiválasztottam önöknek néhány érdekességet. 1394 éve, 632-ben, június 8-án halt meg Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója. Medinában 62 éves korában halt meg. Vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett elvezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában, végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Az iszlám hívei politikai közösséget is alkotnak, élén választott előjáró a kalifa áll, aki az iszlám vallási és világi vezetője is egyben. No, egy kis érdekes betekintés az iszlámba. 71 éve, képzeljék el, 1955-ben a mai napon megszületett Tim Berners-Lee informatikus. Ki volt ő, kedves hallgatók? Hát elsőre lehet, hogy nyilván nem ugrik be önöknek, hát nekem se ugrana be, de érdekességként elmondom, hogy ő a világháló kifejlesztője, a WWW, ugye? World Wide Web, ugyebár? No, az oldal először 1991. augusztus 6-án került ki, az első ilyen oldal, az volt az info.cern.ch per, és ezen az internetes oldalon, ezen a weboldalon azt lehetett olvasni, hogy igazából mi is a világháló, hogyan használtuk a böngészők, és hogyan lehet webszervert létrehozni, és így tovább. Hát Tim Berners-Lee hatalmas nagy felfedezést tett, nevéhez köthető a világháló. Pedig ma már milyen természetes, te jó ég. 1233 éve, 793-ban a normannok első hadjáratuk során kiraboltak egy kolostort, és ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. Érdekes korszak volt. 216 éve, 1810-ben a mai napon megszületett Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett. Ebben az évben 138 dalt írt. Hát mit is tesz a nő a férfivel? 138 dalt írt a házassága első évébe. Na aztán, hogy a házasság hogy folytatódott, azt meg majd utána olvasnak az interneten. 97 éve, 1929-ben a mai napon megszületett Gyökösi Zsolt, színházi és televíziós rendező, aki számos vidám tévéműsort rendezett, és ezt azért gondoltam megemlíteni, mert szerintem az egyik leghíresebbet biztos, hogy ismerik, Szeszélyes évszakok. Ezt mindig nézték a nagyszüleim is, szüleim is emlékeznek biztos rá a Szeszélyes évszakokra, még Viktor is bólogat, már ő is nézte. A régi generációknak az egyik meghatározó tévéműsora, Gyökösi Zsolt ezen a napon született, és ő volt az, aki ezt rendezte. 97 éve. 70 éve megszületett Besenyei Péter, műrepülő, versenyző, repülőoktató, berepülő pilóta. Na hát az ő munkásságát is szerintem ismerjük. 240 éve, 1786-ban először árultak New Yorkban nem házi készítésű fagylaltot. No, micsoda a fagyi rajongóknak, micsoda alfája ez tulajdonképpen. Önök szeretik a fagyit, mert én nem, ezen mindig megdöbben valaki, engem nem érdekel a fagyi, de a 10-ből mondjuk 9 embert érdekel, úgyhogy érdekesség, 240 éve elkezdtek nem házi készítésű fagyit árulni New Yorkban. Na és nézzük, zárjuk ezt a részt. Általában, hogyha valami jó kis zeneszerző, vagy meghatározó zenei palettán működő személy ünnepel valamit, azt a végére szoktuk tenni, és akkor meghallgatunk tőle egy nótát, és képzeljék el, 75 éve, 1951-ben a mai napon megszületett Bonnie Tyler, Velszi rockénekesnő, szövegíró, üzletasszony. Viktorral úgy döntöttünk, hogy ezt a részt azzal zárjuk, hogy akkor hát jöjjön már Bonnie Tylernek az egyik legismertebb nótája. Élvezzük együtt!

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: 6 óra 31 perc van, nézzük, megnyitottuk a rádióbazár kapuit, nézzük, mit árulunk. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 ezer euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Aztán eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2-es CRD típusú személyautó. 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Aztán felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket, meg még házhoz is elmennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Jöjjenek még egyszer a ritmikus számok: 061 1 999 393, 065 2 999-393. Megyünk tovább, nincs megállás. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. 062 92 84 531. Na és aztán még mindig nem fejeztük be. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon lehet. Még egyszer ezek a számok: 061 1 999 393, 065 2 999 393. Ha esetleg valamiről lemaradtak, akkor nem maradnak ki, mert mindezt elolvashatják honlapunkon a www.panrtv.com-on. Nem sokára jövök a szervíz információkkal.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: 6 óra 42 perc van, kedves hallgatók, és jöjjenek a közérdekű kötőjel szerviz információk, nézzük, hogy hol nem lesz áram a mai napon. Utca nyelvtörő. Szabadkán nem lesz áram a Kőrösi úton, a 65-ös házszámtól a Partizán bázisok utcájáig, a Pinki Hős utca 99-es, 101-es, 103-as, 110-es számok alatt, a Kertész utca 68-as szám alatt, valamint a Partizán bázisok utca 128 és 130-as számok alatt, és azok környékén 8:30 és 9 óra között. Kelebiam nem lesz áram a Határőr utcában, a Rét utcában és az Akác utcában, a környező területekkel együtt 9 óra 10 és 14 óra között. Ez a hétfői június 8-ai áramkimaradás. Megyünk tovább, mert Viktor itt beprogramozta a dolgokat, nem nagyon sokszor tudok megszólalni, és sok közérdekű információ van, úgyhogy jön még egy kis közérdekű info, legyen egy kis víz. Értesíti a vízművek a fogyasztókat, leginkább a Nagyfényi helyi közösség fogyasztóit, hogy a vízeték hálózaton végzett munkátok miatt ma 9 és 12 óra között a vízszolgáltatás szünetelni fog, valamint holnap és pénteken 8 és 14 óra között hálózat öblítési munkálatokat végeznek, a hálózaton végzett munkálatok után csökkent víznyomásra lehet számítani, valamint átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz, kedves Nagyfény helyi közösség fogyasztói. Figyeljenek mindenképpen erre. Na nézzük, mink van még itt. Ja, az egészségházak nyitvatartása, azt majd egy zene után fogom elmondani, addig csak koncentráljanak szépen. Nézzük, mi van itt még. Tavaszi lomtalanítás, ez holnapra vonatkozik, meg hát mára is. Bajnát helyi közösség ma, hétfőn indul az akció, kedves hallgatók. Le lehet rakni a nagyméretű hulladékot a kukákba, és a mai napon a Bajnát helyi közösségben a következő helyeken helyezik ki. A Rádi Fivérek és a Dragisa Miisovics utca sarkán, a Szolohov és a Kumicsics utca találkozásán, a Dalmát és az Ivan Ivanics utca kereszteződésében, a Zentai út és az Ucska utca sarkán, valamint a Jubon Nenadovics utcában is ki lesz helyezve az 5 köbméteres kuka a Bajnát helyi közösségben, úgyhogy éljenek ezzel a lehetőséggel, szépen lehet a nagyméretű hulladékot beletenni ezekbe a kukákba, és csak egy információ, hogy holnap, meg holnap után Sándor helyi közösségben folytatódik az akció, ezt nem fogom lelőni a poént, nem akarom elvenni a holnapi napindítósnak a kenyerét, majd ő szépen elmondja, hogy hol lesz holnap lomtalanítás, ma a Bajnát helyi közösségben. Jön egy zeneszám, utána még két egészségügyi közérdekűvel fogom önöket megörvendeztetni, kedves hallgatók.

6 óra 47 perc van, és akkor jön a Szabadkai Egészségház közleménye. Tudják, hogy június 8-a és június 12-e között a megszokott rendszerint működnek az orvosi rendelők, kivéve, és akkor az összeset föl fogom sorolni. Tehát ez a vicces közlemény mindig így hétfőnként. A Hajdúrási Egészségház ma és pénteken 7 és 10 óra között, holnap 10.30 és 13 óra között, szerdán 13.30 és 17 óra között, csütörtökön pedig 10 és 13 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház hétfőn és pénteken, azaz ma és pénteken 10.30 és 14 óra között, holnap 13.30 és 16 óra között, szerdán 10 és 13 óra között, csütörtökön pedig 13.30 és 17 óra között dolgozik. Aztán Ludasi Egészségház holnap 9 és 10 óra között fogadja a betegeket, hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken zárva tart, úgyhogy kedves ludasiak, ma szerdán, csütörtökön meg pénteken nem illik betegnek lenni Ludason, mert nem működik az egészségház. Az Újzsedniki Egészségház ma, holnap és szerdán 7 és 10 óra között, csütörtökön és pénteken 10.30 és 14 óra között fogadja a pácienseket. A Nagyfényi Egészségház ma, holnap és szerdán 10.30 és 14 óra között, csütörtökön és pénteken 7 és 10 óra között működik. A Pest-Csara rendelő ma, holnap, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között működik. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője ma, szerdán, csütörtökön és pénteken 7, valamint 14 óra között, holnap 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A 7-es számú egészségház rendelője ma és szerdán 13 és 20 óra között, holnap csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között működik. A Tavankúti rendelő ma, holnap, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között várja a pácienseket. A Györgyéni Egészségház ma 7 és 14 óra között, szerdán 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket, kedden, csütörtökön és pénteken zárva tart, úgyhogy a györgyéniek ezeken a napokon ne legyenek betegek. Az Orkai Egészségház ma 7 és 14 óra között, holnap és csütörtökön 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket, szerdán és pénteken pedig zárva tart. Az egyetemista rendelő hétfőn, azaz ma 7 és 14 óra között fogadja a pácienseket, június 9-e és augusztus 21-e között pedig zárva tart. Gondolom elmennek az egyetemisták nyaralni. A Kisbajmoki Egészségház hétfőn, azaz ma 13 és 20 óra között, holnap, szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között dolgozik, és végül a Radonováci Egészségház ma és szerdán 7 és 14 óra között, holnap és csütörtökön 13 és 20 óra között fogadja a betegeket, pénteken pedig zárva tart, de ha esetleg lemaradtak valamiről is, ezekről a sok nyitva zárvatartási időpontokról, akkor www.domzdravia.org.rs/objekti oldalon elolvashatják szépen a rendelők nyitvatartását, és van még egy közérdekű információm, véradási akció van a Pancsován, 10 és 13 óra között a transzfúziós jármű a központban fog állni, hogy pancsovaiak sétáljanak be a központba szépen, adjanak vért és mentsenek életet. 6 óra 51 perc van, kedves hallgatók, 7 órakor jövök a szokásos hírösszefoglalóval, aztán 7 és 8 között pedig feltesszük a komoly szemüveget, meglátjuk, hogy a főszerkesztő asszony Dédi Zsuzsanna milyen témákat rakott össze a napindító második órájára. Én az önök helyében mindenképpen velünk tartanék itt a 107,1 MHz-en.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika. Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: 7 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Itt pedig a hírek 7 órakor. Hadjáráson folytatódott a hagyományőrzés. Tegnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták. A 49. Durindo ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hülyen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. Juhász Gábor, a Durindo és Gyöngyösbokréta fesztivál tanácsának elnöke azt mondta, hogy a fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősi Vágó László, a néhai fesztivál tanács elnöke álmodott meg és hagyott örökül a következő nemzedékeknek. A fesztivál záró napján még nem nevezték meg a következő Gyöngyösbokréta és Durindo házigazdáját, ugyanis a pályázati folyamat most vette kezdetét. Az, hogy mely település adhat otthont a rangos rendezvénynek, várhatóan az elkövetkező napokban dől el. Topolyán mától 15-éig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Hamarosan megkezdődik a málna szüret Szerbiában, a termelők pedig jó minőségű és mintegy 23 ezer tonnás termésre számítanak. Az idei induló felvásárlási ár kilogrammonként 550 dinár lehet. A gazdák szerint kedvező, hogy a hűtőházak jelenleg üresek és nincs jelentős importkészlet. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a termelést továbbra is sújtja az aszály és a munkaerőhiány. A mezőgazdasági minisztérium közben kötelező szerződések bevezetésén dolgozik a termelők és a felvásárlók között, hogy a málna termelők nagyobb biztonságban legyenek. Lassan életre kell a Tisza magyar kanizsánál, bár az elmúlt napok esőzései és a felhős időjárás némileg visszafogta a folyamatot, már megkezdődött a Tisza virágok előrajzása. A következő napokban várhatóan egyre látványosabb lesz a kérészek rövid, ám annál különlegesebb tánca. Sport. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. A rajtcél diadalt ünneplő Antonelli mögött a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Red Bull autóját kormányzó francia Isaac Hadjar állhatott fel. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén már 22 fokot mérnek. Sok napsütésre, igazi nyárias időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad, délután 29-30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, szerdán és csütörtökön pedig egy hidegfront éri a térségünket, akkor valamelyest csökken majd a hőmérséklet.
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: A régió és a világ legfrissebb információi.
3: Itt az SMR-ben.

0: honey coat.
1: Kezdjék velünk a reggelt!
2: Ébredjen velem!
3: Ébredjen velem!
4: Ébredjen velem!
2: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval!
1: Információmorzsák reggelire, napindító!
5: 7 óra 8 perc van, kedves hallgatók, mi pedig nem tétovázunk itt a napindítóban. Robogunk hát tovább, és három témával készültünk 7 és 8 között. Én közben követem a rendőr információkat, de egyelőre nincs információm arról, hogy bárhol lennének. Úgyhogy robogjunk tovább. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tegnap Bácskertesen, azaz Kopuszinán tartották a nyugat-bácskai központi ünnepséget. A program délelőtt szentmisével kezdődött a Szent Anna templomban, majd alkalmi műsort tartottak a templom kertben álló turulszobor. A helyszínről kolléganőnk Lenner Tímea tudósított.
6: Péter Istvánt, a Dunata Egyesülés elnökét, a Zombori Szórványközpont vezetőjét, illetve a Gyuszi Természet és Örökség Védő civil szervezet alapító tagját kérdezem. A Dunata Egyesülés elnökét, a Zombori Szórványközpont vezetőjét, illetve a Gyuszi

0: házi gazdája, és hát a Dunatáj természetesen besegít minden, amivel csak tud. Ugyanúgy természetesen a helyiek, a Kubuszinán, a kultúra, az egyház, és hát mindenki, aki tud.
1: Péter István számára mit jelent ez az ünnep? Kérdezhetem ezt most ugye úgy, mint föllépőt is.
0: Ezt az ünnepet ugye sokáig tiltották, hogy ünnepeljünk, aztán egy időben el akarták mismásolni ezt az ünnepet. Ennek pont akkora jelentősége van, amekkorát tulajdonítunk neki, amekkorát mi magunk adunk neki. Úgy gondolom, hogy emlékezni fontos, fontos szembenéznünk azzal, ami van, és különösen fontos ez most is, és emlékeztetni kell magunkat is, és a világot is arra, ami 1920-ban történt.
1: Főtisztelendő Kurin István atyát kérdezem, ugye prédikációjában utalt arra, hogy sorsunk alakulása, és itt a történelmi sorsra is gondolhatunk, nem csak a körülmények függvénye, hanem a mi felelősségünk is.
2: Igen, ez elsősorban annak köszönhetően, hogy mindig hibáztat valakit az ember, keres valaki hibást körülötte, mindig valaki, kormány, a szomszéd, a testvérem, a szüleim, a nagyszüleim, az őseim, a szomszéd nemzet, stb. Szeret az ember hibáztatni valakit, illetve keresni egy hibást, és nem vállalja a felelősséget a sorsáért, életéért, lelki üdvéért, hanem mindig kibúvót keres ez alól, és talán erről szólt a mai prédikációban a gondolatom, amit átadhattam a kedves híveknek.
1: Ja, mellett, hogy emlékezünk, ünnepelünk is, hiszen itt egy nagyon erős közösségben vagyunk, Kubuszinán, itt van a turulszobor a templomkertben. Miként kötődik atya ehhez?
2: Hát mivel itt voltam az alapkő lebetonozásánál is, mondhatom így, illetve az egésznek a felépítésénél is, így nyilván bensőleg egy mély megnyugvást érzek, illetve hálát érzek, hogy ezt felállíthattuk 2020-ban, illetve valahol méltó tiszteletet tudunk ezzel adni az első világháborúban, sőt, hát a második világháborúban elhunyt kubuszini magyar honvédeknek is, és így ezzel tudjuk kifejezni hálánkat, tiszteletünket.
1: Hugyik Rihárdot, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét kérdezem. Itt vagyunk Kubuszinán, a szórványban. Milyen üzenet van ennek az emlékezésnek itt ezen a helyen?
3: A Magyar Nemzeti Tanács rendkívül fontosnak tartja, és nagy jelentőséget tulajdonít a nyugatbácskai szórvány magyarságban élő közösségnek, ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy a Nemzeti Összetartozás napja, nyugatbácskai központi ünnepsége Bácskertesen, Kubuszinán van. A Magyar Nemzeti Tanács mindig is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy minőségi és jelentős párbeszéd alakuljon ki a szórványmagyarság és a tömmagyarság között. A szórványmagyarság mindig lakmuszpapírt jelent, tehát az összes olyan probléma, amely a magyar közösséget az egész vajdaságban érinti, az a szórványban mindig különös jelentőséggel jelenik meg. Ezért kell rendkívül odafigyelnünk rá, és a különböző kihívásokat, nehézségeket megértve olyan megoldási javaslatokat tenni, amelyek ezeket a közösségeket erősítik. Ugyanakkor a Nemzeti Összetartozás napja egy olyan jelentős megemlékezés, amely a nyugatbácskai közösséget összehozza. Itt tudunk leülni egymással, átbeszélni a dolgokat, megemlékezni arra, hogy a délvidéki magyarság az egyetemes magyarság része, a Kárpát-medencei összetartozásunkat meg tudja erősíteni, ennek jelentést tudunk adni. Úgyhogy én bízok benne, hogy a következőkben is ez a szép hagyomány itt Kubuszinán megmarad, és hogy mindig lehetőséget tudunk arra adni, hogy a tömb és a szórvány le tudjon ülni, és egymást kölcsönösen segítve, erősítve a jövőben is meg tudjunk maradni.
1: Egy nem mindennapi helyen vagyunk, a bácskertesi közösség, egy hagyományápoló, hagyományőrző közösség. Melyek azok az erőforrások, amelyeket kiemelne, és amelyek akár hát tanúságul szolgálhatnak még a tömb számára is?
3: Ezek a kis közösségek, azt kell, hogy mondjam, hogy mindig a megfelelő erővel tudnak reagálni a kihívásokra. A kis közösségek jobban ismerik egymást, jobban megbecsülik egymást, bár eltérő nyelvi környezetben élnek, Apatin községben, de ezekre mindig nagy hangsúlyt tudnak szerezni. A szervezettség, az önszerveződés, a rendezvényeknek a szervezése, a művelődési egyesületeknek a fenntartása, az amatőr színjátszó csoportok, a néptánc csoportok, a népi kórusok. Ezek nem csak a hagyomány ápolás miatt fontosak, hanem az

0: Mert emberi kapcsolatokat hoznak létre, emberi hálózatokat hoznak létre. Ezek tulajdonképpen lelki megerősítést jelentenek, szociális hálókat jelentenek. Ezért én rendkívül fontosnak tartom. Persze ez a tömbre is jellemző, de a szórványban rendkívül fontos. Persze a mezőgazdasági, gazdasági kérdéseknek az erősítése ugyanilyen fontos. Szerintem nagyon fontos a kisebbségi közösségben, hogy az iskola hálózat fent tudjon maradni, az iskolai közösségek létre tudjanak jönni, ahol az anyanyelvüket használják. Tulajdonképpen az origója, amelyre minden visszavezető egy emberi közösségben, az az anyanyelvnek a tudása, az anyanyelvnek a mindennapokban való használata, mert az anyanyelv szelleméből, magából a nyelvből következik a történelmi tudásunk, a kollektív tudatunk, és szerintem, hogyha ezek a kis közösségek megtartják, akkor ez meg fogja őket erősíteni, de ehhez szükség van arra, hogy az alsóbb szintek és a felsőbb szintek folyamatosan kapcsolatban legyenek egymással, párbeszédben legyenek, kritikai gondolkodásba is részük legyen, ugyanakkor megpróbáljanak építkezni a kihívásokra, valamilyen szinten építő jellegű válaszokat adni.
1: Dr. Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével beszélgetek. Elnök úr, itt vagyunk a nyugatbácskai szórvány Bácskertesen, Kupuszinán, egy különösen erős közösségben utalt beszédében arra ön is, hogy ez egy harcos turulmadár.
2: A mögöttem látható turulmadár harcos turulmadár, ellentétben például a hajdújárásival, amelynek a teste mellett vannak a szárnyai, az azt fejezi ki, hogy otthon vagyunk. Itt is ugyanúgy otthon vagyunk mi magyarok, Bácskertesen, Kupuszinán, de ugyanez mondható el Doroszlóról, Szilágyiról és sok más nyugatbácskai településről, de szórványban mindig nehezebb, szórványban mindig harcosabbnak kell lenni, és ezért örülök annak, hogy ilyen a turulmadár, és annak is, hogy sikerült összefogásból visszaállítani a turulmadarat, hiszen ez Kupuszinán nem az első turulmadár, és az összefogásnak köszönhetően sikerült visszaállítani.
1: A kupuszinai turulszobornál elhelyezte az emlékezés virágait a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács, a testvértelepülés Herceg-Szántó, valamint a különböző helyi és nyugatbácskai civil szervezetek, egyesületek, intézmények és az egyházközség képviselete. Az alkalmi műsorban verssel fellépett Péter István, énekelt Szanka Emma és a Petőfi program, valamint a Bezdáni Gyermekek Bezdánia Projekt című előadásából is láthatott egy részletet az emlékező közösség.

0: Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 21 perc van, és nincs megállás itt a napindítóban. Megyünk tovább politikával, ráadásul magyarországi politikával. Meddig tart a közjogi méltóságok mandátuma, milyen garanciák védik őket a politikai beavatkozástól, és milyen lehetőségei vannak egy kétharmados többséggel rendelkező új magyar kormánynak. Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetett Evetovics Bobán ügyvéddel, a közügyekben Lobodó Árpád, érintve az alkotmánymódosítás lehetőségét, a rendszerváltás fogalmát, valamint az esetleges következményeket is.
1: Magyar Péter már 12-én a győzelmi beszédében több közjogi méltóság, ugye köztársasági elnök, kuria elnöke, legfőbb ügyész távozását kérte. Mit mond a jelenlegi hatályban lévő alaptörvény ezeknek a tisztségviselőknek a mandátumáról? Mikor nevezik ki, mikor van vége?
2: Ugye az alkotmányban meg van határozva minden közjogi méltóságnak a mandátum hossza. Ez elvileg túlmegy a kormány mandátum hosszán, pont ez miatt, hogy gyakorlatilag védve legyenek az aktuál politikai helyzetektől. A köztársasági elnöknek 5 év a mandátuma, az alkotmánybíróknak 12 év, tehát különböző hosszúságú mandátumok vannak, amik arra hivatottak, hogy védjék ezeket a közjogi méltóságokat, pont az ellen, hogy egy aktuál kormány esetleg a kénye kedve szerint le tudja őket váltani.
1: Ennyi a védelem? Ennyi az alkotmányos védelem?
2: Nem csak ennyi, meg van határozva pontosan, hogy melyik esetekben és milyen okokból menthetők, illetve foszthatók meg a hivataluktól. Az erre szigorúan előlátott eljárásban, az erre előlátott illetékes szerv előtt. Ez általában az alkotmánybíróság, illetve az országgyűlés.
1: Mi lehet ilyen ok? Csak így egy-kettőt soroljunk fel, ami annyira súlyos.
2: Bűncselekmény elkövetése, ha súlyosan megszegi az, amire hivatott, hogy gyakorlatilag védje a demokráciát és a jogállamot. Vannak ilyen dolgok, amik bizonyos ezekben az esetekben indokolt, hogy az országgyűlés, vagy pedig egy bizonyos képviselők csoportja kezdeményezze, hogy megfosszák a hivatalától.
1: Vagy pedig, hogyha az alaptörvényt módosítják, hát most ugye kétharmaddal rendelkezik a Tisza párt, módosíthatja úgy az alaptörvényt, hogy lehetővé váljon az idő előtt leváltás?
2: Abszolút módosíthatja, tehát kétharmaddal gyakorlatilag azt csinálnak, amit akarnak, egyszerűen mondva. Én itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez inkább nézőpont kérdése, és attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük a dolgot. Ha abból a szemszögből nézzük, hogy ez egy egyszerű, hagyományos választás volt, ahol csupán egy kormánycsere történt, akkor minden bizonnyal a meglévő alkotmány keretein belül kell ezeket a közjogi méltóságokat leváltani, úgy mondva. Viszont itt szerintem másról van szó. Itt nem egy hagyományos választás volt, hanem itt gyakorlatilag rendszerváltás volt, amire a győztes párt vezetője, Magyar Péter, a választás előtt nyíltan kért az emberektől felhatalmazást erre, hogy egy rendszerváltást hajtson végre, erre kért felhatalmazást, erre kapott történelmi mértékű támogatottságot, tehát rekord részvétellel, rekordszámú szavazattal. Az emberek, a társadalom nagy többsége támogatta azt, amit ő szeretett volna végrehajtani, a rendszerváltást, és ebből a szempontból elvárható is, hogy elmozdítson mindazokat a közjogi szereplőket, akik részt vettek a jogállamiságnak a leépítésében az elmúlt 10-től 16 évben. Itt ugye egy rendszer szintű jogállamiságnak a leépítéséről tudunk beszélni. Elsősorban ez úgy valósult meg, hogy csorbították az intézményeknek a hatásköreit, az alkotmánybíróságnak, illetve több intézménynek, amik arra hivatottak, hogy ellensúlyozzák ugye a hatalom megosztás elve, a háromágú hatalom megosztása, és vannak ezek a súlyok és fékek és ellensúlyok, ahol például a köztársasági elnöknek az lenne a dolga, hogy erre ügyeljen, és hogyha valami olyan dolog kerülne témára, ami sérti esetleg tehát a jogállamot vagy az alkotmányt, akkor ezzel ellen fellépjen. Tehát ezek a közjogi szereplők a passzivitásukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ez leépüljön, és ilyen szempontból elvárható is, hogy a mostani kormány egy alkotmánymódosítással, kétharmaddal ezt mind meg tudják tenni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy ez lesz a reálisabb forgatókönyv, mert így akkor egy alkotmánymódosítással, tehát az összes közjogi méltóságot egyszerre meg tudják fosztani tisztségüktől, nem kell külön-külön eljárásokat folytatni.
1: De ennek van, tehát meg lehet ezt csinálni, hogy hivatalban levő, tehát nem következő választások után, vagy kinevezés, hanem már hivatalban levő funkcionáriusoknak visszamenőleg megváltoztatni a választási vagy kinevezési feltételeit azért, hogy eltávolítsák? Ennek vannak alkotmányos...
2: Alkotmánymódosítással igen, abszolút lehetséges. Tehát a meglévő alkotmány keretein belül nem, de egy alkotmánymódosítással mindenképp.
1: Van erre példa? Volt erre példa? Így mondom a modernkori történelemben, hogy ahogy ön mondta, rendszerváltáskor így az új garnitúra a régit teljesen...
2: Volt példa a rendszerváltásoknál, ez igen szokványos dolog, például Csehszlovákiában, amikor felbomlott, ott akkor egy teljes átfogó rendszerváltás volt, az igazságügy, a biztonsági szolgálatok, tehát minden, nem csak hogy a közjogi méltóságokat, azt a pár funkciót, hanem teljes egészében csináltak egy nagy, úgymondva garnitúra cserét.
1: Na most ugye Magyarország az Európai Unió tagja, és több nemzetközi szervezetnek is a tagja. Akad belföldön vagy külföldön bármilyen szervezet, ami egy ilyen döntést fölül tudna vizsgálni, vagy esetleg, hát ha nem is megtiltani, mert azt nem lehet, de negatívan nyilatkozni róla?
2: Bizonyos szempontból igen, és bizonyos szempontból nem. Tehát az alkotmány és a jogrendszer, tehát a törvények és úgy általában a jogrendszer nem egy valami transzcendens dolog, arra úgy kell tekinteni, mint egy társadalmi szerződés, amivel a társadalom úgy kívánja szabályozni a társadalmi dolgokat, az állam működését, az államberendezkedést, az alapvető emberi jogokat és minden mást, ami egy alkotmánynak a hatásköre, ahogy ők azt jónak gondolják. Ez egy szuverén állam abszolút teljes jogú hatásköre, senkinek nincs ebbe beleszólása, hogy a társadalom hogy képzeli el, hogy rendezik a saját társadalmukat.
1: Az unióban általában
2: az
1: ilyen jogállamiságról.
2: Az unión belül persze, hogyha egy állam tartozik egy nemzetközi közösséghez, ebben az esetben az Európai Unióhoz, akkor ugye itt vannak bizonyos demokratikus minimumok, illetve alapjogi követelmények, akár szerződéses követelmények, amiket ugye, hogy mondjam, kötelezik az országot, és itt valamilyen szinten ki tudnak hatni az államra, hogy megvannak támogatásokat, forrásokat, erre volt is példa a közelmúltban, jogállamiság kérdés miatt voltak források befagyasztva.
1: És ez lehet kérdéses most, hogyha egy ilyen dolgot csinálnak?
2: Lehet, kérdéses lehet, azt majd a jövő megmutatja, hogy az Európai Unió, illetve az ott lévő Európai Uniós vezetők, hogy fogják ezt, erre milyen reakció fognak lenni.
1: Az elkövetkező napokban, hetekben erre választ fogunk adni. Köszönöm, hogy vendégem volt.
2: Köszönöm a meghívást.

0: 7 óra 33 perc van, kedves hallgatók, és folytatjuk a napindítót. Továbbra sincsen rendőri tevékenység Szabadkán és környékén, követtem egyébként, úgyhogy mindenképpen mondani fogom, hogyha a vonatkozó csoportokban van valami változás. Addig is jön a napindító második órának harmadik témája. A Vajdaság erdői közvállalat folyamatosan korszerűsíti működését. Új traktorok, markolók és drónok beszerzésével hatékonyabbá teszi a kitermelést és a terepmunkát. A fejlesztésnek köszönhetően faiskoláikban minőségi facsemetéket nevelnek, emellett támogatják a vadász és ökoturizmust, valamint a védett természeti területek korszerű bemutatását. Kukai Roland igazgató szerint a klímatudatos szemlélet és a környezetvédelem iránti elkötelezettség hozzájárul az erdőkárok és az erdőtüzek megelőzéséhez. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Az egyik része az erdőgazdálkodásnak a fakitermelés, ugyanakkor egy nagy jelentős fázis a fenntartható erdőgazdálkodásnak, ugye az erdősítés is. Ahogy említette, hogy ha csak a fak kivágás történne, akkor már régen elsivattak, osodott volna azok az erdők, amelyek ránk vannak bízva. Az állami erdőkben, Szerbiában ez nem így működik, itt komoly ellenőrzések vannak. Sokan tudom, hogy ezt nem hiszik el, de egyébként azt is szeretném mindig letisztázni, hogy ahol síkság van, ott általában mezőgazdaság domináns. Tehát a Vajdaság az egy síkság, azért nincsenek erdők, mert több száz éve ezelőtt a mezőgazdaság érte még jobban, ezért a 2,2 millió hektárból másfél millió hektár mezőgazdasági terület. Többi ez a városok, és 180 ezer hektár csak az erdő. A Vajdaságban erdő sűrűsége 8%, Hollandiában például 11%. Svédországban 70%, tehát még lent Szerbiában 45% az erdősűrűség, mert ott hegyek vannak. Tehát a földrajzi előfeltételek nagyon meghatározzák, hogy egy ország mennyire erdős. Termőföldek ugyanúgy felváltják, lenyomják az erdő területeket, mert az jobban megéri. Tehát a gazdaság sokszor fölülírja a környezetvédelmi logikát. Egyébként Európában nem csökkennek az erdők, meg Szerbiában sem lehet azt mondani, hogy csökkennek az erdők. Ha szerbi egészét nézzük, 40% az erdősűrűség, Szerbiában 39%, az épp az európai átlagnak felel meg. Tehát az erdősítéshez is szükségünk van gépekre, mint ahogy említettem ezt a mulcsolót, mert ugye amikor tarvágás történik, akkor meg kell tisztítani a területet a fa apróléktől, hogy be tudjon jönni a traktorok, gépek, a mechanizáció, és újra tudjuk ültetni. Egyébként ahhoz, hogy a nyárferdőket újra ültetjük, ezért évente 1.200.000 facsemetét termelünk. A másik fő termékünk ugye ez a tölgyfa. A tölgyfa erdőknél pedig vetőgépeket használunk, és van egy mag központunk Maróton, Maravicson, ahol ugye már nem terem minden évben a mag, csak 4-5 évben terem, és mikor jól terem, akkor a fölösleget, azt 160 tonnát ebben a magközpontban tudunk tárolni, és a jövő évben még ezt tudjuk ültetni. Igaz, hogy 30%-ba csökken neki a termékenysége, de még akkor is ugye hasznos, különböző technológiával dolgozik már ez a magközpont körülbelül 30-40 éve, ide szoktak jönni külföldiek is megnézni ezt, hogy hogy működik, és ezt a mag központnak a kapacitását UNDP projekt keretében 260, tehát még 100 tonnával meg fogjuk növelni.
2: Ugyanakkor lehetett olvasni a napokban a médiákban, hogy tovább korszerűsödött ez a lehetőség, mert hogy a drónokkal...
1: Két módja van a fajültetésnek, hogy vagy facsemeték, vagy az utóbbi időben gyökér nélküli dugványcsemetéket is használunk a nyárfáknál. A drónok azok a vegyszeres kezelésre szolgálnak. Tehát a fiatal erdőket, hogy ugye még meg tudjanak erősödni, az invazív fajoktól meg kell tisztítani, és ugye a drónok azok a permetezést végzik, ami ugye tovább költségcsökkentőek, mert ezt korábban traktorok végezték, kisebb traktorok mentek a sorok között, és írtották az invazív fajokat, az aljnövényzetet, ami ugye elnyomná a fiatal erdőket, így ugyanúgy vegyszereket permeteztek, így kevesebb vegyszerre van szükség, kevesebb vegyszer az, ami szennyezi a környezetet, és igazából drónok azok hatékonyabbá teszik ezt a munkát. Most már van 4 drónunk, ugye egy drónnak az ára az kb. 50 ezer euró. Külön képzést biztosítunk a tehetséges, meg erre hivatott fiatalabb erdészmérnökök, akik ugye a drónokat kezelik, és igen, a drónok is a jövőben is szándékozunk még minél több drónt vásárolni, hogy minél effektívebb legyen a munka.
2: De van egy nagy kártevő, amely nagyon veszélyeztetheti ilyen időjárási viszonyok mellett az erdőknek a biztonságát, ez pedig a tűz.
1: A legtöbb tűz esetén a tarló gyújtása, ugye az erdőkkel szomszédos földterületeken az okozza a legtöbb tűz esetét. Nagyon ritkán van akarattal, leginkább véletlenül történik, még a 98%-ban ember által okozott tűzesetről van szó, nagyon kis százalékban ugye villámok idéznek elő tüzet. Itt függ attól, hogy az erdő maga milyennyire gyullékony, milyen a szélirány, mekkora szárassági százaléka az adott erdőnek, kifejezetten veszélyeztetett a szabadkai homokpuszta és a deliblátói homokpuszta, hogy itt fenyőerdők vannak, gyullékonyabbak, szárazabb a környezet. Van két tűzoltós projektünk, egyik a Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretein belül valósul meg, ugye az Európai Unió támogatásával. Ebben maga a belügyminisztérium, a beográdi belügyminisztérium is partner, a Vajdaság-Erdély vezető partner, a magyar oldalról a KEFAG, ugye a szomszédos erdőgazdálkodás. Folyamatban van egy szenzoros, forgatható kamerás rendszernek a felszerelése, telepítése a szabadkai homokpusztában, tehát ez jelezni fogja a mesterséges intelligencia segítségével, hogyha tűzeset gyanús helyzet van, vagy ha tűzeset van, tehát érzékelni a füstöt, a tüzet érzékelni fogja a kamera. Ugyanilyen projektünk van a román szerb, ez a Fire Stop Fires, úgy nevezik ezt a projektot, egyébként ez lassan ez a projekt a befejezését éri, elvettünk egy gyors regálású tűzoltókocsit is, ami ugye tűzvédelmi kollégáink használnak itt a szabadkai erdészetben. Elbírálás alatt van a második fázis ennek a projektnak, valamint a Fire Starters nevezetű projektünk a román-szerb határon átnyúló együttműködési program keretein belül valósul meg. Ott szintén egy nagyon hasonló rendszer. Ott már ugye voltak vasálványokon térfigyelő kamerák, csak ezeket most modernizáljuk egy hasonló rendszerrel. Ott is bevásároltunk már kettő tűzoltókocsit, gyors reagálású tűzoltókocsit, és itt partner a pancsovai tűzoltóság is, amelyekkel közösen gyakorlatoztunk, tehát a deliblátói homokpuszta, ami ugye 35 ezer hektár, tűzoltóságaival és a román tűzoltókkal közösen gyakorlatoztunk, egy kétnapos gyakorlatot hajtottunk végre. Tehát aktívak vagyunk a tűzvédelem modernizálási szempontokból is. Hát a polgároknak ugye általában föl szoktuk hívni figyelmét, különböző módon próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy ne keletkezzenek tüzek.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító. Hát itt is vagyunk, kedves hallgatók, 7 óra 50 perc van. És tudják, ilyenkor a napindítóban meg szoktuk nézni, hogy mi van a szerb-magyar határátkelőkön. A Border Watcher alkalmazást megnyitom, és megtekintjük szépen, hogy mi a szitu. Nézzük először innen oda, hogy mi a helyzet Szerbiából Magyarországra. Hát az abszolút jó tanács az ma reggel, hogy a Horgos 1-Röszke 1 autópálya határátkelőjét az kerüljék el mindenképpen, mert 47 perces várakozást írnak, tehát Magyarország irányába. Akkor Gyála Tiszaszigeten van egy kisebb várakozás, 10 percet írnak, a többi átkelő az viszonylag korrekten járható. Úgyhogy ha Magyarországra indulnak, akkor ne az autópálya határátkelő helyet válasszák, ez a reggeli jó tanács. Nézzük, mi a helyzet onnan ide Magyarországról Szerbiába. Ott nincs számottevő várakozás. Talán a nagyhorgosi határon egy 15 perces, de az se olyan drámai. Úgyhogy összességében mindkét irányba kerüljék az autópálya határátkelő helyet, a többi átlépőn nincs számottevő várakozás. És hát igazából unalmas ez a hétfő reggel, nekem úgy tűnik, mert a rendőrök is még alszanak, lehet, hogy hosszú hétvégéjük van. Hát nem nagyon dolgoznak sehol, legalábbis a vonatkozó csoportokban nincs arról információ, hogy bárhol is lenne rendőri ellenőrzés, amennyiben lesz, én azt rögtön mondani fogom önöknek. És hát az a nagy helyzet, hogy a napindító második órájának a végéhez értünk. 8 órakor jövök egy csodálatos hírösszefoglalóval, aztán pedig érkezik a stúdióba Halasi Ágnes, a Szerb Oktatási Minisztérium tanügyi tanácsosa, egy hét múlva kezdődnek a kísérettségig. Szülők, figyelem, hallgassák a napindítót a következő órában is, mert hogy ezzel a témával fogunk menni tovább. Viktornak szólok, hogy itt vagyok, ragyogok, mehet egy jó kis muzsikaszó, több is, 8 órakor jön a hírösszefoglaló.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
0: Ez pedig a hírek. 8 órakor ismét kiéleződött az izrael-iráni konfliktus. Izrael középső részein légiriadóra ébredtek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei. Válaszul az izraeli légierő légicsapásokat mért iráni katonai célpontokra. Robbanásokról érkeztek jelentések több iráni városból, köztük Teheránból, Isfahánból, Tebrízből, Karácsból és Kermánsából. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók, bár korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet, így ismét fennáll a veszélye annak, hogy a konfliktus regionális háborúvá szélesedik, figyelmeztetnek a helyzet ismerői. A vallásosság ne a múlt emléke múzeuma legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta a 14. Leó pápa tegnap Madridban, mintegy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi miséjén. Mint mondta, itt Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is az úrnapja, nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a hit gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és a hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Látogatásának kiemelkedő eseményeként tartják számon az úrnapi misét, amelyet körmenet követ a belvárosban. Hajdújáráson folytatódott a hagyományőrzés. Tegnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokréta fesztivál tanácsának elnöke azt mondta, a fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősi Vágó László, a néhai fesztivál tanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedékeknek. A fesztivál záró napján még nem nevezték meg a következő Gyöngyös Bokréta és Durindó házigazdáját, ugyanis a pályázati folyamat most vette kezdetét. Az, hogy mely település adhat otthont a rangos rendezvénynek, várhatóan az elkövetkező hónapokban dől el. Sport. A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a tegnapi döntőben 6-1-4-6, 6-4-6-7, 6-1-re legyőzte az olasz Flavio Cobolyit. Az olimpiai és ATP világbajnok Zverev és ellenfele kimerítő csatát vívott, amelynek színvonala valamelyest elmaradt a várakozásoktól. Mindketten rendkívül idegesen játszottak, sokszor egymás hibáiból éltek. A firenzei teniszező kétszer is egyenlített a szettek szempontjából, az ötödik felvonásban viszont egyértelműen a frissebb német volt jobb. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott. Zverev pályafutása első Grand Slam trófeája és 25. serlege a muskétások kupája mellé 2,8 millió eurót is kap. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 24 fokot mérnek. Sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, a légmozgás mérsékelt marad. Kora délután a legmelegebb órákban 29 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Szerdától lehűlés jön, csütörtökön és pénteken már csak 25 fok lesz napközben.
2: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
7: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
9: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.

0: helyi hírek
1: és a régió legfontosabb információi.
0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Napindító!
2: Hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban. Itt is vagyunk, kedves hallgatók, 8 óra 10 perc van, és egy rendkívül aktuális témával folytatjuk a műsort. Közeleg a kísérecs hétköznaponként a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Előleges.
1: Közel 2000, pontosan 1196.
0: Mennyire állnak készen ön szerint egyébként a vajdaság és a szerbiai nyolcadikosok erre megmérettetésre?
1: Én úgy gondolom, hogy készen állnak, habár ugye mindig az a vizsgadrukk valami, ami élesbe zajlik, azért mindig bejön egy kis pánik, egy kis idegeskedés, de úgy gondolom, hogy a tanáraink és a diákok is jól szerepeltek az idei tanévben is, elkezdődtek már minden iskolában időben a felkészítők. Ugye a nyolcadikosok múlt pénteken befejezték az iskolát, úgyhogy most még 2 hét van nekik arra, hogy még egy utolsó hajrába, hogy készüljönek, de hát én úgy gondolom, hogy az általános oktatás, az általános iskolai oktatás közben már a felső osztályok 7.-8.-tól azért már erősen fókuszálnak erre a záróvizsgára.
0: Próbavizsgák már voltak, nyilván mindenki ezt körül forog. Igen. Mit tudunk egyébként ezeknek az eredményeiről?
1: Jól lezajlottak, ugye az különösen azért szervezzük meg az a célja, hogy egy kicsit a gyerekek megismerkedjenek azzal a helyzettel, hogy fog ez az egész kinézni, mert mégiscsak ez az első vizsga az életükben. Meg hogy belátást nyerjenek, hogy milyen szinten állnak ők is, a tanáraik is, mi az esetleg az a rés, amit egy esetleg be kellene még ugye egy kicsit tömni.
0: 15-én lesz az első megmérettetés, és ilyenkor egyébként már készen vannak ezek a nyomtatványok, tehát ilyenkor már azok, akik elkészítették, tudják, hogy mik a kérdések?
1: Hát itt azért ezek ilyen titkok, de csak néhány titkot, hogy itt több kombináció van, ugye a tesztek már megvannak, ki vannak nyomtatva, őrizve vannak, lakat alatt, becsomagolva, szétosztva, Belgrádban vannak egyenlőre még, úgyhogy...
0: És akkor az általában mindig akkor reggel derül ki, hogy mely lesz a kiválasztva a több példányból?
1: Hát ott egész fönt, akik ezzel foglalkoznak, ők azért már tudják, hogy melyik kombináció, ugye első, második vagy harmadik, de ugye mivel már folyamatosan zajlik a nyomtatás és a pakolás, azért aki ezzel foglalkozik, ők már tudják, de hát azért tudjuk, hogy ez egy hétpecsésentes titok.
0: Igen, Magyarországon mindig volt róla példa, hogy kiszivárgott, vagy volt ilyen, vagy akkor megszüntették az egész folyamatot, de ilyen Szerbiában nem volt, vagy volt?
1: Volt jó pár évvel ezelőtt egyszer állítólag az egyik teszt kiszivárgott, de ez tényleg ez egy nagyon-nagyon fontos dolog az oktatási minisztériumnak és az államnak, ez tényleg azért ez egy olyan procedúra, egy nagyon komoly folyamat, tényleg nagyon sokan benne vannak, hát ilyen titoktartási egyezmény is lehet, hogy van itt a dolgok mögött, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon ügyel mindenki.
0: Na hát a nyolcadikosok akkor ne arra appelláljanak, hogy a Facebookot kell görgetni előzően.
1: Ott biztos nem fogják megtalálni. Volt már erre példa, hogy valaki kirakott valamit, de ilyen kacsáknak ne dőljönek be, mert az lehet, hogy valami korábbi éveknek a tesztje, amit valahol megtaláltak, és akkor valaki fölrakja, hogy na ez lesz az ideig.
0: Melegíteni kell inkább a széket, 15. Az sikerre visz jobban. Ugye itt van két kötelező tárgy, anyanyelv és matek, és egy választott. Mely tantárgyak okozzák a legtöbb nehézséget?
1: Hát ez változó szerintem az, hogy kinek milyen a beállítottsága. Én úgy gondolom, hogy a matematikától félnek legtöbben.
0: Ez valami érthető egyébként.
1: Igen, ugye. Habár azért nem tudunk általánosítani, mert aki egy természettudományi beállítottságú, azért lehet, hogy ő nekik a matek, sőt, valószínűleg a matek sokkal könnyebb, mint egy anyanyelvi záróvizsga. Szerintem ez így változó. Nem kell, egyáltalán nem kell ettől fél, nem kell előre gondolkodni, hogyha véletlenül valamit nem tudnak megoldani, akkor ugye mennek tovább. 3 szinten vannak a feladatok, úgyhogy nem kell azért ennyire szerint. Szóval nem ettől függ azért senkinek az élete, de mégiscsak egy lehetőség arra, hogy jól fejezzék be az általános iskolát, tényleg, hogy megmutassák az iskolájuknak és a szüleiknek is, és maguknak is, hogy bizonyítsanak.
0: Nehézségi szint hogy alakul egy adott...
1: Hát alapszint, középszint is, ugye, és felső, ugye, vagy haladó szint. Ez az alapszint az, ami egy kettes, szóval, hogy úgy legyünk őszintén, az, amit mindenkinek teljesíteni kell. Lenne, nem is csak itt az áróvizsgán, hanem már belegondolok az osztályzásba, és az egész 8 éves oktatási folyamat is, sőt, utána még a középiskolában. Az a kettes, az tényleg az, hogy valamit vissza tudok reprodukálni. Nem önállóan, valamit ismétlek, vagy át tudok. Szóval ez itt tényleg most olyanra gondoljunk, hogy például anyanyelvből van egy szöveg, ne van írva, hogy ki hol lakik, hol született, és akkor az első kérdés, hogy nem tén, írt le Zoli lakcímét a szövegből.
0: Csak szóval, sikerül.
1: Hát ugye azért van, akinek mondjuk diszlexiás, vagy diszkráfiás, vagy valakinek elvéletlen a figyelme elsiklik, szóval ez egy ilyen alapszintű, vagy tényleg, hogy határoz meg, hogy alanyállítmány tárgyal. És akkor aztán ugye a középszint és a felső szint, ugye matematikából is ott már pont az egyik kolléga említett, hogy a lineáris egyenletek is ugye bejönnek matematikából, ugye, de az mondjuk csak egy feladat. Szóval, hogy nem kell azért mondom, hogy nem kell annyira félni, hogyha véletlenül egy feladat típus nem megy a gyereknek, mert azért van még mellette.
0: Tehát ez a háromfajta szintű kategória szerepel egy adott teszten, és akkor annak fényében, hogy
1: igen. Hát

0: Az első lap, első két lap ugye a könnyebb, azután jönnek a közepes is. Igen, igen, és a legvégén vannak. Az utolsó 3-4 feladat általában a legnehezebb. Néha lehet, hogy az van, hogy a gyerekek már ilyen félelemmel indulnak, hogy tudják, hogy az utolsó kettőt biztos nem oldom meg, mert az a legnehezebb. Aztán lehet, hogyha azt raknánk legelőre, akkor lehet, hogy most tud megoldani. Igen.
1: És mi van, hogyha valakinek nem sikerül a záróvizsgája? Ez mennyire jellemző?
0: Hát az nem jellemző. Olyan nincs. Azért egy pont ugye nincs, hogy hány... Szóval nincs az, hogy... vagyis hát őszintén megvan, hogy egy 50 pont kell, hogy beiratkozhasson valaki egy 3 éves középiskolába. Ugye ahhoz azért össze kell, hogy jöjjön a bizonyítvány alapján és a záróvizsgál alapján is bizonyos pont. De ez nem igazán jellemző, hogy nem jön valakinek össze. Csak hát ugye az lehet, hogy nem arra a szakra fog bekerülni. Épp most fordult hozzám egy anyuka, akinek tavaly a fiának nem sikerült beiratkoznia. Szeretett volna egy egészségi középiskolába menni, és nem sikerült be, és akkor ugye hogy szeretne átiratkozni. De hát nincs rá mód. Egy az, hogy nincs hely, a másik pedig az, hogy ugye, hogy nem volt megfelelő. Szóval ezért nagyon fontos egyébként ez a záróvizsga, meg a tanulmány, hogy a tanulmány eredmény, hogy nem biztos, hogy arba a középiskolába fogunk bejutni, hova szeretnénk.
1: Ki határozza meg, hogy mely középiskolába mennyi pont szükséges?
0: Ezek az mindig az előző évek alapján, ugye, hogy mennyi.
1: Meg
0: az érdeklődési szint, és hogy azok a diákok, akik a korábbi években beiratkoztak, hogy őnekik mennyi pontjuk volt. Ez valamikor tényleg elmehet egész nagyon-nagyon magasra, néha egy kicsit ugye leesik. Annyi újítás van, hogy nem ettől a tanévtől, hanem majd a szóval nem a most szeptemberi, hanem utána a tanévtől, egy kicsit már emelkednek a ponthatárok, úgyhogy meghúzták, hogy ugye eddig az volt, hogy 50 ponttal lehet 3-es középiskolába iratkozni, ez most emelkedik, és mondjuk a gimnáziumokban muszáj lesz a 70 pont. Aki nem éri a 70 pontot, azok nem mehetnek majd gimnáziumba, utána pedig még szeretnék ezt 80 pontra az idő folyamán majd emelni.
1: Ez egy picit ilyen átterelés akar lenni a szakközépiskolai rendszerbe és valamilyen szinten?
0: Nem feltétlenül, inkább az, hogy tényleg, hogy egy valamilyen szint azért ugye meg legyen, hogy tényleg megvan egy alapszint, mert azért a gimnázium azért mondjuk egy elég nagyon széles területet ölel fel, és nem feltétlenül, lehet, hogy azok a gyerekeknek nagyon nagy nehézséget okozna, vagy okoz például, hogyha tényleg 50 ponttal kerül be valaki a gimnáziumba, mert gondoljuk arra, hogy bent vagyok egy osztályba, ahol az osztály legelsőjének 100 pontja van, én pedig a 28. vagyok 55 ponttal. Azért az nagyon
1: különbség.
0: Nagy, óriási különbség. De viszont nem feltétlenül azt jelenti, hogyha valakinek általános iskolában 55 pontja lent, hogy nem tudna mondjuk a gimnáziumba első, osztály első lenni. Azért ez nagyon sok faktortól
1: függ. Tehát nincs predesztinálva ebben a szempontból.
0: Igen.
1: Középiskola vagy szakközépiskola vagy gimnázium, melyik a népszerűbb most?
0: Hát itt is ilyen nagyon nagy a szóra, és az attól függ, hogy az a gyerekek, akik már ugye tudják 14-15 évesen, hogy mivel szeretnének foglalkozni, biztosak benne, hogy szeretnének tovább egyetemre menni, azok azért sűrűn, gyakran választják ugye a gimnáziumokat, vagy valamilyen 4 éves szakiskolát, és akkor azok, akik pedig munkával szeretnének foglalkozni, sokszor van az, hogy például a családi valamilyen biznisz van, vagy valakitől valamit látnak, vagy ugye elég sokan gondolkodnak, hogy külföldre mennek, akkor ők pedig inkább valamilyen olyan szakmát választanak, pincér, szakács, egészségügyi nővér például, amivel el tudnak menni esetleg külföldre is.
1: És szakok szempontjából hogy alakul a népszerűség?
0: Hát mindig népszerű ez az informatika, ugye ezek ez a CNC gépek kezelése, de ahogy mondtam, említettem, az egészségügyi középiskola is, ugye a nővérszak nagyon-nagyon népszerű. A közgazdasági szakok is, hogyha így a szakokat nézzük, de mondjuk a gimnáziumokban is, hogyha a Szetozár Márkovics gimnáziumot nézzük, akkor inkább a természettudományi szakon több diák van,
1: ez
0: mint a társadalmi szakon. Ugye, hogy a Kosszányi, viszont a Kosszányi gimnáziumot, hogyha nézzük, ott pedig ugye a nyelvi, meg ugye az audiális és a sportszakra azért oda is nagyon nagy az érdeklődés és a jelentkezés.
1: Nyilván van egy lista hiány szakmák szempontjából a minisztériumnál. Van-e esetleg valamilyen jellegű intézkedés, amivel szeretnék a hiány szakmák felé terelni jobban a...
0: Igen, hát ez már évek óta téma is, és most is elhangzott az utolsó tanácskozásunkon Belgrádban, hogy tényleg az a terv, hogy a jövőben is leüljünk a városvezetés embereivel, és azokból, akik a gazdaságból jönnek, és tényleg, hogy olyan szakok nyíljanak, amire szükség van, ami a gyerekeket, amivel tényleg el tudnak helyezkedni, és a gyerekeket érdekli. Szóval ne nyomjunk egy olyan szakot, ami tényleg azért, mert hogy Szóval szomorúan hangzik, de az, hogy azért legyen egy szakmát, hogy az iskolában azok a tanárok vannak, hogy ne veszítsék el a munkájukat, ne veszítsék el tényleg egyáltalán, csak hogy azért nézni kell egy kicsit, hogy valamilyen szinten átreformálni. Most nagyon, nagyon divatos ugye ez a duális oktatás, ugye az, hogy ugye 3 napot bizonyos cégeknél vannak, vagy kisebb vállalatoknál, hogy tényleg minél nagyobb szakmai gyakorlatot szerezzenek, mert arra van szükség. Az elméleti tudás is nagyon-nagyon fontos, de azért ezt tudni kell aztán mindennapokban használni.
1: Az átlag vajdasági magyar diák két vízválasztót él át mindig, ugye az egyik az általánosba középbe, és aztán középből egyetemre. Mi a tapasztalat, mikor dől el, hogy Magyarországra megy jobban a diák, amikor középiskolába megy, vagy amikor középiskolába egyetemre?
0: Hát ez is szerintem nagyon-nagyon megoszló. Nagyon sokan, amit most hallottam az igazgatókkal való beszélgetések folyamán, általános iskolából középiskolába való átmenetkor azért választják a középiskolákat Magyarországon, mert esetleg utazni kellene a diákoknak, és mondjuk az adott városban nincs még egyenlőre ugye középiskolai kollégium, de ugye tudjuk, hogy ez tényleg nagyon-nagyon fejlesztés alatt áll, és képítési tervek vannak itt a Vajdaságban. Ez lehet mondjuk szerintem egy ilyen nagyon-nagyon döntő ok, vagy pedig az, hogy tényleg így megszerveznek mindent a magyarországi iskolák, szóval még az utaztatást is, és nem csak erre a mindennapira gondolok, hanem tényleg, hogy eljönnek a gyerekekért vasárnap délután is.
1: Ez létező?
0: Igen. Sajnos igen, ez ilyen, van ilyen hálózat, vagy sajnos, nem sajnos, most ez ilyen, az én személyes véleményem, hogy létezik ilyen, és akkor úgy gondolják, hogy akkor ott van a kollégium, eljönnek értük, nem kell azon gondolkodni, hogy most felül a gyerek majd a sinóbuszra, vagy a buszra, hogy elutazik Szabadkára, vagy Topolyára, vagy bárhova, hanem jönnek érte házhoz, vagy nem házhoz, de a helységbe, ahol laknak. Aztán meg középiskolából, ugye egyetemre is attól függ. Azért tényleg az MNT-nek ugye azért nagyon jó programai vannak, ösztöndíj programok is vannak, ugye itt tényleg a középiskolába induló gyerekek is kapnak, ugye vagy a városoktól, a községektől, ugye, vagy az MNT-től, ugye az egyetemeken is van a szerb, mert ugye nagyon sok korábbi években a szerb nyár volt esetleg sok esetben akadály, hogy azért félnek a gyerekek itt tovább menni egyetemre, mert úgy így érzik, hogy a szerb nyelvet nem tudják el jó szinten, de ugye most már tényleg vannak ezek a felkészítő programok is, úgyhogy nem szabadna meg. Meg ha tényleg valaki abba gondolkodik, hogy itt akar később élni, meg a hány nyelv, ugye ez az elcsépelt mondat, hogy a hány nyelv, ugye annyi ember, hogy tényleg minden nyelvtől ugye gazdagabbak vagyunk. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon változó. Nem lehet így megmondani, hogy most pont ennyi, vagy ebbe az évben annyi, azért elég sok diák van. Mindig egyre több van, aki itthon marad, de aztán meg valami történik, és elmennek.
1: Beszélgetés végére kanyarodjunk vissza egy picit a záróvizsgákhoz. Az a 3 nap hogy néz ki?
0: Hát ez úgy néz ki, hogy ugye hétfőn anyanyelv, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantárgy, 9 és 11 óra között írják a gyerekek ezt a záróvizsgát, 8-9 körül már ott kell, hogy legyenek az iskolában, ők már tudják, hogy ezt begyakorolták, hogy mennek be a termekbe, ugye más iskolákból mennek majd az ügyeletes tanárok, lesznek szupervízorok, és akkor, hogyha vége a tesznek, akkor hozzák egy, ugye hozzánk a scanning centerbe, hogy átellenőrizzük a teszteket. Lesz majd egy ilyen előzetes eredmény, ugye, amikor betekintést nyerhetnek majd a tesztekbe, vagy az iskolákban, vagy online, hogyha esetleg valamilyen hibát vélnek felfedezni, akkor lehet ugye erre panaszt tenni, első és másodfokon is, és akkor utána majd kijönnek a végleges eredmények, ki kell tölteni a kívánságlistát, és akkor utána pedig majd az alapján, a kívánságlista alapján, a pontok alapján, szóval itt nagyon fontos, hogy attól, hogy én beírom, hogy elsőre nem dönök, közgázra szeretnék menni másodszor az egészségügyre, harmadik pedig mondjuk az Iván Szárígy középiskolába, lehet, hogy nem lesz elegendő. Akármennyis úgy érzem, hogy jó a pontszámom, hogyha többieknek több pontja van, mint nekem, és ugye meghúzódik a 28, ugye mert 28-as létszáma egy osztály, akkor ha én alá kerülök, akkor a másik kívánságlistámra fog menni, vagy ugye ezért kell ugye ajánlod, hogy legalább 5 középiskolai kívánságot ugye beírjunk. De nagyon fontos lenne, hogy azért tényleg olyat válasszunk, ami érzünk egy kis affinitást, vagy hogy közel áll hozzánk.
1: Mi az az időpont, amikor már minden diák tudni fogja, hogy akkor most szeptembertől mely középiskolába megy?
0: Június végén, júni 29-én, ha nem tévedek.
1: Hát akkor ez 20 nap múlva itt lesz.
0: Igen.
1: Addig idézzük Lenin, tanulni, csinálják a vizsgát, és reméljük, hogy sikeresek lesznek. Nagyon szépen köszönjük Halasi Ágnesnek, a Szerboktatási Minisztérium tanügyi tanácsosának a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről. Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
3: Rádiózom belünk.
4: A 107,1 MHz-en.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Na, rabogjunk végig 8:28 perckor, hogy mit aszond a hivatalos középárfolyam. A Szerb Nemzeti Bank kiadta reggel 8-kor, 1 euró a mai napon 117 dinár 38 para, 100 jó magyar forint 32 dinár 95 para a mai napon. Kedvezzünk a szabadkai orosz kisebbségnek, hát ha a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják és tudnak már magyarul. 1 orosz rubel 1 dinár 37 para a mai napon. A brit font az 135 dinár 73 para, a svájci frank 127 dinár 70 para, és egy tengeren túli amerikai dollár 101 dinár 75 para a központi bank hivatalos árfolyamai szerint. Köszönjük szépen, hogy meghallgatták ezt a sok fontos információt. Közben Tecanén is megérkezett, úgyhogy biztos valami interjút vesz föl. Majd megkérdezem tőle, hogy mit tartsanak velünk. Hallgassunk meg egy jó kis muzsikaszót, utána pedig megnézzük, hogy mit ír a magyar szó.

0: Ajánló következik.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Reklámot hallottak.
11: Napindító.
0: Informálódjanak velünk
11: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
11: Napindító.
12: Képzeljék el, Nagy Viktor adásvezető technikus megengedte, hogy zene nélkül menjek tovább itt a lapszemlével, kedves hallgatók, és közben megindult itt az esemény dömping. Az Enosu nevű csoportban is, dömpingnek mondjuk nem nevezném, de már megtörtént az első rendőri jelentés. Tavankút központjában mennek a rendőrök, ezt írja valaki, ott szanasz éjjel, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb valahol letáboroznak, fölállítják a háromlábú kis készüléket, aztán fotóznak. Erről majd mindenképpen tájékoztatni fogom önöket. Na, de nézzük, hogy mit ír a sajtó, a magyar szó van ma. Szerdán ugye itt szokott lenni a hét nap is, de hát most hétfő van. Nézzük meg, hogy miért érdemes megvenni a 60 dináros magyar szót. Hát első körben azért, mert itt van, recseg, hallják, kinyitom, jó nagy, több A4-es lapnyi, világbajnokság mérkőzés beosztást kapnak a magyar szóval kedves hallgatók. Hát már ezért érdemes megvenni, mert hogy mindjárt itt a világbajnokság. Foci rajongók lázban égnek, reméljük, csütörtökön startol a VB. És ha magyar szót megvásárolják, akkor benne van a csoportbeosztás, benne van a meccsbeosztás, úgyhogy az egy hónapig tartó foci láz ezzel el is kezdődik, itt vannak a mérkőzések időpontjai, természetesen közép-európai idő szerint, és azt kell mondjam, kedves hallgatók, hogy sokan azt hiszik, és ez tévinformáció, hogy a világbajnokságnak a mérkőzései azok majd éjszaka meg hajnalba lesznek. Igen, így lesz az, viszont nagyon érdekes, hogy én szerintem abban az esetben, hogyha európai csapatok játszanak, akkor igyekeztek ezt jó időpontra tenni. 18, 19, 21 órakor, meg 22 órakor is lesznek mérkőzések a mi időnk szerint, tehát nem annyira drámai a helyzet, és ha megveszik a magyar szót, akkor ezt szépen követhetik is ezzel, úgyhogy mindenképpen érdemes elsétálni. Na nézzük, mi van a címlapon. A népzene és a néptánc ünnepe Hajdújáráson, természetesen ők is kiemelten foglalkoznak a Durindóval meg a Gyöngyösbokrétával, aztán felavatták Eszterházi János emléktábláját Moholon, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából együttműködési megállapodást kötöttek a felvidéki nagycsaládosok, meg a moholi nagycsaládosok. Erről is írnak. Na lapozzunk bele, mi van még a magyar szóban. Azt mondja, hogy külpolitika, folytatódtak az összecsapások, hát Irán és Egyesült Államok feszültség, ugye most a hírösszefoglalóban hallhatták is, hogy újra háborúznak a felek, és attól félnek egyesek, hogy regionális konfliktussá fog kiéleződni ez a helyzet. Hát én nem tudom, hogy ez mennyire jó hír nekünk. Olajár szempontjából, benzinár, üzemanyagár szempontjából nagyon nem jó az, hogy az a Hormuzi szoros továbbra is zárva van, és hogy az Egyesült Államok igazából nem tud egyre a kettőre lépni Iránnal. Sőt, most visszaléptek, mert hogy ismét lövik egymást ott a Közel-Keleten. Ez a legfrissebb reggeli információ. Aztán orosz drón veszélyeztette a nukleáris létesítményt, írja a magyar szó. Hát ez se olyan túl jó hír nekünk, maradjunk annyiba. Láttunk már ilyet, ugye? Aztán teljes átalakulás előtt a magyar közmédia. Erről is olvashatnak a magyarországi hírekre vonatkozó részben. Közvetlen légijárat indult Torontó és Budapest között, és medvetámadásban meghalt egy férfi Erdélyben, Küküllőprodnál. Milyen szép név, Küküllőproda település neve. Lapozok tovább a magyar szóban. Több mint 700 kerékpáros rajtolt el Újvidéken, 30 országból érkeztek résztvevők a Gran Fondo nemzetközi versenyre. Egy hang, amelyet mindenki ismer, Zentán bemutatták Kautsky Armand önéletrajzi könyvét, erről is olvashatnak. Zöld fesztivál gyermekeknek, 5 nap ingyenes ökológiai workshopok és szórakozás Újvidéken. No hát, lapozok tovább, és itt vagyok már a sportvilágban. Hát azért, mert sportvilágban, ezért itt van a BL naptár is. BL naptár, beszélek itt. VB naptár is, úgyhogy ne felejtsék el. Olvashatnak Triondáról, a mozgásérzékelő és labdáról, ezt fogják rúgni majd a világbajnokságon. Amerikai éjszakák legendák utolsó tánca, jön minden idők egyik legkülönlegesebb tornája. Természetesen kiemelten foglalkoznak a sportvilágban a világbajnoksággal. A stadionokat megismerhetik, hogy hol fogják rugni a bőrt a világsztárok. És aztán egy kis betóliga is a végére. Bajsai Gála, zentai katasztrófa, góleső Szent Tamáson. Megnézhetik, hogy hogyan állnak az alacsonyabb ligák Szerbiában. Aztán itt természetesen találunk egy kis műsorújságot is, például a Szabadkai Magyar Rádió, a Pannon Rádió, meg a Pannon Televízió műsorait is megtalálják szépen. És a magyar szó legutolsó oldalán vannak az érdekességek mindig. Traviata a Magyar Állami Operaházban, vagy képzeljék el, több mint 1000 alpinista mászta meg az idei szezonban a Mount Everestet. Ezek az érdekességek az újság legvégén, és ha medár napján esik, 40 napig esik az eső, tartja a mondás. Az elmúlt forró nyarak után talán az idén nem esne rosszul, ha csak a 30 Celsius fokot nyaldosná a hőmérő higanyszála, és nem kúszna fel a 40 fölé. No hát, és itt van egy kép a magyar szóban egy nedves ablakról. Hát ma a medár napja van, esni nem fog, de az elkövetkező napokban, inkább a hét második felében viszont fog. Szóval sétáljanak el, vegyék meg a magyar szót, mert meg van töltve sportvilággal, meg VB naptárral, úgyhogy én az önök helyében mindenképpen lecsapnék erre a mai újságra. Úgyhogy most viccel nem tudjuk zárni a sort, kedves hallgatók, ezt majd szerdán bepótoljuk, ma nincs hét nap, úgyhogy ennyi volt a lapszemle 8:44 perckor, hamarosan gyászjelentéssel jövök.

Gyászjelentés következik a Szabadkai Magyar Rádióban június 8-án hétfőn. 81 éves korában elhunyt Kenyeres Eszter, hajdújárás ifjúsági brigád utcai lakos. Temetésem a 14 órakor lesz az Entai úti temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, címük Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t, éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Ez pedig a hírek 9 órakor. Június 16-áig folytathatja a Magyar MOL a szerbiai NIS olajvállalat orosz többségi tulajdon részének megvásárlásáról szóló tárgyalásokat. A cég szerint a tárgyalások jelentős előrelépést hoztak, és most a tranzakciós dokumentáció véglegesítése zajlik. A MOL korábban már kapott engedélyt az amerikai pénzügyminisztériumtól, de az eredeti határidő június 6-án lejárt volna. Közben a NIS külön engedélyt kapott arra is, hogy június 16-áig folytathassa működését és a kőolajfeldolgozást. A szerb posta fennállásának 186. évfordulóját ünnepelték Belgrádban. Az eseményen bemutatták az új digitális szolgáltatást, az e-postárt, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok elektronikusan az EU-prava rendszer postafiókján keresztül kapják meg számláikat. A vállalat szerint ez fontos lépés a postai szolgáltatások digitalizációjában. Bejelentették továbbá egy új logisztikai központ megnyitását Szabadkán a folyó év végéig. A szavazatok 99,40%-ának feldolgozása alapján az Albin Kurti vezette önrendelkezés szerezte a legtöbb szavazatot a koszovói parlamenti választásokon. A jelenlegi miniszterelnök által vezetett párt a voksok 42,92%-át szerezte meg, ami ugyan elegendőnek bizonyult az első helyhez, de elmaradt a korábbi választásokon elért eredménytől. A második helyen a koszovói demokrata párt végzett. Az eredmények egyelőre előzetesek, a végleges adatokat a választási bizottság később teszi közzé. A mostani eredmény nem elégséges ahhoz, hogy az önrendelkezés önállóan alakítson kormányt. A választások szerint, pontosabban a várakozások szerint a következő hetekben koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Ismét kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus, Izrael középső részein légiriadura ébredtek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, jelentette a helyi média. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint támadásnak nincsenek sérültjei. Válaszul az izraeli légierő csapásokat mért iráni katonai célpontokra. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók, bár korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet. Sport. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monacói nagydíjat tegnap Monte Carlo-ban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. A rajtcél diadalt ünneplő Antonelli mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzőért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isaac Hadjar állhatott fel. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 27 fokot mérnek. Ma sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás. A kora délutáni órákban akár 30 fok fölé is szökkenhet a hőmérő higanyszála, csapadék nem várható, a légmozgás pedig mérsékelt marad. Holnap is hasonló idő lesz, aztán szerdán egy hideg front éri el térségünket, csütörtökön és pénteken már csak 25 fok lesz napközben.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mihászhoz visszük a híreket.
0: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
11: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
12: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: Reklámot hallottak.

0: Informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: És itt is vagyunk, kedves hallgatók, és népművelődéssel fogjuk folytatni a műsort, mert hogy két napon át a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés töltötte meg Hajdújárást. A hétvégén itt rendezték meg a 62. Gyöngyösbokrétát és a 49. Durindót, amely a vajdasági magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjének számít. A rendezvény több ezer fellépőt és látogatót vonzott a településre, a stúdióban pedig már köszönhetem Sutus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, akivel értékeljük az idei fesztivált. Üdvözöllek a műsorban.
3: Üdvözöllek én is, téged és a rádió hallgatókat is.
2: Hajdújárásról egyenesen a stúdióban?
3: Mondhatjuk úgy is, de azért hazatértem, hogy most ugye közel volt a házigazda település, de hazaértem, kicsit most az irodában kezdtem a napot, egy rövid kezdés volt, és aztán igen, egyenesen ide a stúdióba értékelni, mert hogy van mit értékelni.
2: Na hát mi testközelből követtük itt a fesztivál szervezését is, gondolom ez azért van, mert Szabadkai a médiaház, és mondjuk, hogy a Székelykeve szervez, akkor kevésbé látjuk ezt, hogy mekkora zajlás van itt. Tehát milyen házigazda volt Hajdújárás?
3: Csodálatos házigazda tényleg, és egy csodálatos közösség.
2: Tehát... Keve szervez, akkor kevésbé látjuk ezt, hogy mekkora zajlás van itt. Tehát milyen házigazda?

0: akár a közepén, bárhol legyen erre vonatkozólag egy szervezeti névsor, bármi. És azt mondta, hogy Áron, erre azért nincs szükség, egyrészt, mert félő, hogy valaki kimarad, de nem is ez volt az igaz indok, hanem azért, mert tényleg mindenki együtt tudott ebben mozdulni, intézmények, egyházközösség, település, lakossága, különböző civil szervezetek, és igazából ez az, amit mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy egy dolog a rendezvény megszervezése, de a másik dolog, amely hosszú távon még meg tud maradni, az, hogy meg tud erősíteni közösségeket, vagy pedig az a humán erőforrás, amiként, vagy hát ahogy ők a humán erőforrásról, a kapacitásról, ennek az összegzéséről, koncentrálásáról gondolkodnak, azt tud még akár egy szintet lépni, és azt hiszem, hogy Hajdújáráson ez most megtörtént, nem is hiszem, hanem ez azt hiszem, hogy látszódott tegnap este, amikor az záró pillanatai voltak a fesztiválnak, hiszen tele volt a színpad a hajdújárásiakkal, az önkéntesekkel, és hát egy meglepetéssel is készültek ott Sövény Rudolfnak, úgyhogy könnyekig ható pillanatokkal zártuk az idei fesztivált.
1: Alapvetően tényleg úgy tűnt kívülről, hogy minden hajdújárási lakos valamilyen módon itt hozzájárult ez a fesztiválhoz. Egyébként, amikor más a szervező, más település, akkor is ez így működik?
0: Igen, a legtöbb esetben igen. Azt kell mondani, hogy persze, hogy van különbség erőforrásban vagy létszámban, hogy tömbben vagy szórványban szervezzük meg, de hát ha azt nézzük, hogy tavaly Magyar Ittabén ott volt közel 150 önkéntes, és itt Hajdújáráson valamennyivel több, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy igaz az állítás, amit én az előbb itt kimondtam.
1: Tehát a magyar ittabélyek előtt is fejet kell hajtani így mindenképpen, van, mert nyilván a szórványban nehezebb összeszedni azt a 100 embert, mint Szabadka mellett idézőjelbe tömbbe. Viszont tegnap szó volt arról, hogy hogyan zártátok a fesztivált, és ezúttal nem volt zászlóátadás.
0: Így van, ez most egy rendhagyó év. Mielőtt ebbe belemennék, csak el szeretném mondani, hogy épp mielőtt ide indultam volna a stúdióba, akkor tegnap este a hajdújárásiaknak köszöntük meg, mint két háttérintézmény, a Művelődési Intézet és a Művelődési Szövetség is a szervezést, együtt a fesztivál tanáccsal, de ma reggel azzal indítottam a napot, hogy ennek az újonnan felállt, ugye januárban felállt új összetételű fesztivál tanácsnak is megköszöntem a munkát, rengeteg ötletet, rengeteg nagyon sokat belesegítettek abba, hogy a hajdújárásiak ötletei valóra tudjanak válni, tehát őnekik is gratuláltam, és ez a fesztivál tanács együtt a két háttérintézménnyel úgy gondolta, hogy legyen arra lehetőség, hogy a terepre is elmenjünk, a pályázókhoz is elmenjünk. Ezért az idei évben most úgy fog alakulni, hogy a tegnapi nappal írtuk ki a pályázatot, tehát nem volt lobogó átadó, a tegnapi nappal írtuk ki a pályázatot a bánsági és a szerémségi művelődési egyesületek művelődési közösségek részére a 2027. évi 63. Gyöngyösbokréta és 50. Durindó megszervezésére. A pályázat augusztus 20-áig szól, a sajtónak, illetőleg az egyesületeknek a mai napon fogjuk megküldeni ezt a felhívást, és szeptember 20-án a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok palicsi nyitó rendezvényén fogjuk átadni, illetőleg fogják a hajdújárásiak majd átadni a lobogót, ekkor derül ki a jövői házigazda, és ugye mindezek mellett ennek az ünnepségnek a keretében adjuk majd át a Bodor Anikó díjat, amely az idei Durindón szereplő csoportok kaphatják meg, és hát az a csapat kaphatja meg, vagy az a művészeti vezető, akinek a csoportja a leghitelesebben tolmácsolta a saját hagyományanyagát.
1: És a következő az valószínűleg akkor Bánátból vagy Szerémségből fog kér a következő szervező. Visszakanyarodva a hétvégére, Skopjéból is érkezett kórus a Durindóra. Létezik?
0: Létezik ez. 90%-ban szkopjai, vagy Észak-Macedón. Magyar közösségről van szó, népdalkörről. A 10% az vajdasági, hiszen Vadlövő Gabriella, a Pannon Rádió és Televízió egykori munkatársa is a csoport része volt, hiszen ott szolgál most június közepéig a körösi program keretében ösztöndíjasként. Hát úgy alakult, ugye, hogy mi minden januárban a Magyar Kultúra Napi Központi Ünnepség keretében találkozunk nem csak a Kárpát-medencéjén, hanem a volt

0: Jugoszláv Tagköztársaság diaszpóra magyar közösségeivel is, őket is meghívjuk a rendet, a központi ünnepségre, illetőleg utána másnap mindig szokott lenni egy kulturális fórum, és ott merült fel a dőelnökük, Sutus József, ugye a Szkopjai Magyar Egyesület, Szkopjai Magyar Teleház Egyesület vezetője részéről, hogy hát nemrég alakult náluk egy népdalkör. Jó lenne abba gondolkodni, hogy miként tudnának ők egyrésztről szereplési lehetőséget jutni, másrésztről az, hogy szakmailag hogyan tudnának fejlődni, és akkor tettem én a Művelődés Szövetség nevében egy felajánlást, hogy a Csóli Sándor alap támogatása keretéből mi elküldenénk oda egy oktatót, Hanák Rigó Ildikót vállalta végül elő, ugye újvidéki csoportvezető, lement 4 napra a csapathoz, közben természetesen voltak online meetingek, online mentorálás, és hát aztán eljöttek, megérkeztek, a hajdújárásiak vendégül látták őket, felléptek a Művelődési Ház színház termében, a műsor legelején nagyon jó közönségük volt, és nagyon jó képességű csoportról van szó egyébként. Én azt gondolom, hogy megugrották azt a szintet, amely nem a durindóra vonatkozik, hogy meg kell ugrani ezt a szintet, hanem ott tartanak, ahol szeretnének, hogy tartsanak.
1: És így lett a vajdasági magyar népzenei, meg népművészeti szemle nemzetközi. Egy tulajdonképpen egy valamilyen szinten. Nekem picit úgy tűnt, hogy sokkal több kísérőprogram volt most, mint korábban. Igaz ez? Vagy ez nem így van? Tévedés.
0: Igazából mindig is voltak kísérőprogramok. Itt most egészen másként tudott alakulni, köszönhetően annak a természeti adottságnak, vagy örökségnek, amely ugye hajdújárás noszát övezi. Itt akár, ha belegondolunk, volt lovaskocsikázás is. A hajdújárásnak köszönhetően itt volt közel 30 betyár a Kárpát-medencéből, ők is szerveztek különböző kísérőprogramokat. Volt mindig gyereksarok, illetőleg a családi programok. Annyi, hogy eddig az anyaországból érkeztek animátorok, illetőleg az anyaországból olyan csoportok érkeztek, akik hoztak magukkal fajátékokat, stb. De hogy az idei évben fel tudtunk kérni, hála Istennek, egy itthoni csapatot, a Wonderwood csapatát, illetőleg ha már megalakult a falu kompánia, akkor őket is bevontuk a gyerekprogramoknak a lebonyolításába, illetőleg megszervezésébe. Tehát ez én azulam nagyon szépen színesítette, és ha már hajdújárás, ahol nagyon komoly múltja van a mesemondásnak, hiszen Szalai Eszter tanítónéni, mindenki tanítónénie, ugye nagyon régóta vezeti a meseműhelyet, ezért meseműhely foglalkozások is, mesehallgatásra is nyílt lehetőség. És hát mindezek mellett én azt gondolom, ami örökös kísérőprogram az, hogyha spontán kialakul a étkező sátor környékén egy jó kis buli.
1: Erről láttam videókat az interneten, úgyhogy ez
0: igen, teljesült. Ez az, ami egy tényleg mindig kísérni tudja a fesztivált, és igazából megtörténik valami a színpadon, amire persze egész évben készültek, de aztán az a lelkület, ami mindez egy mögött áll, az a legjobban ott fog tudni kibontakozni az együttes, és hát a közös örömzenélés keretében, és hát az, hogy a közönséget oda is kivonzák. És ha már a közönségről beszélünk, azért én azt tudom mondani, hogy ezt rég nem tapasztaltuk, hogy a Gyöngyös-Bokréta napján átlagosan közel 500-an kísérték a Gyöngyös-Bokréta fellépőit. Lehet, hogy köszönhetően annak, hogy hajdújáráson ott van, ugye a sportpályán volt a Gyöngyös-Bokréta megtartva, a labdarúgó pályán, és ott van egy lelátó, tehát valamennyire azért hűvösbe tudott lenni a közönség, meg nagyon jó volt az idő, 24-5 fok volt ugye szombaton. De én azt gondolom, hogy a hajdújárásiak és környékbeliek nagyon kíváncsiak voltak, és tényleg le a kalappal végigülték, végigkísérték, közel 500-an, aztán estére meg 1000-en lettünk a Szalonna és Bandája koncertre, és aztán a hajnali 2-ig tartó táncházban is rengetegen maradtak a fellépő csoportok közül is, és hát a közönség soraiból is. És a Durindó napján is mindkét helyszínen ugye a Művelődési Ház, vagy hát a Kultúrotthon Színház termében és a Keresztelő Szent János templomban is végig telt ház, illetőleg egy komoly közönség előtt tudtak bemutatkozni a csoportok.
1: Maradva a számoknál, ugye a beszélgetés végére, mekkora népművészeti tömeget mozgatott meg ez a két nap? Most nem a nézőkre gondolok, hanem maga a résztvevőkre.
0: Közel 2300 résztvevőről beszélhetünk, és itt voltak még ugye a vendégegyüttesek, akár előszállás, Székely udvarhelyt, ha említjük, vagy akár itt a betyárokat, akár a szkopjei csapatot is, de velük együtt közel 2500 emberről van szó, akik imádják ezt a közeget, imádják ezt a világot, és rengeteget dolgoznak azon, hogy a következő generációval is mindezt megszerettessék.
1: Hajdúdeles magasra tette a lécet?
0: Nagyon-nagyon magasra tette a lécet, és mindig azt szoktuk egyébként a következő évi házigazdának javasolni, hogy érdemes elhívni, vagy akár elmenni az előző évek házigazdáihoz, hiszen vannak olyan belső műhely titkok, amelyben még a fesztivál tanács se lát bele, vagy nem kell, hogy belelásson, de ezt egymásnak tudják a legjobban átadni, és ezért is jó egy közösség nyitott erre, és hát a következő évi házigazda nyitott erre, és hát nyitott az előző évinek a házigazdája, hogy mindezt megossza, és ezért is jó, hogy például a mostani összetételű, vagy az új összetételű fesztivál tanácsban helyet kapnak olyanok is, akik az elmúlt években nagyon profin, most hát, hogy bizonyítottak abban, hogy mennyire ügyes házigazdák, többek között akár itt Kerekes Józsiról, ha beszélünk, Timár Gabriella, Sári Enikő, de büszke vagyok arra is tényleg, hogy Juhász Gábor, jelenleg ugye a fesztivál tanácselnök, hogy erre a 2 éves mandátumra választottuk meg, alelnöke Kovács Nádi Karolina, és hát az egész csapatra, egy nagyon jó kis csapat jött össze, mi meg háttérintézményként beleraktuk azt, amit bele kell rakni.
1: Hát egyrészt gratulálok a sikeres rendezvényhez, és kíváncsian várjuk, hogy hol lesz a következő Durindó és Gyöngyös Bokrétás Utus Áronnak, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökének. Köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
2: Hallgassa a múlt zenéit,
3: tájékozódjon a jelenben.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC,
2: Motorhead,
3: dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: a tájékozott reggelekért.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora.
2: Kezdjék velünk a reggel!
3: 9 óra 36 perc van, kedves hallgatók, és az a nagy helyzet, hogy mindennek vége szakad egyszer, és a búcsú pillanatai következnek, hát ez így lesz most is. Mert a napindító utolsó órának a végéhez közeledünk, és kíváncsi vagyok, hogy meddig kell addig, vagy ahhoz beszélnem, hogy a Kriszta előbb-utóbb valamilyen hangot adjon.
4: Ennyi, magára. Ennyi volt, jó napot, sziasztok!
3: És itt van a Kriszta. Hát mi van itt a Kriszta, azért van itt a Kriszta, mert hogy lesz
4: ma mozaikos. Mozaik, igen.
3: Várod a világbajnokságot, Kriszta? A VB-t, foci VB-t nézed majd?
4: Nem vagyok nagy sportfan, bocsánat. Majd. Tényleg nem vagyok nagy sportfan, de például a párom az imádja a futballt.
3: Na, bravo, tehát akkor hogy a következő hónapod erről fog szólni, Janita.
4: Igen, igen, igen, igen.
3: Mondjam a jó hírt, hajnali 3-kor is lesz meccs, hajnali 5-kor is.
4: Oké, okay, figyelj, nálunk álló szobában nincs tévé, úgyhogy nyugalom van, ennyi. Jó, meg mind a két szobában van a nappaliban, illetve a másik nappaliban is, mondjuk így, és tehát el tudok vonulni, ha nem. De különben, attól függetlenül,
3: miért
4: hogy nem...
3: Kiabálsz?
4: Hát, hogy most így nyomatékosítottam. Attól függetlenül, hogy nem szeretem a... Nem, hogy nem szeretem, nem vagyok nagy sportrajongó, megmondom őszintén. Meg szoktam nézni a meccseket.
3: Na, bravo. Hát igen. Akkor... Krista.
4: Úgyhogy van
3: ezt,
4: amelyiket.
3: Ezt mit nézni.
4: Igen,
3: itt a magyar szóban nézd, meg kinyitom neked, a magyar szóba kaptunk.
4: De melyiket fogod nézni egyébként?
3: Én a németeknek szurkolok.
4: Igen?
3: Igen. Te kinek szurkolsz?
4: Nem tudom, még nem is néztem, hogy kik vannak
3: itt. Na, itt a magyar szót megveszed, és akkor benne van a tervezet. Nézd meg.
4: Rögtön eladta nekem a magyar szót.
3: Mikó, mi van? Érted?
4: Add már ide a papírt, nagyon szépen kérlek. Mindjárt bele is kukkantok, és választok Parancsolj. Egy csoportot, jó?
3: Jó.
4: Nem is csoportot, hanem egy csapatot.
3: De ezt tisztában vagy, hogy fociról van szó, meg minden. Jó van akkor, csak hogy mert...
4: Az én képben vagyok nagyon ezzel.
3: El tudom képzelni, jól van, csak ha jó van. Na, és...
4: Komolyan, meg fel is szoktam készülni nagyon, mert ugye Tóth Tibit mindig be szoktuk hívni, és nagyon is meg is szoktam nézni azokat a meccseket, amiről beszélünk. Komolyan, ez nem hülyeskedek.
3: Viktor, te nézed a VB-t majd? Kinek szurkolsz? Nem látom, hogy mit
4: beszélsz? Azt mondja, senkinek nem szurkol. Na.
3: Nem szurkol senkinek.
4: Mondj egyet, légy szív, Viktor, egyet mondjál. Hollandia, Japán, Svéd, Mexikó, mit akarsz? Kanada? Mondj, nem, ugye már nem igaz, hogy
3: nem
4: ezt
3: érdekli. Én... Jó, én. Brazil. Okay. Én a németeknek, Vitya, a baziloknak, te...
4: Nem tudom, legyen Hollandia.
3: Miért nem zöldfoki szigetek? Most nem, Hollandia. Most verték meg Szerbiát 3-1-re, vagy nem tudom.
4: Nem tudom, hogy miért Hollandia most ilyen szimpatikus volt. Különben a hollandok nagyon jók voltak annak idején, igen.
3: Bravo.
4: Meg az olaszokat is szerettem, ahogy játszottak. A franciákat nem, ezt megmondom őszintén.
3: Hát most a három számomra legvisszataszítóbb csapatnak a hollandoknak a játéka csúnya, az olaszok zavaróak, a franciák meg idegesítenek szabályosan.
4: Igen?
3: Igen.
4: Anglia ott van biztosan, nem látom most.
3: Németeknek kell szurkolni, mondom.
4: Hát jó, most te azoknak szurkolsz.
3: Szurkolj te is azoknak.
4: Nem akarok.
3: De egyébként sokak szerint a franciák fogják megnyerni különben.
4: Komolyan?
3: Aha.
4: Akkor nem is tudom, hogy nézzem-e vagy sem.
3: Na de mit szólsz te ahhoz, ha elkezdenénk a mozaikról beszélni?
4: Na nézzük,
3: mert hogy
4: gyorsan.
3: Azt kell mondanom, hogy igazából szerveződik a grillbetyárok, képzel, de nem sokára lesz a rögzítése a műsornak, képzel.
4: Igen, mi akkor beszélgettünk még erről utoljára, amikor még vártátok a jelentkezőket.
3: És megvannak a jelentkezők, és most megnézzük a terepet, a kóstanyát, hogy néz ki, ahol majd le fogjuk forgatni.
4: Mikor indulnak a forgatások?
3: Hát június 20-ai héten. Úgyhogy...
4: Hát akkor mindjárt itt van ez is.
3: Mindjárt itt van, hogy készülni kell, és épp odaindulok Adára.
4: Úgyhogy sietek, és gyorsan elmondom. Igen, sport, Tóth Tibivel.
3: Nem, tényleg?
4: Igen, foci VB-ről lesz majd
3: mi
4: szó.
3: Micsoda meglepetés.
4: Igen, a hétvégi sport összefoglaló is lesz. Ezen kívül mely napokra kapcsolunk, vagyis majd lesz Bács Feketegyen. Igen, igen. Ezen kívül szecesszió világnapjával és foglalkozunk a Városi Múzeumban. Egy különleges programot szerveznek. Erről is szó lesz. Beszéljünk rólában, pedig képzeld el, Bűn Zsolt gépjárművezető oktatóval készítettem én egy beszélgetést, és arról, hogy egyre népszerűbb a kvadozás, a motorozás, és hogy milyen feltételek mellett vezethetjük ezeket a járműveket. Erről lesz szó. Majd ismétlés is lesz.
3: Ismétlés.
4: Igen. Körhinta Zsuzsival és Mese is.
3: Így, igaz,
4: gyorsan, azt akartad gyorsan mondja, gyorsan mondtam.
3: Orosz Ildikó érkezik hírösszefoglalókkal, és meg fog szakítani téged, már ha lehet egyáltalán téged megszakítani, persze. Nem tudom, hogy ez hogy van. Én már köszönöm szépen a figyelmüket. Nagy Viktor volt az adásvezető technikus, aki itt maradt Krisztával egészen 13 óra, 14 óra környékéig, attól függ, hogy mikor váltanak majd. A mai napindító megálmodója nem más volt, mint a főszerkesztő Dédi Szuzanna. Én pedig Bálint Csaba vagyok, meg voltam is, meg leszek is. Mondja,
4: és
3: Krisztán.
4: Még csak egy gondolat itt a foci VB-vel kapcsolatban. Most én hasra csapva mondtam Hollandián. Igen, mert nem tudom, milyenek most a csapatok különben, de valamennyire követni fogom biztosan.
3: Szurkoljunk együtt, csütörtöktől lehet nézni. No, kedves hallgatók, elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek reggel 6 óra óta. Szerintem tartalmas műsort állítottunk össze önöknek. Szerdán ismét találkozunk, aztán képzeljék el, a jövő héttől nincsen napindító.
4: Így van.
3: Egészen szeptemberig, úgyhogy
4: 8-tól 2-ig várjuk a mozaikban.
3: Mozaikosok fogják önöket várni, de ezt még majd csomószor el fogjuk mondani. Szerintem vigyázzanak magukra, szép idő lesz, használják ki a mát és a holnapot, aztán szerdától megint lehűlés jön, csapadékosabbra fordul az idő. És vigyázzanak, figyeljenek oda. Nagyon szépen köszönöm. Jó rádiózást, a viszonthallásra.

0: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Jelentős előrelépést hozhat az Európai Unió bővítési folyamatában a francia elnök és a német kancellár kezdeményezése, amely korlátozná az egyes tagállamok lehetőségét arra, hogy önállóan akadályozzák a csatlakozást, jelentette ki Anna Brnabić, a szerb parlament elnöke. Brnabić szerint a javaslat célja egy igazságosabb csatlakozási rendszer kialakítása. Ennek értelmében, ha az Európai Bizottság megállapítja, hogy egy ország teljesítette az adott tárgyalási klaszter megnyitásához szükséges feltételeket, akkor az egyes tagállamok nem blokkolhatnák a folyamatot. A házelnök arra emlékeztetett, hogy Szerbia már 2021-ben teljesítette a hármas klaszter megnyitásához előírt követelményeket. Ismét kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Izrael középső részein légiriadóra ébredtek az emberek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére, ám ezek nagy részét a légvédelem elfogta, a sérültek nincsenek. Válaszul az izraeli légierő csapásokat mért iráni katonai célpontokra. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók, bár korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet. Egyesek szerint fennáll a veszélye, hogy a konfliktus regionális háborúvá szélesedik. Hajdújáráson folytatódott a hagyományőrzés. Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, népdalkórusok és szólisták. A 49. Durindó megnyitóján Fremond Árpád az MNT elnöke kiemelte: a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét. A fesztivál zárónapján még nem nevezték meg a következő Gyöngyös Bokréta és Durindó házigazdáját, hiszen a pályázati folyamat most kezdődött. Az, hogy mely település adhat otthont a rendezvénynek, az elkövetkező hónapokban dőlhet el.
5: Sport.
6: A német Alexander Zverev nyerte meg a férfi egyest a francia nyílt teniszbajnokságon, miután a vasárnapi döntőben legyőzte az olasz Flavio Cobollit. A fordulatos találkozó 4 óra 16 percig tartott. Zverev megkapta pályafutása első Grand Slam trófeáját, ami a 25. serlege. 2,8 millió eurót kapott a győzelemért. A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma 1-es monacói nagydíjat vasárnap Monte Carlóban, sikerével pedig 66 pontra növelte az előnyét. A rajtcél diadalt ünneplő Antonelli mögött a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsófokára a Red Bull autóját kormányzó francia Isaac Hadjar állhatott fel.
5: Időjárás.
6: 28 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Sok napsütésben, igazi nyári időben lesz ma részünk. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Hírek
7: és azok háttere.
2: A vajdasági magyarságot érintő témák.
7: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Reklám következik.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól.
3: A Zentoi Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Időjárás.
3: Kultúra.
2: Határhelyzet.
3: Sport.
2: Közérdekű információ.
3: Közélet.
1: Részletről részletre.
0: Mozaik.
1: Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, ma 2026. június 8-a van. Hát szép lassan a közepéhez érünk ennek a hónapnak, ahogy szoktam volt mondani. Köszönti önöket adásvezető technikusunk Nagy Viktor, azaz Vitya és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ma ünnepelnek a Medárdok, az Ágnesek, a Vilmosok, a Tassok, az Ellák és a Helgák. Nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. És ugye Bálint Csabival mi már átbeszéltük a napindító végén, hogy mi mindennel készülök önöknek, de az ismétlés, a tudás, anyja, nézzük még egyszer, de rövidebben, sport lesz Tóth Tibivel, mégpedig 11 és 12 óra között, hiszen ha hétfő, akkor küzdőtér, szó lesz mégpedig a labdarúgó világbajnokságról, tehát a foci VB-ről. Igen, egy kicsit belakott a nyelvem is, Viktor rögtön, mint egy róka magúzta. Ez konstatálta is. Na de nézzük tovább. A Bács-Fekete-hegyi megynapokról is szó lesz, illetve Szabadkai Városi Múzeum szecesszió világnapja alkalmából rendezendő programjáról is, illetve beszéljünk róla rovatunkban 14 óra után, arról lesz szó, hogy egyre népszerűbb a kvadozás, motorozás, egyre többet látni az utakon, és milyen feltételek mellett vezethetjük ezeket a járműveket. A témával kapcsolatosan Bűn Zsolt gépjárművezető oktatót kérdeztem, illetve 15 és 16 óra között a napindító témái terítéken a kísérettségi és a Gyöngyösból Kréta és Durindó, illetve Körhinta is lesz Búzás Zsuzsival, mégpedig ezen kívül még mesét is hallhatnak majd. Itt a 107,1-en. Jöjjön Piramis és a Kóborangyal, ezen kívül még közérdekű információkkal is jövök, és természetesen Republik is itt lesz még velünk, majd a Repül a bálnával.

0: ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információk
0: a legjobb retrózenék társaságában.
1: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Nem, hogy tavaszi hangok érkeznek a széllel, hanem nyári hangok, és ebből már lehet következtetni, hogy az időjárásról lesz szó. Hát reggel Kanizsán már meleg volt, illetve amire számítani kell a mai napon, hogy a csúcsérték ez 30 fok körül alakul majd. Itt viszont most Szabadkán már 29 fokot mérhetünk, hát mindjárt el fogjuk érni a 30 fokot. Holnap ettől még több lesz, akár 32-33 fokot is mérhetünk, és szerdán 30, majd érkezik a lehűlés, és csütörtökre már csak 22-t jeleznek előre a meteorológusok. A mostani állás szerint, tehát erre kell számítani, hogy már szerda este megérkezik, illetve csütörtökre jelentősen lehűl majd a csúcsérték. Nézzük az orvos meteót mára. Hát ma nem várható fronthatás, de fokozódik a meleg. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, tompaság, fáradtság és dekoncentráltság is előfordulhat. Helyenként füllett lesz az idő, emiatt légszomj és nehéz légzés jelentkezhet. Amire fontos odafigyelni, az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, így ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről, és erősítsük immunrendszerünket, figyeljük oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ami fontos még, hogy a napos időben nagyon vigyázzunk magunkra, tompulhatnak reflexek, nem is a napos, hanem mivel ugye fokozódik a meleg, illetve amire fontos még odafigyelni, hogy ne hagyjuk a kis kedvenceinket, gyerekeinket a tűző napon álló járműben, ezt is mindig elmondjuk. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Már is megyünk tovább, emberek és elmúlt pár év című zeneszámmal itt a 107,1-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó. 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, erezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket, házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 9 99-393-as telefonszámokon lehet, tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon tudnak, tehát 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393-as és 065-2-999-393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
0: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Mozaik.
2: 10:45 már is közérdekű infóval jövök, mégpedig tavaszi nagytakarítás. Tudják, egészen június 10-ig szervezik meg, hát most már nem olyan sok helység van, tehát holnap június 9-én és kedden 10-én szerdán a Sándorhelyi közösségben folytatódik az akció, a nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki. Sztárina Novák utca buszfordulónál, jelen a Csóvity utcában, a Kerülő úton, a Szent Kút utáni kanyar, az Akszentien Márodics utcában, az iskolánál és a Bacsvánká kocsmánál. Hát el tudják olvasni ezt is, tehát ezt a közérdekű infót is a pannonrtv.com-on, illetve holnap egy áramkimaradásról is szólok. Szabadkán szünetel az áramszolgáltatás a nyugati szőlőskertek egy részén, a Balzak utca és a Proletár Brigádok utca között 9 és 12 óra között karbantartási munkálatok miatt, ez holnapra szól, és természetesen a pannonrtv.com azt is el tudják olvasni a közérdekű fül alatt, hogy a szabadkai egészségházak június 8-a és 12-e között, tehát az orvosi rendelők milyen rendszerint dolgoznak, tehát látogassanak el a pannonrtv.com-ra és szemezgessenek. Ne menjenek sehova, hiszen rövid hírekkel érkezik Orosz Ildi, pontosan 11 órakor, utána pedig érkezik Tóth Tibi a sporttal, hiszen ha hétfő, akkor küzdőtér benne. Csütörtökön este a Mexikó dél-afrikai köztársaság mérkőzéssel elrajtol a labdarúgó világbajnokság, hát nagyon várjuk már ezt a csütörtök estét. Az esélyeket Csizmár Zsolt labdarúgó szakértővel latolgatja majd Tibi, és hétvégi sport összefoglaló is lesz. 12:30 magasságában pedig érkezek vissza. Még nagyon jó témákkal készülök önöknek a mai mozaikra, úgyhogy tartsanak velünk. Addig is egy nagyon jó kis zeneszámmal megyünk, itt a 107,1-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
0: Prince. A 80-as évek hercege, Prince. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 tizedes erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése ma reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os növekedéssel $97.57 állt. Hétfő hajnalban Irán és Izrael kölcsönösen rakétacsapást mért egymásra, fenyegetve az amúgy is törékeny tűzszünetet, miközben nincs érdemi előrelépés a Washington és Teherán közötti tárgyalásokon. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derült ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék 2038 végéig tartó meghosszabbítása ellen, míg 1344-en mellette. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Ad a községben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték.
3: Sport.
4: Adai származású játékos is magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Albeck Anna a francia Metz tagjaként 31-29-es győzelmet ünnepelhetett a címvédő győri Eto ellen a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. A vajdasági játékos a döntő után azt üzente a fiataloknak, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL győzelemig. Ez a BL arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere. Felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is óriási mérföldkövet jelent, nyilatkozta Albeck Anna. Újabb szép kishegyesi atlétikai sikerek születtek, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála a Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást, ráadásul 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal, 3,3 méter 10 centiméteres eredménnyel.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén most 29 fokot mérünk. Sok napsütésben, igazi nyári időben lesz ma részünk. 30 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntök mindenkit a Küzdőtérben, a Szabadkai Magyar Rádió sportműsorában. A keverőpult mögött Nagy Viktor, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor, mi leszünk akár majdnem délig. Csütörtökön a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság nyitó mérkőzéssel megkezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyen most először 48 válogatott vesz részt. Az esélyeket az elmúlt héten Csizmár Zsolt labdarúgó szakértőnkkel latolgattuk.
2: Június 11 és július 19 között az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó adott otthont a labdarúgó világbajnokságnak, mely először lesz 48 csapatos. Csizmár Zsolt labdarúgó szakértőnkkel beszélgetünk. Zsolt, jót teszi a sportágnak szerinted, hogy ennyire kibővítették a résztvevők számát?
3: Hát ez majd szerintem elválik a világbajnokság után, szerintem akkor fogunk rá tudni pontosabb választ adni. Mindenféleképpen a FIFA-nak az volt az érdeke, hogy több válogatottnak adjon lehetőséget szerte a világból, és hát ezt meg is tették. Sokan már a világbajnokság előtt mondják, hogy elég érdektelen mérkőzéseket fogunk látni a csoportkörben, hogy ilyen egyértelmű mérkőzések lesznek, de én úgy gondolom, hogy aki ki fog jutni erre világbajnokságra, hogy mindenki azért bele fog adni 100%-ot. Tény, hogy van egy pár csoport, ahol tényleg kimagaslóan nagy esélyesek vannak ezek a gyengébbik csapatok ellen, de én úgy gondolom, hogy ezt most így el kell fogadni, el kell, hogy fogadjuk ezt a kibővített mezőnyt. Tény, hogy rengeteg mérkőzés lesz, 64 helyett 104 mérkőzést fognak játszani, hát ezt is mi szurkolók valahol ki kell, hogy bírjuk, mert azért ez tényleg rengeteg. És én úgy gondolom, hogy akkor a világbajnokság végén akkor többet fogunk tudni majd mondani erre a témára is.
2: Nézzük sorban a 12 csoportot, kezdjük az A csoporttal, ahol Csehország, Dél-Afrika, Dél-Korea és Mexikó kapott helyet, a nyitó mérkőzés a Dél-Afrika-Mexikó találkozó lesz.
3: Így van, és az érdekesség is, hogy 2010-ben is Dél-Afrikában ők játszották a nyitó mérkőzést, ahol egy-egyes döntetlennel zárult. Hát én erre a csoporttal csak annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy nem az egyik legattraktívabb csoport, de viszont ha jobban belemélyedünk, akkor egy nagyon kiegyensúlyozott csoportról bírunk beszélni, és én itten tényleg elképzelhetőnek tartom, hogy itten akár egy körbeverés is legyen ebben a csoportban, mert egyszerűen nem tudnák most se favoritot mondani, se azt, hogy ki fog kiesni. Mindenféleképpen a mexikói válogatottnak egy óriási hazai támogatottsága lesz, ez köztudott, mint bármely VB-n, akár 1970-ben vagy 86-ban, mikor otthon játszottak, szerintem egy fantasztikus hangulatban fognak játszani, és azért ez ő nekik egy nagyon nagy lendületet tudna adni, hogy akár már az első mérkőzésen pontokat szerezzenek, hogy legyőzzék a dél-afrikai válogatottat, de még egyszer mondom, itt akár Csehország, akár Dél-Korea, egyszerűen ha fogadnom kéne, nem merném megtenni, mert annyira kiegyensúlyozottnak érzem ezt a csoportot.
2: A B csoportban Bosznia-Hercegovina, Svájc, Kanada és Katár fog majd játszani. Ugye mondhatjuk, hogy a bosnyákok azért nem kaptak túl nehéz csoportot.
3: Így van, picit az A csoporthoz tudnám hasonlítani. Lehet minimálisan talán papíron gyengébbnek vélem. Én úgy gondolom, hogy a bosnyák válogatottnak egy jó felkészüléssel minden adott a továbbjutáshoz. Én úgy gondolom, hogy egy mérkőzést valahol biztos, hogy be tudnak zsebelni. Nagyon motiváltak, főleg ez a pótselejtezős mérkőzések után, hogy kiejtették Velszt, majd utána Olaszországot is. Nagyon sok fiatal, jó játékosuk van nekik, és főleg ez a pótselejtezős mérkőzések után, hogy kiejtették Velszt, majd utána Olaszországot.

0: volt egy mérkőzésük a Nemzetek Ligájában, ahol Németországtól 7-0-ra kikaptak, és pár napra rá már a kinevezés után már rögtön kérdezték, hogy akkor lemond, és ő pedig kijelentette azt, hogy ugyan már miért mondanák le, azt mondja, a folyamat most kezdődött, és a végén tényleg neki lett igaza, kivezényelte a válogatottat a világbajnokságra. Az első mérkőzés Kanada ellen játszák, na most köztudott, hogy Kanada is házigazda lesz, de én úgy érzem, hogy azért, hogy így fejezem ki magam, olyan vad, agresszív támogatottságuk nem lesz, mint a, ez persze sportszerűen mondom, mint például a mexikói válogatottnak, inkább kicsit az a nyugisabb nézőket várok, de mindenféleképp otthon fognak játszani. Biztos, hogy ők is akár már ezt az első mérkőzést meg szeretnék nyerni. Az a Kanada-Bosnyák mérkőzés szerintem egy jó mérkőzésnek ígérkezik. Svájci válogatottat talán picit gyengébbnek érzem most, mint az utóbbi években. Elég tapasztaltak ők azért. A katári válogatott pedig egy talány számomra ebben a pillanatban. Majd, hogy nem őket érzem itten talán az egyik leggyengébbnek ebben a csoportban. De én úgy gondolom, hogy a bosnyák válogatott igenis képes arra, hogy ebből a csoportból, még a legrosszabb esetben harmadikként is, de hogy tovább jusson.
1: Jön a C csoport, Brazília, Haiti, Marokkó és Skócia, ugye Haiti újonc.
0: Így van, hát itt már az első újoncot is felavassuk a C csoportban. Hát őtőlük reálisan egy tisztességes helytállást várhatunk, viszont ha megnézzük a másik hármast, a brazil, a marokkó és a skót csapatot. Hát itten például személy szerint nagyon jó mérkőzéseket várok. Úgy gondolom, hogy akár főleg a marokkótól várom azt, hogy a brazil válogatottat azért jó megszorítsa. Marokkónak tényleg egy kőkemény jó csapata van, több neves játékossal is, akik európai top klubokban játszanak, és azért tegyük szívünkre a kezünket, hogy ez a brazil válogatott már nem az a régi brazil válogatott. Régen, évekkel ezelőtt kapásból fel tudtunk 7-8-9 játékos sorolni a csapatból, akik szinte mind sztárjátékosok voltak. Hát ez most nagyon hiányzik a brazil válogatottból. Óriási népünnepé volt, hogy Neymar is bekerült a keretbe, de hát azért ezt is legyünk őszinték, hogy ez már nem az a Neymar, aki volt. Úgyhogy én őszintén azt mondom, hogy nem túl sokat várok idén ettől a brazil csapattól. Persze lehet, hogy megcáfolnak minket, mert azért mégis Ancelotti mester azért öreg róka, és ő nagyon tud eredményre játszani. Lehet, hogy nem látunk annyira tetszetős focit tőlük, de viszont lehet, hogy eredményesek lesznek a végén. És a skót válogatott is tud kellemetlen ellenfél lenni, úgyhogy ez a brazil, Marokkó, Skócia, itt én úgy gondolom, hogy jó mérkőzések lesznek, Haitit pedig ebben a csoportban nem érzem, hogy ő bele tudna szólni a továbbjutásba.
1: A D csoportban Ausztrália, a harmadik házigazda, Egyesült Államok, Paraguay és Törökország kapott helyet.
0: Ez picit az A csoporthoz tudnám hasonlítani, de picit minőségesebbnek érzem. Persze itt lesz az Egyesült Államok, mint a harmadik házigazda. Biztos, hogy nagyon nagy támogatottságuk lesz a lelátókról. Paraguay dél-amerikai stílusú focit játszik. A török válogatott pótselejtezők után jutott ki a VB-re, és egy mindig kemény, kellemetlen ausztrál válogatott. Úgyhogy teljesen ugyanaz a véleményem, mint az A csoportnál. Körbeverések, és szerintem itt az utolsó forduló fogja csak eldönteni a sorrendet, és hát most meg ebben a pillanatban nem tudnám megjósolni szintén, hogy kik jutnának tovább, vagy ki lesz az a minimum egy kieső a csoportból.
1: Jön az elcsoport, Németország, Elefántcsontpart, Ekvádor, és egy újabb újonc, Curaçao.
0: Németek egyedül az európaiak ebben a csoportban. Hát Curaçaót mindenféleképpen egy tisztességes helytállás a maximum, amit tőlük elvárhatunk. Viszont én úgy gondolom, hogy ez az ekvádori csapat, azt tudjuk, hogy ők másodikak lettek a dél-amerikai selejtezőkben Argentina után, úgyhogy nagyon sok jó játékossal rendelkeznek,

0: elég attraktív focit is játszanak, és én úgy gondolom, hogy Ecuador talán a német válogatott mellett esélyesebbnek tartom ebben a pillanatban, de hát ez persze változhat napról napra, mint például elefántcsontpartot. Emlékszünk a régi elefántcsontparti válogatottakra, tele top játékosokkal, de hát azért biztos vagyok benne, hogy maradt itt minőség, és Németország úgy gondolom, hogy hát ők is egy elég érdekes csapattal fognak kivonulni, és válogatottal. Én úgy gondolom, hogy van nekik egy nagyon jó kezdő 11-jük, viszont picikét úgy érzem, hogy az idén a kispad az vékonyabb, rövidebb, de hát ezt persze majd meglássuk. Fordulóról fordulóra, de én valahogy itt a Német-Ekvádort tartom itt a biztosabb továbbjutóknak.
1: Jön az F csoport, Hollandia, Japán, Svédország és Tunézia.
0: Hát megmondom, ez egy elég kemény csoport. Itten, amire személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, az a japán válogatott, akit láthattuk az utóbbi világbajnokságon, hogy tényleg milyen eredményeket tudtak elérni. Edzőmérkőzésen idegenbe verték Angliát, Brazíliát, azért ezek nem véletlen dolgok, és én biztos vagyok benne, hogy az az ő magatartásuk, az a fegyelem, amit ők képviselnek, biztos, hogy kegyetlenül meg fogják nehezíteni a hollandoknak a sorsát ebben a csoportban, és sőt még azt mondom, hogy talán a svéd válogatott elé is tenném őket, habár ez a svéd válogatott pedig pont a pótselejtezőkre ébredt fel. Emlékezzünk vissza, hogy a selejtezők alatt nem volt ám egy győzelmük sem, és akkor úgy viccesen megegyeztük, hogy várjuk ki, majd most kezdenek el játszani, és így is lett, és viszonylag könnyen jutottak utána ki, edzőcsere is volt náluk, úgyhogy ez a hármas azért, itt ezek kemény mérkőzések lesznek, de hát azért ne felejtsük el, hogy van egy Tunézia is, aki már lassan rendszeres részvevője a világbajnokságoknak, és hát tudjuk, hogy ezek az észak-afrikai csapatok mennyire kellemetlenek tudnak lenni. Nagyon jó megszervezett védekezésük van, nagyon nehéz nekik gót lőni, és ezeket a csapatokat nem lehet csak olyan könnyen. Úgyhogy még azt se zárnám ki, hogy Tunézia valamelyik csapattól valamilyen pontot, pontocskát tudna elcsenni.

0: Elérkeztünk a G csoporthoz, melyben Belgium, Egyiptom, Irán és Új-Zéland fog majd játszani. Zsolt, itt az esélyeket hogy látod?
1: Hát én úgy gondolom, hogy itt az a Belga-Egyiptom mérkőzés lehetne a csoport rangadója, de hallgattam az új-zélandiak bejátszását, és hát bemutatását, inkább így mondom, egy műsorban. Hát ők szeretnének azért itten meglepetést okozni, és bejutni a 16-ot döntőben. Irán pedig, hát itten mostan vannak más dolgok is sajnos, hogy ők hogy tudnak itten nyugodtan is játszani, nem a háborúra gondolni. Egy olyan országban játszol, amely ellen háborús hadviselés folytatsz, azért ezek nem egyszerű dolgok. Főleg a biztonság véget is azért ezekre dolgokra nagyon-nagyon oda kell figyelni. De én úgy azt mondom, hogy próbáljunk meg csak a focira koncentrálni, és csak a pozitív oldalát nézni a dolgoknak, hogy a pályán dőljönek el, stb. De valahogy úgy érzem, hogy itt ez a belga és az egyiptomi válogatott itten azért be kéne, hogy húzza.
0: A H csoportban Spanyolország, Szaúd-Arábia, Uruguay és a Zöldfoki szigetek játszik. Egy újabb újoncot fogunk majd látni a Zöldfoki szigetek személyében.
1: Így van. Hát az egyik VBS és spanyol válogatottnak nagyon jó csoportja is alakult ki, mert hát van itt a Zöldfoki szigetek és Szaúd-Arábiát. Látva ezt a szaúdai válogatottat itt Szerbia ellen topolyán, hát nem egy nagy erőt képvisel, azért legyünk reálisak. Úgyhogy én itt a spanyoloknak már odaadnák 6 pontot így a startba, egy elég jó gólarányjal kiszínezve. Ami viszont egy érdekes mérkőzés lehet, az a spanyol-Uruguay, mert Uruguaynak ezért egy kemény csapata van. Edzőmérkőzésen Anglia ellen is idegenbe tudtak bizonyítani. Biztos, hogy azért, hát én kijelenteném, hogy itt a spanyol-Uruguay mérkőzés fogja eldönteni a csoport elsőséget, de hát az Zöldfoki szigetek és Szaúd-Arábia, sőt, lehet, hogy ez a csoport lesz az egyik csoport, ahol csak 2 csapat jut tovább. Van egy olyan előérzetem, de hát ezt majd lássuk később.
0: Következik talán a legerősebb csoport, Franciaország, Irak, Norvégia és Szenegál.
1: Na hát, ha nem is halálcsoport, de ahhoz közeli, tényleg végre egy olyan csoport, ahol nagyon komoly mérkőzéseket láthatunk. Hát a VB egyik esélyes Franciaország, láthattuk, hogy milyen kerettel rendelkeznek, az szinte félelmetes, borzasztó erősek. Más kérdés, hogy ezt a sok sztárjátékost, ezt a sok egót hogyan tudják majd csapatként kezelni, mert azért itt tudjuk, hogy az utóbbi időben nagyon divatok, láttuk a topklubokban is, hogy a sértődések, vagy aki le lesz cserélve, hogy miért cseréltél le. Hát itt az édesám mesternek abból a szempontból is nagyon nagy feladata lesz, hogy tudja ezt kezelni, ezt a sok sztárjátékost. Norvég válogatott tényleg fantasztikusat produkált a selejtezők során. Picit őket talán féltem ettől a klímaváltozásoktól, ami ott vár, tulajdonképpen minden válogatottra természetesen. De én úgy gondolom, hogy azért egy jó csapattal rendelkeznek, és Szenegál pedig véleményem szerint talán most a legjobb afrikai csapat abból a szempontból, hogy nem csak a keménységre, nem csak a védelemre összpontosítanak, hanem a technikai tudásbeli különbség van ő és a többi afrikai csapat közt, és ezt láthattuk a legutolsó Afrika kupán is, és nagyon jó nevek vannak Szenegálnál, tényleg egy nagyon jó kis válogatottról van szó. Hát Irak pedig egy kőkemény, egy beton csapat, aki bárki a világon nagyon nehezen tud neki gólt lőni, úgyhogy ha most így jobban kiveséztük a csoportot, most lássuk, hogy tényleg mennyire erős és egy kiegyensúlyozott csoportról van szó. Úgyhogy a franciáknak ez lehet jó is, hogy már rögtön az elején rögtön kemény mérkőzések lesznek, hogy nem szabad lazítaniuk, mint például az előzőben, ahogy mondtuk, a spanyol válogatóban. Ők se fognak lazítani, persze, de ez azért komoly csoport. Hát nem, lehet most mindenki azt mondja, hogy Irak a biztos kieső, de azért ő ellenük is meg fognak izzadni a többiek.
0: Majd jön a J csoport, ahol Argentina, Algéria, Ausztria és Jordánia kapott helyet, 4 válogatott, 4 különböző kontinensről.
1: Így van. Hát itt Argentinát, most ha megnézzük a két nagyot, például a Dél-Amerikából Argentina és a brazil válogatottat, ebben a pillanatban az argentin válogatottat azért sokkal minőségesebbnek tartom. Jó csapatuk van, persze meglássuk majd, hogy ez képes-e lesz címvédésre, az még nagyon messze van. Jordánia, újonc, hát itten körül nem érzem őket, hogy itt bele tudnának szólni a dolgokba. Algéria most egy kicsit talán számomra, beszéltünk az észak-afrikai csapatokról. Algéria azért már tudott kellemetlenségeket okozni a világbajnokságokon bármely nagy válogatottnak, esélyesebb csapatoknak is. Az osztrák válogatott pedig szintén egy jó kis csapat, úgyhogy én itt mindenféleképpen az argentin továbbjutást várok. Na most az a második, harmadik hely szerintem az algér és az osztrák válogatott közdőlhet el. Hát Jordániát itt ebben a pillanatban esélytelennek tartom.
0: A K csoport sem gyenge. Kolumbia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Portugália és Üzbegisztán szerepel benne.
1: Így van. Hát itten Üzbegisztánt leszámítva lehet egy érdekes csoport. Portugáliát is egyik esélyesként emlegetik a világbajnokságon. Tényleg a franciák mellett talán a mondhatni másik legerősebb kerettel rendelkező válogatott. Kolumbia szintén egy nagyon veszélyes csapat. Én őket, ez az Ecuador-Paraguay szinte tudnám hasonlítani. Hát a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig szintén egy kellemetlen ellenfél bírna lenni, de most őnáluk is már hallottam egy-két dolgot, hogy ilyen buborékba lesznek téve. Ez, mikor ilyesmiről beszélünk, akkor sajnos mindig eszünkbe jut 2020-as év és a Covid-járvány, de azért reméljük, hogy talán tudni fogják kezelni a szervezők is ezeket a dolgokat. Most persze kérdés, hogy lesznek-e beengedve nézők Kongóból, nehezen tudnám elképzelni, de reméljük, hogy azért minden rendben fog lenni, mert ezeknek a játékosoknak 99%-a Európában játszik, szóval nem is jártak elméletileg Kongóban az utóbbi időben. Ezt jó, most így nem tudhassuk, de azért bízunk benne, hogy nem üti fel a fejét semmiféle járvány, és hogy nyugodtan le tudják játszani ezeket a mérkőzéseket is.
0: És végezetül maradt az L csoport, ami szintén erősnek mondható, Anglia, Gána, a szomszéd Horvátország és Panama.
1: Így van, és hát most első ránézése mindenki legyintelen egyet Panamára, de én azért egyelőre nem legyintek, mert nem olyan könnyű, nem lesz annyira könnyű őket se legyőzni. Hát viszont az angol, gána, horvát csoportból pedig, és ebből a trióból, én azt mondom, hogy most Angliát nagyon sokan esélyesnek tartsák, de azért őszintén igaz, hogy a selejtezőkben még gólt se kaptak, de nem látom azt az attraktív, angol, lehengerlő játékot. Kegyetlenül eredményre játszanak. Tuchelnél ezt sajnos a Bayernban is láttuk, hogy egyszerűen nem tud túl attraktív, túlságosan átmennek ilyen taktikai dolgokra, kevés a felszabadultság a játékosokban, nagyon sok szárjátékost otthon hagyott. Számomra a legnagyobb meglepetés az Cole Palmernak a kimaradása, akárhogy is, de tényleg egy fantasztikus futballistáról beszélünk, de emellett Luke Shaw, Foden, Maguire, azért más válogatottak örülnének, hogyha ilyen játékosok lennének, de hát jó van, ez az ő választásuk, ő bízik ezekben a játékosokban, és Gánát is azért elég veszélyes csapatnak tartom. Én néztem a Gána Németország felkészülési mérkőzés, 2-1-re nyert Németország, de nagyon mennek kállaiak, úgyhogy erőnlétük lesz, és lehet, hogy ezek a forró klíma, amit vár majd a játékosokra az egész világbajnokság alatt, lehet, hogy sokkal jobban fog kedvezni az afrikai, akár a dél-amerikai, közép-amerikai csapatok számára, mint az európaiakra. De hát most ebből a táblatból ezt még nem tudjuk. Én úgy gondolom, hogy messze menő következtetéseket még nem is szabad, meg kicsit felelőtlenség is levonni, hogy mi lesz a VB-n. Én úgy gondolom, hogy várjuk meg az első egy-két kör, hogy lemenjen, és akkor már azért körülbelül látni fogjuk, hogy ki milyen formában van, esélyes, nem esélyes, mert tényleg egy nagyon tarka cifra VB lesz, és először a VB-k történelmében nem 8-ot döntőtől, hanem 16-ot döntőtől fog kezdődni, szóval még plusz mérkőzések lesznek. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az orvosi stáboknak nagyon nagy feladatjuk lesz. A felkészülésekben, másrészt pedig, hogy fitten tudják tartani a játékosokat, és én úgy gondolom, hogy mivel hosszú VB, és akik elkerülnek egész a végéig, például akár egy bronzmérkőzés, vagy persze természetesen a döntőig, hogy ezek a játékosok több mint 2 hónapig össze lesznek zárva. Mert már most lassan mindenki elkezdte felkészülést, és gondoljunk bele még 2 hét a világbajnokságig, meg utána még 1,5 hónap, szóval itt a pszichológusoknak is azért nagy, a sportpszichológusoknak nagyon nagy feladatjuk lesz, hogy mert egyszerűen ez már át tud menni egy monotonitásban, egy feszültségben, hogy edzés, hotel, összezárás, mérkőzés, szóval azért nem olyan egyszerű dolgok ezek, úgyhogy mi szurkolók számára pedig egy fantasztikus élmény lesz, én bízok benne, tényleg megpróbálom a pozitív oldaláról megközelíteni a dolgokat, és hadd játszon a Haiti, hadd játszon az Zöldfoki szigetek, ez van, ők kikerültek a VB-re, és ezeket a mérkőzéseket is ugyanúgy le kell játszani, mint a többit, és bízunk benne, hogy azért tényleg egy jó világbajnokságot fogunk látni.

0: ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
7: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
1: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a sporthírekhez. Véget ért a bajnokság az alacsonyabb rangfokozatú labdarúgó ligákban, a Vajdaság Liga északi csoportjában az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím kérdése. Az adorjáni Tisza 6-1-es vereségbe futott bele Bajsán, így a Bácsföldváron 2-0-ra diadalmaskodó Apatin Mladosz lett a bajnok. A többi eredmény a következő: Paripási Rádnicski Sztapári Hajduk 3-2, Újsóvé Proleter Becse 1-0, Mladenovói Budújtnasz Kucora Iszkra 5-2, Bajmoki Rádnicski Kulai Hajduk 3-0, Dunagálosi Budújtnasz Ókiri Obilics 3-1 és Petrőci Mladosz Kiskéri Szutyeszka szintén 3-1. Bajnok is ősztől a szerb ligában szerepelhet a 67 pontos Apatini Mladoszt, második a Bajsa 65, harmadik a Tisza 62 ponttal. A Bajsa és a Tisza minősítőt játszik a magasabb ligába a jutásért, melynek sorsolását ma tartják. A ligából a Petrőci Mladoszt, a Kucorai Iszkra és a Kiskéri Szutyeszka esett ki. A Vajdaság Liga déli csoportjában a Temerini TSK 5-0-ra kikapott az Ogari Sumár otthonában, és 32 ponttal a 13. kieső helyen végzett a bajnokságban. Bajnok az újvidéki Index. A Szabadkai körzeti ligában a Csantavér 7-2-es vereséget szenvedett a Nyegosjavói Proleter otthonában. A többi eredmény a következő: Csóka, Szeghegyi Nyegos 2-1, Zenta, Kelebiszka Suma 2-7, Torzsai Budújtnosz, Szabadkai Bácska 2-1, Adai AFK Györgyén 3-1, Tomislavci Tavankút 1-1, Feketi Csiadrán Túré Mladoszt 3-0, küzdelem nélkül, és Szent Tamás Törökkanizsai Obilics 4-5. Bajnok is a Vajdasági Ligába jutott a 68 pontos Nyegos, második a Kelebiszka Suma 63, harmadik a Bácska 60 ponttal. Az AFK a 7., a Zenta a 8., a Csóka a 9., a Csantavér pedig a 11. helyen zárta a szezont. A ligából a Nyegosjavói Proleter, a Feketicsi Jadrán és a Túrjai Mladosz esett ki. A Törökkanizsai Obilics pedig selejtezőt játszik, a Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga bajnokával, a Péter Révei Jedinszfóval a ligában maradásért. A Kelebiszka Suma Cservenk együttesével, a Bácska pedig a Szilbereki BSK-val osztályozót vív a Vajdasági Ligába való jutásért. Legördült a függöny a Tiszamenti ligában is. Az utolsó játéknapon a bajnoki címét már korábban bebiztosító Tornyos 13-1-es győzelmet aratott a majdani Tromegya felett. A többi eredmény: Martonosi Jedinszfó Tiszaszent Miklósi Szloga 0-4, Magyar Kanizsai Potiszje Oroszlámosi Szlávia 3-0, Padi Tisza Podlokányi Hajduk 3-0 küzdelem nélkül, Moholi Bácska Horgos 6-0, Szerbkeresztúr Jedinszfó Szanádi Jadrán 2-0, és Oromi Champion Gyáli Granicsár 2-2. Bajnok és ősztől a Szabadka ligában versenyezhet a Tornyos 68 ponttal, második a Jadrán 59, harmadik a Keresztúri Jedinszó 57 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi liga zárókörének eredménye következők: Péter Révei Jedinszó Bácskasútfalvi Szloboda 4-1, Kishegyesi Egység Pacséri Bácska 1-3, és Zenta Gunarasi Szlávia Nádaljé Napredák 3-0. Bajnok a Jedinszó 42 ponttal, második a Bácska 32, harmadik a Szloboda 31 ponttal. A Jedinszó selejtezőt játszik a Szabadkai közötti liga legjobban helyezett nem kieső helyen álló csapatával, azaz a Törökkanizsai Obilics együttesével. A Spartacus súlyemelői 12 érremmel zárták a Zomborban megrendezett junior és U23-as országos bajnokságot. A kiváló eredmények közül Bencsik Masa Balázs teljesítménye emelkedett ki, aki az U23-as mezőnyben 11 kg-on megjavította saját egyéni csúcsát, és nagy reményekkel várja az olaszországi földközi tengeri játékokat, ahol egyetlen szerbiai súlyemelőként vesz részt. Bencsik Masa szakításban 128, lökésben pedig 155 kilót ért el, ami összetettben 283 kilót jelentett. Az U23-as mezőnyben Bencsik Masa mellett aranyérmet nyert még Angyéla Erdei a nők 58 kg-os súlycsoportjában. A juniorok mezőnyében országos bajnoki címet Mila Gyórovics, Hauk Herold, Ördög Iván és Szécsi Tamás szerzett, ezüstérmet Kistörköly Benyámin, Németh Richard és Rozsnyik Attila nyert, Faragó Melánia és Szőnyi Patrik pedig a harmadik helyen zárta az országos bajnokságot. Csapatban az Ördög, Németh, Szőnyi, Rozsnyik alkotta Szabadka junior csapat, megvédte címét. Dario Basic Pálka, hogy a Spartacus Atlétika Klub kiválósága kitűnően szerepelt a maribori nemzetközi versenyen. A szabadkai atléta a 100 méteres síkfutás előfutamában szeles körülmények között 10,74-es időt futott, amellyel bejutott a döntőbe, ahol 10,45-tel a második helyen végzett. Dario ideje minden idők egyik legjobb szerbiai eredménye, az országos rekordot nem, a vajdaságit viszont 13 század másodperccel javította meg.
200 méteren még ennél is jobban teljesített a szabadkai versenyző, ugyanis 20,75-ös egyéni és vajdasági csúccsal, mindössze 500-addal elmaradva az országos rekordtól megnyerte a versenyt. Ugyanezen a versenyen Vishnya Ilov 25,14-es egyéni csúccsal 12., 100 méteren 12,43-as idővel pedig a 13. helyen ért célba. Diana Bašić-Palković 400 méteren 59,17-es egyéni rekorddal a dobogó 3. fokára állhatott. Jól szerepeltek a Spartacus úszóklub tagjai a közelmúltban megtartott versenyeken, Banja Luka nyílt bajnokságán, amelyen 12 ország több mint 500 úszója vett részt, a szabadkai úszók 17 érmet nyertek, ebből 8 arany, a Nisi nemzetközi meetingen pedig 54 érem a termés, ebből 30 a legfényesebb, tehát aranyérem. Mackovics Martin és Nikolaj Pimenov két pár evezősben bronzérmet nyert Sevillában a világkupa idei első regattáján. A szerbiai kettőst az aranyérmes holland és az ezüstérmes belga egység előzte meg, míg Martinék mögött Spanyolország, Lengyelország és Nagy-Britannia végzett. Megtört a Győr női kézlabdázóinak sikersorozata, ugyanis idén a francia Metz nyerte a bajnokok ligáját, miután a Vámos Petrát és az adai Albek Annát is sorai között tudó francia csapat a budapesti döntőben 31-29-re verte a győri együttest. A francia csapatban Albek Anna 2 góllal járult hozzá a csapata sikeréhez. Bronzérmes a szerb férfi 3x3-as kosárlabda válogatott. Az elődöntőben a szerb együttes nagy csatában hosszabbításban kapott ki Lettországtól, tegnap azonban a 3. helyét vívott találkozón, szintén nagy küzdelemben, 20-19-re nyert Franciaország ellen. A döntőben Lettország-Németország 20-15.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Ennyi volt mára, és erre a hétre a Küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Nagy Viktor, adásvezető technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Jövő hétfőn két stúdió vendégemmel a labdarúgó világbajnokság addigi történéseiről beszélgetünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszont hallásra!

0: Híradó.
1: Erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken, megint kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Június 16-áig van ideje a MOL-nak, hogy megvásárolja a NISZ orosz többségi tulajdon részét. Az Albin Kurti vezette önrendelkezés kapta a legtöbb szavazatot a koszovói parlamenti választáson. Azután a Durindóval folytatódott vasárnap a népzene ünneplése Hajdújáráson, és zenés irodalmi estet szerveztek a Szabadkai zsinagógában, Kautsky Armand is fellépett. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunamiriadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Ismét kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Izrael középső részein légiriadóra ébredtek az emberek. Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére. Ám ezek nagy részét a légvédelem elfogta, sérültek nincsenek. Válaszul az izraeli légierő csapásokat mért iráni katonai célpontokra. A fejlemények ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók. Már korábban arra kérte Izraelt, hogy ne eszkalálja a helyzetet. A hétfő hajnali események megtörték az április óta érvényben lévő tűzszünetet. Egyesek szerint fennáll a veszélye, hogy a konfliktus regionális háborúvá szélesedik. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tűzsdei jegyzése ma reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os növekedéssel $97.57 állt meg. Az amerikai OFAC mindössze további 10 nappal hosszabbította meg a tárgyalási engedélyt a magyarországi MOL olajtársaságnak, hogy egyeztessen a NISZ orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom-Neft céggel. Zsíko Márkovics energetikai szakértő szerint a tárgyalások megakadtak, és a rövid határidő is azt jelzi, hogy Washington nyomást gyakorol a felekre a kompromisszum érdekében. Bár a végső megállapodás nem várható ilyen rövid idő alatt, egy kisebb előrelépés már elegendő lehet. Szerbia igyekszik megőrizni stratégiai pozícióját, miközben a NISZ működési engedélyének lejárata is közeleg, ami tovább növeli a bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan az orosz gázszerződést további 3 hónappal meghosszabbítják, ami átmeneti könnyebbséget jelent Szerbiának. Zsíko Márkovics energetikai szakember.
2: Nem hiszem, hogy 10 napon belül bármilyen konkrét eredményt kapnánk, de jó lenne, ha a MOL tudna egy új javaslatot készíteni, és ezekkel az új eredményekkel állna az OFAC elé. Az OFAC ezt értékelni. Tehát az OFAC rövid távon azért próbál nyomást gyakorolni minden tárgyalófélre, hogy egyeztessék álláspontjaikat, hogy egy tranzakció megvalósulhasson. Ugyanakkor azt látjuk, hogy ez továbbra sem így van. Megvárjuk ezt a 10 napot, és meglátjuk, hogyan alakulnak tovább a dolgok.
1: A szavazatok 99,4%-ának feldolgozása alapján az Albin Kurti vezette önrendelkezés szerezte a legtöbb szavazatot a koszovói parlamenti választáson. A jelenlegi miniszterelnök által vezetett párt a voksok 42,92%-át szerezte meg, ami ugyan elegendőnek bizonyult az első helyhez, de elmaradt a korábbi választásokon elért eredményétől. A második helyen a koszovói demokrata párt végzett. Az eredmények egyelőre előzetesek, a végleges adatokat a választási bizottság később teszi közzé. A mostani eredmény nem elégséges ahhoz, hogy az önrendelkezés önállóan alakítson kormányt. A várakozások szerint a következő hetekben koalíciós tárgyalásokra lehet számítani. Hajdújáráson vasárnap is folytatódott a hagyományőrzés. A 49. Durindón a vajdasági magyar népzenei együttesek, szólisták és népdalkörök mutatkoztak be. Balázs Andrea riportja.
3: Hey!
0: Vasárnap egymást váltották a színpadon a magyar népzenei együttesek, néptánccsoportok és szólisták hajdújáráson. A 49. Durindó ünnepélyes megnyitóján Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte, a népdal és a népzene összeköt bennünket egymással és elődeinkkel, miközben hűen tükrözi közösségünk történelmét és lelkületét.
3: A megmaradásunk egyik legerősebb pillére a kulturális önszerveződés és az élő közösségi élet.
0: A fesztivál ma is abban a szellemben él és fejlődik, amelyet Szőlősi Vágó László, a néhai fesztiváltanács elnöke álmodott meg, és hagyott örökül a következő nemzedékeknek. Juhász Gábor, a Durindó és Gyöngyös Bokritta fesztiváltanácsának elnöke.
4: Ő ezt nagyon-nagyon fontosnak tartotta. Ő egy nagyon nagy életet vitte ebbe az egész mozgalomba annak idején, és hát örülök neki, hogy például most én, mint a fesztiváltanács elnöke, ezt a munkát tovább tudom vinni.
0: A Vardervölgyi Vadvirágok női kórus Észak-Macedóniából, Szkopjeból érkezett egy magyar népdal csokorral. Sutus József, a Macedón Magyarok Teleház szervezetének elnöke.
5: Ők már évek óta a Macedóniai Magyar Teleház szervezet tagjai. Évek óta tanulnak magyarul, de nem nagyon megy. És akkor úgy döntöttük, hogy próbáljuk a zenére fordítani. Könnyebben megy a zenén keresztül a nyelvvel az ismerkedés, és azt hiszem, hogy sikeres volt az egész.
0: Az együttesek két helyszínen, a Hajdújárási Kultúrházban és a templomban is felléptek.
1: Megzenésített irodalmi estet szerveztek versek zeneszárnyon címmel a Szabadkai Zsinagógában a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az eseményen Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész lépett fel Farkas Izsák hegedűművész kíséretében. Halász Zoltán és Dudás Dániel riportja.
6: A Bakter előttás üzen, piros zászló kezébe törött a sok gyerek.
7: A megzenésített irodalmi estet a Mátiasz Korvinusz kollégium szervezte. A programban a nemzeti öntudatot, az összetartozást és az életigenlést középpontba állító versek hangzottak el, amelyeket Farkas Izsák hegedűművész dallamai tettek még kifejezőbbé. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági ügyvezetője.
8: A magyar nemzet tragédiája Trianon, amit sajnos nap mint nap még mindig érzünk a mindennapokban is, mégis egy újfajta tartalommal, a nemzeti összetartozásnak az érzésével, a megélésével gazdagodott ez a június 4-i dátum, és mi a diákjainknak minden egyes alkalommal, minden június 4-én, de egyébként is a működésünk során, a beszélgetésekkor, az MCC tevékenységében ezt az értékrendet képviseljük, hogy éljen bárki, bárhol a Kárpát-medencében vagy a világban, az egységes magyar nemzethez tartozik.
7: A Radnóti Miklós verseivel induló előadás során Kautsky Armand tolmácsolásában a magyar irodalom számos kiemelkedő alakjának gondolatai hangzottak el. Többek között Ady Endre, Reményik Sándor, Petőfi Sándor és Arany János költeményei.
9: Ez egyik legcsodálatosabb ünnep, és azt gondolom, hogy ezt a gyászeseményt, ami most már 106 éve sújtja az országot, ezzel, hogy Nemzeti Összetartozás napja lett, ezzel feloldottuk ezt a drámaiságát, és inkább az együvé tartozás, a mosoly, akár még a humor is belefér, az, hogy együvé tartozunk, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy értjük egymást, a nyelvünket és a kultúránkat. Ennek válogattuk a megfelelő irodalmi és zenei anyagát.
7: A két művész szoros alkotói párbeszédben dolgozott együtt. A versekre zenei válaszok érkeztek, a hegedű szó pedig újabb versszakokat inspirált. A közös munka a kölcsönös inspirációra épült, mondta el Kautsky Armand.
10: Sport.
1: Három helyet rontott az ATP világranglistán Novák Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a 7. helyen áll, 3760 ponttal. Az élmezőnyben nem történt változás. Az olasz Jannik Sinner, aki szintén korán kiesett, fölényesen vezeti a rangsort 13500 ponttal. A második helyen Carlos Alcaraz áll 9960 ponttal. A spanyol játékos sérülés miatt nem indult Párizsban, így elveszítette a tavaly megszerzett 2000 pontját. A harmadik helyet továbbra is az új bajnok Alexander Zverev foglalja el 7305 ponttal. Adai származású játékos is magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Albeck Anna a francia Metz tagjaként 31-29-es győzelmet ünnepelhetett a címvédő Győri Eto ellen a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. A vajdasági játékos a döntő után azt üzente a fiataloknak, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL győzelemig. Ez a BL arany egyértelműen pályafutásom eddigi legnagyobb sikere. Felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is óriási mérföldkövet jelent, nyilatkozta Albeck Anna. Újabb szép kishegyesi atlétikai sikerek születtek, hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke azt írta, Bede Borbála a Szerbia kupán Krájevóban megnyerte a gerelyhajítást 47,58 méteres egyéni csúccsal. Bácsi Virág rúdugrásban állhatott a dobogó második fokára, szintén egyéni csúccsal 3 méter 10 centiméteres eredménnyel. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyar Kanizsára látogatott a tartományi jogvédő is helyettese. Bácskertesen most vasárnap ünnepelték a nemzeti összetartozást. Óbecsén megtartották az Art Picnic Gastrofest elnevezésű kulturális és gasztronómiai rendezvényt, és Kalács Fesztivál volt Magyar Csernyén. Jönnek a részletek. Magyar Kanizsára látogatott Dragana Tjorić, tartományi polgári jogvédő és helyettese, a kisebbségi jogokkal foglalkozó Nyilas Mihály. Először Fejsztámer Róbert polgármesterrel és Újvári Zsomborral, a KKT elnökével egyeztettek, majd a helyi regionális szakmai pedagógus továbbképző központban fogadták a polgárokat. A nyílt napon a polgárok közvetlenül tájékozódhattak jogaikról, megoszthatták problémáikat és tanácsot kérhettek a tartományi ombudsmantól. A nemzeti összetartozást ünnepelték Bácskertesen. A program szentmisével kezdődött, majd alkalmi műsort tartottak a Szent Anna templom kertjében álló tudományi ombudsmantól. A nemzeti összetartozást ünnepelték Bácskertesen.

0: Péter István, szervező, a Dunatáj Egyesülés elnöke.
1: Az elképzelés az volt, hogy legyen egy központi ünnepsége Nyugat-Bácskának, ahol kellő méltósága és kellő tisztelettel tudunk idézni ennek az ünnepségnek. A Gyuszi civil szervezet fölvállalta, hogy ő lesz úgymond a házi gazdája, és hát a Dunatáj természetesen besegít minden, amivel csak tud. Ugyanúgy természetesen a helyiek, a Kobuszinán, a kultúra, az egyház, és hát mindenki, aki tud.
0: Mint elhangzott, a Magyar Nemzeti Tanács rendkívül fontosnak tartja a nyugatbácskai szórványmagyarság közösségét. Ezért is tulajdonít nagy jelentőséget a Nemzeti Összetartozás napja nyugatbácskai központi ünnepségének. Hugyik Rihárd, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke.
2: A Magyar Nemzeti Tanács mindig is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy minőségi és jelentős párbeszéd alakuljon ki a szórványmagyarság és a tömmagyarság között. A szórványmagyarság mindig lakmuszpapírt jelent, tehát az összes olyan probléma, amely a magyar közösséget az egész vajdaságban érinti, az a szórványban mindig különös jelentőséggel jelenik meg. Ezért kell rendkívül odafigyelnünk rá, és a különböző kihívásokat, nehézségeket megértve olyan megoldási javaslatokat tenni, amelyek ezeket a közösségeket erősítik.
0: A turulszobor nem csak a nemzeti összetartozás jelképe, hanem a nyugatbácskai szórványmagyarság kitartását és helytállását is szimbolizálja. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
3: A mögöttem látható turulmadár harcos turulmadár, ellentétben például a hajdújárási valamelynek a teste mellett vannak a szárnyai, az azt fejezi ki, hogy otthon vagyunk. Itt is ugyanúgy otthon vagyunk mi magyarok, Bácskertesen, Kupuszinán, de ugyanez mondható el Doroszlóról, Szilágyiról és sok más nyugatbácskai településről, de szorványban mindig nehezebb, szorványban mindig harcosabbnak kell lenni, és ezért örülök annak, hogy ilyen a turulmadár, és annak is, hogy sikerült összefogásból visszaállítani a turulmadarat, hiszen ez Kupuszinán nem az első turulmadár, és az összefogásnak köszönhetően sikerült visszaállítani.
0: A kupuszinai turulszobornál a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács, a testvértelepülés Hercegszántó, valamint a helyi és nyugatbácskai civil szervezetek, egyesületek, intézmények képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az alkalmi műsorban pedig kupuszinai versmondók, bácsülefalvi énekesek, továbbá bezdáni gyermekek léptek fel.
4: Péntektől vasárnap éjszakáig tartott Óbecsén az Art Picnic Gastrofest elnevezésű kulturális és gasztronómiai rendezvény, amely ötvözi a kortárs művészetet, a zenét és a helyi ízeket. A közösségi programoknak és eseménysorozatnak idén is az Erdőtelepítők Parkja adott otthont. Paracki László és Annus Beatrix riportja.
5: A Tiszaparthoz közeli zöldövezetben a gasztronómiai élmények mellett a látogatók 3 napon át élvezhetik a koncerteket, szabadtéri filmvetítéseket, művészeti kiállításokat és a gazdag családi programokat. Vasárnap a legkisebbek számára tartottak gasztronómiai műhelymunkát, amelyen a gyerekek kenyértésztát gyúrtak. Szűcs Szelina.
6: És mi készül itt most jelenleg?
7: Gyurma. Készülünk.
6: Hogy készül?
7: Lisztből, meg vízből.
6: Nehéz gyúrni?
7: Igen.
5: A fesztiválon a legkisebbeket a kézműves programok mellett gyerekfoglalkozások széles kínálata várta. Horti Andrea, az Óbecsei Tán Emlékház munkatársa.
8: És mindig nagyon érdekes programmal készülünk a gyerekeknek. Az idén bábszínházazunk, arcfestés, különböző kreatív műhelymunkákat csinálunk. Lesz ilyen hagyományos kézművesség, lesz ilyen képzőművészet, vagy egy kicsit ilyen művészkedés, festés, alkotás.
5: A rendezvényen 42 vajdasági kiállító kínálja házi készítésű termékeit és kézműves finomságait. Ezen kívül a látogatók 14 helyen kóstolhatják meg a helyben készült különböző gasztronómiai különlegességeket. A temerini Szűcs család több éve jár a fesztiválra.
9: Két családos apuka vagyok, jövünk ide az egész családdal, és akkor itt a gyerekek kedvük szerint találnak akár programokat, akár ennivalót, akár üdítőt tudunk vásárolni a gyerekeknek, lovaglás, kürtös kalács.
5: A gasztronómiai kínálat a vajdasági alapanyagokra és a hagyományokra épül, modern köntösbe bújtatva.

0: Pelle Ervin, Szent Tamási pizzakészítő.
1: Fiatalok, középkorúak és gyerekek egyaránt szeretik. Mi a pizza titka, jó pizza titka?
2: A pizza titka csak a tésztában rejlik, meg a jó hozzávalók, de a tészta legfontosabb. Meg kis tapasztalat hozzá, jó lárni, azt akkor megvan.
0: Az Art Picnic Gastrofest célja egy olyan közös tér megteremtése, ahol a művészet, a gasztronómia, a zene, a film és a családi kikapcsolódás találkozhat egymással. Jovánovics Dániel, az Art Picnic Gastrofest főszervezője.
3: Itt én úgy gondolom, hogy maximálisan elégedett kell, hogy legyünk, mivel hoztuk az átlagos Gastrofestnek az embertömegét. Nagyon nehéz megmondani, hogy ez pontosan mennyi ember, mivel nincsenek belépünk, vagy valami olyan módunk, hogy mérjük, de a több ezer ember, szóval a park az megtelt. Minden programunk sikerült megvalósítani, nagyon jók voltak a koncertek, a már az itt lévő éttermek dolgoztak, úgyhogy egy nagyon sikeres napot zártunk, és akkor bízunk, hogy a mai nap is hasonlóan fog telni.
0: Az idei rendezvény a résztvevők és a látogatók létszámából, valamint a visszajelzésekből ítélve tökéletesen bizonyította létjogosultságát.
4: Hogy nincs párja a kemencében sült kiflinek, azt mindenki megtapasztalhatta a Magyar Csernyei Kalács Fesztiválon, ami 19. alkalommal szervezett meg a Magyar Csernyei Hagyományápoló és Gasztronómiai Csoport. A rendezvényt a Tűzoltó Otthonban tartották, 12 csapat jelentkezett, Romániából is érkeztek vendégek. Kecskés István és Dudás Dániel riportja.
5: Sok csernyei családban még él az a szokás, hogy a hét valamelyik napján, legtöbbször pénteken, pék kifli kerül az asztalra. Korom Margit, Magyar Csernye.
6: A jó kiflinek az a titka, jól legyen a lüszt. Az élesztőnek nem szabad túl melegíteni a tejet, hogy főgyűjön. Meg hát nem szabad túl keményre se csinálni, de azért lágy se legyen. Meg hát jó kidolgozni simára a tésztát, mindig így alámenni, hogy az kapjon levegőt, akkor úgy buborékosodik, úgyhogy meg jó, meg kell, mert ha nem kell, meg akkor már nincs értelme, akkor kár megcsinálni.
5: A pék kifli készítésének szokása nem csak a falusi családokban maradt meg, a városban élők is tudják, hogy a házi készítésű sütemény mindig jobb, mint amit a boltban vásárolunk. Kis Irén, Nagy Kikinda.
7: Az a valódi. A hájas kifli, a pék kifli, a csiga, a régi fajták. Sokan csinálják azért. Attól függetlenül, hogy városon vagyunk.
5: Voltak, akik mákkal vagy krémekkel ízesítették a kiflit. A legnagyobb sikere mégis a sima sós kiflinek volt. A pék kifli szép színéhez és finom ízéhez hozzájárult a Csernyei Tűzoltó Otthon udvarában álló rakott kemence is. Persze azok is, akik odafigyeltek arra, hogy a kifli szépen megsüljön. Szilágyi Sándor, a Magyar Csernyei Hagyományápoló és Gasztronómiai Csoport elnöke.
8: 2007-ben épült, és azóta használjuk. Az az érdekesség a kemencének, hogy más ízt ad, mint a Lernibe sütött kalácsok. Próbáltunk mink itten pizzát, kiflét, töpört és pogácsát sütünk minden évben az iskolának. A luca pogácsát különben azt kapják uzsonnára, és sokan dicsérjék, mivel más íz, más. Gondolom az anyag ugyanaz, de az íz más.
5: A rakott kemencében szokták sütni a pékkiflit a csernyei lakodalmakra és egyéb alkalmakra is.
4: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
9: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van, napos és meleg idő lesz a folytatásban, a csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul.
10: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: Friss hírek minden órában.
11: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
12: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyaminformációk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A SZER Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: 12 óra múlott pontosan 30 perccel, és ahogy ígértem, már is itt vagyunk Nagy Viktorral, mégpedig a szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai következnek, miszerint a mai napon 1 euró 117 dinár 38 para, 100 magyar forint 32 dinár 95 parába kerül, 1 svájci frankára 127 dinár 70 para, 1 angol font 135 dinár 73 para, és 1 amerikai dollár 101 dinár 75 parába kerül. A szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
1: Reklámot hallottak.
6: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember, hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Nálunk minden terítékre kerül.
1: Mozaik. A 107,1-en informálódjanak velük. Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
2: 12 óra múlott 45 perccel, és már is megyünk tovább, hogy mit kínál a Pannon Televízió ma önöknek délután. 16 órakor fit percek, majd azt követően tanuljunk, szerbül, ha hétfő, akkor sporthétfő Dóró Alennel, majd 17.30 magasságában hírod, és ha hétfő, akkor tudják közbeszéd 18.10-től. Majd utána közelkép Kalamár is, sporthétfő híradó, utána pedig Gyöngyös Bokréta fellépései, majd titkos társaságok, és természetesen a közbeszéd ismétlését is meg tudják majd nézni 22.10 magasságában. És akkor ne menjenek sehova, hiszen nem sokára érkezik Orosz Ildikó a legfrissebb hírekkel. Itt a 107,1-en addig is a H-val folytatjuk, és Szulák Andreával, úgyhogy érdemes itt lenni velünk.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannon Rádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plana közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fúlt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a Déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete nemrégiben adott ki közleményt, melyben nyomatékosították. A felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, különösen a tanév végi ünneplések időszakában. Hozzátették, minden évben az első melegebb napokon történik a legtöbb baleset és tragikus vízbefulladás, amelyek leggyakrabban a saját képességek túlértékeléséből és a felelőtlen viselkedésből adódnak. 5 közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten, a helyi rendőrkapitányság közleménye szerint 4 balesetben 3 személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból. Közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bentartottak. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Június 10-től 12-ig a Városháza, a Városi Múzeum, a Kortárs Galéria, a Zsinagóga, a Városi Könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium különféle tárlatokkal, előadásokkal és vezetett programokkal várja az érdeklődőket. Szabadka a térség egyik legjelentősebb szecessziós városa, olyan meghatározó épületekkel, mint a Városháza, a Zsinagóga vagy a Reichl Palota. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város egyedülálló építészeti örökségére és annak megőrzésére. A részletes program a secessiovilagnap.com oldalon tekinthető meg. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyösbokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a panonrtv.com-on is megtalálható.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén most 29 fok van. Ma és holnap is 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is lesz napsütésben részünk, de már időnként gomoly felhők tarkíthatják az égboltot.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
2: 13 óra múlott 12 perccel mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és most
0: a 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.

0: mégpedig nagyon-nagyon színes programmal készülnek a hétvégére. Mondhatjuk azt, hogy minden út Bács-Fekete-hegyre vezet most hétvégén. Hát nézzük, hogy mivel is indulnak, hiszen június 12-én már egy óriási kavalkád lesz majd.
1: Így van, de ezt még kiegészíteném, ugyanis volt lehetőségünk lecsapni a vándormozira, úgyhogy lesz a megynapoknak egy nulladik napja is, ugye a fesztiválokon szokták mondani, tehát június 11-én csütörtökön 11 órától a Bács-Fekete-hegyi Színházteremben filmvetítés lesz, ahol 11 órától meg lehet tekinteni a Csongor és a Tündét, 12.30-tól a Toldit, délután pedig Ember maradja az Ákos sztori, tehát a népszerű énekesnek a életéről szóló dokumentumfilmet, és 19 órától pedig a népszerű vígjátékot, a Legény búcsút, amely Szente Vajk azonos című nagy sikerű színdarabjából készült. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk a nulladik napra is a színházterembe. Június 12-én, pénteken pedig majd megtörténik 9 órától az óvodásoknak a karneváli sétája. Azután készülünk a június 13-ára, a szombati napra, tehát ez lesz a fő megynapoknak a fő napja, ahol marha paprikás főző versennyel kezdjük 9.30-tól. Ez idén egy új helyszínen lesz, a valamikori strandnak a területén, amely a helyi közösségnek a szervezésével és önkéntes munkával sikerült ezt a területet kitisztítani és rendbe rakni, valamint 11 karót felállítottunk, úgyhogy az esti fényekkel se lesz probléma, és szemetes kannák kerültek kihelyezésre, úgyhogy minden adott lesz, hogy ezen a területen tartsuk meg majd az idei marha-paprikás főzőversenyünket, ahol 4500 dináros nevezési díj fejében csapatonként 3 kg marhahús, kenyeret, tüzelőt, hangulatos környezetet, valamint minden csapatnak nyereményt biztosítanak a szervezők. Ezen felül egész nap kirakodóvásár, egyéb szórakozási lehetőségek lesznek a gyerekeknek, valamint megy mézés helyi termék bemutató is lesz a strandon.
0: Amit még mondjunk el, mégpedig a főzőversenyhez kapcsolódóan, hogy lehet-e még jelentkezni, és ha igen, meddig, hol?
1: Természetesen, tehát a jelentkezési határidő az csütörtök június 11-e, de most ha pénteken jelentkeznek, még azt is el tudjuk fogadni, hogy az is, ugyanis most egy jelentősen nagyobb területen tudunk majd, tudjuk majd megtartani ezt a főzőversenyt.
0: És ugye számos program lesz még, ahogy ön is mondta, tehát a kirakodóvásár, gyerekeknek szórakozási lehetőség, megy és méz és helyi termékbemutató is. Na már most, milyen a jó feketicsi megypálinka? Ez érdekelne még engem ilyen szempontból.
1: Hát igen, a feketicsi megypálinka az nagyon... Nagyon minket illet, tehát büszkék vagyunk a gyümölcsünkre, ugyanis a gyümölcs az magas az antioxidáns tartalma, kedvező a cukorsav aránya, és így a megynek és a megypálinkának is előkelő helye van az egészséges táplálkozásban, de ezen kívül a megyből még lehet készíteni megylét, megylekvárt, pálinkát, ahogy mondtam is, bort és likőrt, de különféle édességeket, akár megy kalátot is előszeretettel készítenek az emberek.
0: Nagyon sok programmal készülnek, azért még mondjuk el, hogy azon a napon este, ha jól tudom, szabadtéri falunapi diszkóparti is lesz.
1: Na igen, amit még elfelejtettem mondani, hogy 10 órától a önkéntes, tehát az asszonyaink, a helyi önkéntes asszonyaink ilyen falunapi lángost fognak osztani, amelyet ingyenesen lehet hozzájutni 10 órától. Akkor lesznek sportrendezvényeink 9 órától hagyományos teketorna a feketicsi tekepályán, 9.30-tól lesz a 4. falunapi birkózó torna a sportcsarnokban, 10 órától pedig megtartjuk a tenisztornánkat a Pipacs vendégünél lévő teniszpályán, igen, és 17 órától pedig 23 óráig ilyen szabadtéri diszkóparti lesz, a DJ Joyner és Biggie lemezolvasók engedik majd a legjobb retro zenéktől a napénk a diszkó slágereket, hogy a belépés az díjtalan lesz. Majd délután elérkezünk szintén egy másik helyszíne a Kultúrotthonra, ahol 17 órától a Kultúrotthon teraszán kiállítás lesz. A Bács-Fekete-hegyi Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyetem

0: egyesületek renkészült munkáiból, a Hesztyanők Egyesület kézi munkájából, az iskolások és az óvodások részére meghirdetett az Én falom és a megy képzőművészeti és irodalmi pályázati munkájából, valamint az Izida és anya és gyermekvédelmi egyesület tagjainak a munkáiból. 18 órától pedig ünnepi köszöntő és két nyelvű művelődési műsor várható a nyári színpadon, ahol már fellépnek az említett Bársfeketegyi Magyar Művelődési és Helytörténet Egyesületnek a tagjai, a Pán Péter iskoláskor előtti intézménynek a zavadásai, a Nikola Gyurkovics Általános Iskola diákjai és a művelődési és a Dusán Cár Színi Művelődési Egyesületnek a tagjai, és a megynapokat és az idei falnapokat pedig vasárnap zárjuk, június 14-én 9:30-tól a ünnepi Isten tisztelettel a Bársfeketegyi Református templomban. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel várunk, jöjjenek el Bársfeketegyre.
1: Ahogy ugye kezdtük is a beszélgetést, tehát, hogy ezen a hétvégén minden út Bács-Fekete-hegyre vezet. Szinte részletesen elmondtuk a programokat, de ha valaki kíváncsi lenne még bővebben a programokat átnézni, vagy szeretne még többet megtudni róluk, hol nézen utána? Akár a közösségi médián?
0: Hát igen, a közösségi médián a helyi közösségnek az oldalán is megtalálható, de a magyar szón is fent van, úgyhogy meg lehet találni közösségi mélyen, igen.
1: Tehát Bács-Feketegyi megynapok, mindenkit várnak. Köszönöm a beszélgetést Oroszi Sándornak, Kishegyes Község képviselő testületének elnökének.
0: Köszönöm szépen.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó. 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, erezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámokon lehet, tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon tudnak, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061 1 999 393-as és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: 13 óra múlott 36 perccel, és most mégpedig a Városi Múzeum igazgatónőjét köszöntetem itt a stúdióban, Ninkov Kovacseva Olgát. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Amiről beszélgetni fogunk, az nem más, mint a Szecesszió világnapja. Június 11-én családi játszóházat szerveznek, illetve ezen kívül még programokkal készülnek a jeles nap alkalmából. Hát először is kezdjük, mégpedig a családi játszóházzal.
2: Így van. Családi játszóházat szervezünk minden érdeklődő számára június 11-ére, délután 4 órától magyar nyelven, 5 órától szerb nyelven, illetve horvát nyelven, és Gazsó Hargita lesz a játékmester ez alkalommal. A téma pedig Szabadka két művésznője, akik a szecesszió alatt tevékenykedtek, növekedtek, éltek. Az egyik a város első festőnője, Csóvics Ilonka, a másik pedig Gerép Klára, iparművésznő, aki abban az épületben lakott házasságkötése után, ahol ma a múzeum kapott helyet.
1: Egy kicsit azért tudjunk meg többet Csóvics Ilonáról és Gerép Kláráról is, hogy kik is voltak őkét, és mit is kaptunk tőlük. Tehát nagy nevekről beszélünk.
2: Igen, nagy nevekről beszélünk, de nem eleget talán. És tudni kell, hogy Csóvics Ilonka a város első akadémiai festőművésznője, de még abból a korból származik, amikor a szecesszió diadalmaskodott Szabadka városában. Tehát 1900-ban indult el Sopronba, egy magániskolába, utána Pestre egy rövid időre, a női képzőbe, majd Münchenbe járt akadémiára, de ez ilyen jelképesen mondom, hogy akadémia, akkor még a nők nem járhattak hivatalosan akadémiára, és magániskolába járt, ahova eljártak az akadémia tanárai szignálni eredményeket. A másik művésznő egy kicsit később született, ő a Gerépházban nőtt fel, ami ma a Pércsics Galéria, tehát az Iván Goran Kovacsics általános iskolával szemben lévő házról beszélünk, Maxima Gorkok 22, és azt is érdekes tudni róla, hogy az ön nagybácsa Jakab Dezső volt. Az az építész, aki többen magával megtervezte a zsinagógánkat, a szecessziós zsinagógát, a városházát, a palicsi épület együttüst, ami magyar szecessziós stílusban épült. Tehát ő volt a nagybácsi. És talán nem is véletlen, hogy Klára ezen az úton kezdett el járni. Neki már több szerencséje volt az iskolákkal, mert abban az időben már Pesten felvettek lányokat is főiskola, illetve egyetemi rangba. Így ő ott végezte, de a forradalom miatt átment Bécsbe, viszont hazajárt, és a Minerva nyomdának nagyon sokat illusztrált. Az egyik fenyves testvérhez ment feleségül, és így lett az épület lakója. Sajnos a holokauszt áldozata lett a végén, de mi nagy tiszteletben őrizzük a grafikáit, és néhány személyes tárgyat, mint például az a kanapé, amit ő és az édesanyja hímeztek.
1: Na már most ugye játszóházról beszélünk, igen, tehát gyerekeknek fognak, igen, beszélni, mégpedig ezekről a művésznőkről, igen, játékosan. Hogyan?
2: Hát ennek nagymestere Gazsó Hargita, aki a papírszínházon keresztül fantasztikus módon tud közelíteni egészen komoly tartalmakat is pici gyerekek. Mert óvodáskorú gyerekekről van szó, itt elmondom, hogy díjtalan a belépés, de regisztrációhoz kötött. Tehát mindenkit arra kérek, aki érdekel, tehát aki elkísérni az óvodáskorú gyermekét, vagy unokáját mondjuk, hogy a Szabadkai Városi Múzeum telefonszámára 555-128, vagy a portánkon jelentkezzen. Egyébként minden, tehát anyaghasználat is szabad, és hazaviheti a munkát később a szülő a gyermek. Úgyhogy nem csak papírszínházas előadás lesz, hanem utána egy kis interaktív műhelymunka is.
1: És ez a gyerekeknek szól, de nézzük, hogy milyen programokkal készülnek még a Szecesszió világnapja alkalmából.
2: A Szecesszió világnapja alkalmából a Szabadkai Városi Múzeumban ezen a héten is látható a divatváltozások historizmus secessi art deco című vendégtárlatunk, ami Kiscellről érkezett. Szatmári Judit fog itt tárlatot vezetni fél négyes kezdéssel június 10-én. Ugyanis június 10-én lesz az a konferencia, amit a Városházán kezdenek. Délelőtt ott lesznek az előadások. Szatmári Judit is előadott a szecessziós női viseletről. És utána 3 órától a Szabadkai Városi Múzeumban leszünk. Először lesz egy nagyszerű könyvbemutató, aminek Baldavári Eszter az egyik szerkesztője, és ő fogja méltetni többet magával ezt a kötetet, aminek az a címe, hogy magyar szecessziós építészet a Magyar Királyság területén, és itt a Vajdaság területéről is vannak természetesen épületek, valamint szerzők is ebben a könyvben. Utána Szatmári Judit vezet a tárlatán, majd a végén a díj átadásra kerül sor, amit az MCC-nek a pályázatán nyert díjakért osztanak ki a fiataloknak.
1: Most akár ezekkel a programokkal, vagy a kiállításokkal hol találják meg önöket, akár a közösségi médiában, hol keressék bővebb programért a múzeumot?
2: Igen, hát mi mindig feltesszük a programokat a Facebook oldalunkra, az Instagramunkra, sokszor a weboldalunkra is, de épp ma volt az a sajtótájékoztató 10 órakor, amikor a sajtóképviselői jelen voltak, és én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok helyen meg fog jelenni a program. Egyébként nem csak a mi oldalunkon jelenik meg, hanem a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány oldalán is, hiszen ők is részt vesznek, és szinte minden olyan intézmény oldalán, akik részt vesznek ebben a programban.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a beszélgetést Ninkov Kovácsák Olgának, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatónőjének, és tényleg mindenkit arra tudunk biztatni, hogy látogassanak el, ne csak most, hanem egész évben a Szabadkai Városi Múzeumban. A kedves hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak nálunk, ne menjenek sehova, hiszen a következő órában Beszéljünk róla rovatunkat hallhatják, benne pedig arról lesz szó, hogy egyre népszerűbb a kvadozás, a motorozás, egyre többet látni az utakon, de milyen feltételek mellett vezethetjük ezeket a járműveket. A témával kapcsolatban Bűn Zsolt gépjárművezető oktatót kérdeztem. Majd 15 és 16 óra között a napindító témái terítéken, és ne felejtjék el, hogy minden órában hírekkel Orosz Ildikó számít majd a figyelmükre. Délután pedig Búzán Zsuzsi lesz itt önökkel Körhinta című műsorunkban, és még mese is lesz. Búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra. Na viszont hallásra.

0: ajánló következik.
1: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
2: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. Két nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Tánc Együttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
1: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak. Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
8: a 107,1 MHz-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Vučić hozzátette, hogy az állam további gazdasági kedvezményeken gondolkodik a polgárok számára, mivel az államfő szerint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank is magas gazdasági növekedési ütemet jelez előre Szerbiában. Az intézkedések magukba foglalják a jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését. Topolyán mától 15-éig nem vezetnek le szüléseket, értesít a dr. Hadzsi János egészségház. Az indoklás szerint előre nem látható személyi körülmények miatt van szükség a szünetre. Azokat a kismamákat, akiknek erre az időszakra esik a szülés kiírt időpontja, valamint a várandós nőket, a Szabadkai Közkórház fogja ellátni. A tájékoztatóban az áll, hogy a szülészet munkarendjének módosulását a dolgozók időszakos munkaképtelensége okozza. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék 2038 végéig tartó meghosszabbítása ellen, míg 1344-en mellette. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Ada községben a helyi járulékból komoly összegek folytak be, ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyösbokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a panonrtv.com-on is megtalálható. Várhatóan holnap lesz a kérészek főrajzása a Tisza-Magyar-Kanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyar-Kanizsánál.
3: Időjárás.
4: Azaz 30 fokot mérünk Szabadkán, és holnap is 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Kedden is lesz napsütésben részünk, de már gomoly felhők is tarkíthatják az eget.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
5: és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. FIT program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Egyre népszerűbb a kvadozás.

0: és a motorozás, ennek járunk utána, mégpedig Bűn Zsolt gépjárművezető oktatóval. Szia, köszöntelek a műsorban!
1: Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Hát először is rögtön kezdjük azzal, hogy mit érdemes tudni erről a közlekedési eszközről.
1: Tehát mindenki ismeri a motorkerékpárokat, mint járművet. Tudjuk azt, hogy vannak kisebb motorkerékpárok, a legkisebbek ugye a mopedok, illetve kvadokra is ez jellemző. Vannak könnyű kvadok, vannak nehéz kvadok, és vannak olyan kvadok is, amik nem férnek bele a nehéz kvad kategóriájába sem. Hát ezeknek a kvadoknak a forgalmi engedélyében azt fogjuk olvasni, azt fogjuk látni, hogy traktorok, ez ugye egy rés a törvényben, és ezt kihasználva, hogy azok traktorok, ugye akkor ezeket F kategóriával, vagyis traktorvezetői engedéllyel is vezethetik, sőt ez a megfelelő kategória ezeknek a járműveknek a vezetésére.
0: Elméleti tudást illetően van-e különbség abból a szempontból, hogy mit tanulnak például a motorosok, kicsi nagy motorra gondolok, kvadosok, autósok?
1: Tehát elméleti oktatás, mint képzésben, hogy például motor kategóriáknál, hogy AM kategóriáról, A1 kategóriáról, vagy A2-ről, A kategóriáról beszélnénk, nincs különbség az elméleti oktatás szempontjából, ugyanazt a tananyagot kell, hogy elsajátítsák, és az elméleti vizsgán is abból a kombinációból fogják kapni a kérdéseket. Viszont, amikor már B kategóriáról is valamilyen A kategóriáról beszélünk, ott már van különbség, hát egy 20-30%-ra tehető az a különbség, amiben eltérés van, illetve F kategória is egy másik kategória, ott is természetesen eltérnek a kérdések egy bizonyos százalékban.
0: Na már most, ha azt nézzük, elméleti oktatás szempontjából kevesebb, több óra, melyiknél?
1: Elméleti oktatást mindig úgy kell elképzelnünk, hogy első kategóriáról beszélünk, vagy pedig szaporítjuk a kategóriánkat. Minden első, bármely kategóriáról is beszélünk, először 40 órát kell lehallgatni, és utána következik az elméleti vizsga, majd a vezetés és a vezetésvizsga. Ha megszereztünk egy kategóriát, a következő kategóriánál már biztos nem kell 40 óra elméletet lehallgatnunk, de attól függ, hogy mi volt az első kategória, és mik lesznek a következő kategóriák. Például, hogyha levizsgázik valaki kis motorra, és aztán nagyobb motorra szeretne vizsgázni, nem kell elméleti órát lehallgatni, egy órára sincs szükség, viszont elméleti vizsgát meg kell, hogy írja, eredményesen kell, hogy vizsgázzon, aztán következik a vezetés, természetesen, ha előtte is motor, tehát rendelkezett már egy valamilyen A kategóriával, akkor kisebb óraszámmal fog bekövetkezni a vezetés, illetve a vizsga. Hogyha valaki A kategóriára vizsgázott első kategóriáként, és utána választa a B kategóriát, abban az esetben a következő kategóriánál 7 óra elméletet fog lehallgatni. Ugyanez vonatkozik a traktor esetében is, ugye, hogyha F kategóriára jön valaki vizsgázni, mint második kategória, akkor is 7 óra elméletet fog lehallgatni. Tehát mindig először van legtöbb óra elmélet, utána a következő kategóriáknál ez fogy és kevesebb.
0: Na már most nézzük azt, hogy hogyan néz ki a gyakorlati oktatás. Most itt a motorokra térnék ki konkrétan. Ez hogyan történik? Hát ugye van egy sikeres tesztünk, kezdjünk úgy.
1: Igen, sikeres teszt után következik a gyakorlati képzés, szükség van egy orvosi vizsgára, tudni kell azt, hogy amikor egy eredményes tesztünk van, akkor következő lépés, hogy orvosi vizsgát kell hozni. Ami az autós iskolákban érvényes egy évig, a rendőrségen viszont nem fogadnak el fél évnél régebbi orvosi vizsgát, amikor az engedélyt akarjuk kiváltani. Ha ez megvan, ezt beírtuk a szisztémbe, és lehet kezdeni a vezetést. A gyakorlati része a motorozásnak ugye kezdődik először a poligonon. Poligonon megismerkedünk a motorkerékpárral, azzal a motorkerékpárral, azzal a kategóriás motorkerékpárral, amire teszteltünk, amire beiratkoztunk, amire vizsgáztunk, és megszereztük az elméleti vizsgát, és ezzel a motorral fogunk utána elkezdeni vezetni a városba is akár. Van ugye a városi vezetés, először ugye inkább a gyöngébb intenzitású utcákon vezetnek, aztán az erősebb intenzitású utcákon. Az óra szám megint attól függ, hogy volt-e már, rendelkezett-e már valamilyen A kategóriával, és akkor egy magasabb A kategóriára vizsgázik, vagy ez az első A kategóriája.
0: Na már most például akár a motornál, ugye említettük a quadot, hogy nincs külön kategória a quadra. Itt mondtad, hogy ugye a traktoros engedéllyel tudunk mi quadot vezetni, illetve a B1-es kategóriával, akinek van autó vizsgája. Na már most, kérdés, motornál például milyen felszerelés szükségeltetik?
1: A kérdés első részére válaszolnák először. Van kvados kategória, létezik, csak az autós iskolákban, legalábbis a környező autós iskolákban B1-es kategória nincs a kategóriák között, amire vizsgázni tudnánk, mert ezt a kategóriát megszerezhessük úgy is, hogy más kategóriára vizsgázunk le, mint például levizsgázunk B kategóriára, és be fogják írni a vezetői engedélyünkbe a B1-es kategóriát is, ami valójában nehéz kvad vezetésére jogosít föl bennünket, és a nehéz kvadot is 15 kiló, tehát nehéz kvad az 15 kilowattos nehéz négykerekű járműnek a vezetésére jogosít föl, tehát arra felel meg, és ha pedig könnyű kvadról beszélünk, akkor pedig megint nem kellene vizsgázni könnyű kvadra, mert AM kategóriával lehet vezetni például könnyű kvadot, de lehet vezetni B kategóriával is könnyű kvadot, illetve A1-es, A2-es kategóriánál is megkapjuk az AM kategóriát, és könnyű kvadot vezethetünk vele. Abban az esetben viszont, hogyha egy olyan kvadról, egy olyan nehéz négykerekűről van szó, aminek a teljesítménye meghaladta 15 kW-ot, és hogyha a forgalmi engedélyében azt olvassuk, az van írva, hogy az egy traktor, ugye, ahogy említettem az előbb, ez egy rés a törvényen, azt pedig akkor F kategóriával vezethessük, tehát traktor vezetői engedéllyel. Utána a kérdés következő része az volt, hogy...
0: Milyen felszerelés szükségeltetik?
1: Milyen felszerelés, tehát a felszerelés, mint kiegészítő felszerelés, leszámítva az, hogy nyilván a saját biztonságunkra kell, hogy használjunk bukósisakot, ugye védősisakot, és az úgymond homologizált bukósisak kell, vagyis be kell, hogy legyen vizsgálva, legalábbis a gyártónak engedélye kell arra, hogy legyen, hogy ilyen terméket, ilyen védőfölszerelést gyárt, és ezt ugye vezetés közben használni kell, tehát ez egy felszerelés. Azt, hogy utána még milyen védőruhákat, vagy csizmát, vagy protektoros ruhát visel még a motoros, azt maga dönti el a saját biztonsága érdekében. Felszerelés, ami viszont ott kell, hogy legyen még a járműben, ugye általában ugye a csomagtartóba tesszük, a lehetőség van rá az ülés alá, az elsősegélynyújtó doboz. Az elsősegélynyújtó ládácskának, doboznak, annak is ugye ott kell, hogy legyen mind felszerelésnek.
0: Akkor nézzük azt, hogy hány éves kortól lehet jelentkezni, ugye itt már említettük, elmagyaráztad nekünk szépen, hogy ki vezethet kvadot, milyen kategóriákkal, és ezt mi ezt hogyan tudjuk megszerezni. Na már most, hány éves kortól lehet jelentkezni? Akár motoros, autós, traktoros kategóriákra.
1: Tehát a következő a lényeg ebben a szempontból, meg van határozva, hogy hány éves korban lehet levizsgázni egy bizonyos kategóriára. És minden kategóriára be lehet iratkozni egy évvel előbb. B kategóriára a most érvényben lévő törvények szerint 17 éves korban lehet levizsgázni, de be lehet iratkozni 16 éves kortól. F kategóriára 16 éves korban lehet levizsgázni, de be lehet iratkozni 15 éves kortól. AM vagy A1 kategóriára le lehet vizsgázni 16 éves kortól, de be lehet iratkozni 15 éves kortól. A2-es kategóriára le lehet vizsgázni 18 éves kortól, de be lehet iratkozni 17 éves kortól. A kategóriára le lehet vizsgázni 24 éves kortól, de be lehet iratkozni 23 éves kortól, és el lehet kezdeni a képzést. Illetve, akinek már 2 évig volt A2-es kategóriája, az megteheti előbb is, hogy megszerzi az A kategóriát, ugye akkor, hogyha például 18 éves korában megszerezte valaki az A2-es kategóriát, és rendelkezett vele 2 éves időtartamba, akkor már 20 éves korában levizsgázhat A kategóriára akár.
0: Zsolti, hogyan látod az autósuliban, mekkora a fiatalok és az idősek aránya?
1: Főleg a fiatalok jönnek vizsgázni.
0: Most gondolok itt ugye a motorra, stb., és ezen belül a quadra.
1: Főleg a fiatalok jönnek vizsgázni hozzánk, de ha az alkategóriákat, quadokat, motorokat nézzük, azért akkor itt előfordul az is, hogy 40, 45, 50 évesen is eljönnek levizsgázni. Különböző okok miatt, azért, mert esetleg most tudnak anyagilag ráfordítani ezekre a járművekre, vagyis hogy beszerezni azokat, megtehetik esetleg itt a határa közelünkben, rövidebb a várakozás, hogyha például motorral megyünk át külföldre, motorral közelítsük meg a határt, kisebb a várakozás, és különböző okok miatt jelentkeznek a közelmúltban is voltak iratkozók, akik szinte már elérték az 50. életévüket is, és most döntötték el, hogy le szeretnének vizsgázni motorkerékpárra.
0: Csak az autóra vagy a B kategóriára vonatkozik a próbaengedély?
1: A próbaengedély a B kategória mellett vonatkozik még az A1-es kategóriára is, A2-es kategóriára is, és az A kategóriára is. Azzal, hogy megint akkor a törvényen a rés, amikor valaki megszerzi a B kategóriás vezetői engedélyt és próbaengedélyt kap, beírják neki a B1 kategóriát is. Törvényben nem írja, hogy a B1 kategóriára próbaengedély menne, de ebben az esetben próbaengedélyt kap. Ha valaki levizsgázik A1-es kategóriára, beírják neki az AM kategóriát is. Az AM kategóriára különben nem megy próbaengedély, de ebben az esetben mégiscsak próbaengedélyt fog kapni arra is, mert visszaírják az engedélybe az AM kategóriát is.
0: Na már most, ilyenkor a korlátozások arra is vonatkoznak? Vagy...
1: A korlátozások azok a próbaengedélyre természetesen vonatkoznak. Tehát, hogyha egyszer próbaengedélyen van, akkor próbaengedélyen van. Akkor nincs az, hogy most ez a kategória nem oda tartozik, vagy hasonló. Ha próbaengedéllyel rendelkezünk, akkor most a korlátozások természetesen azokra mindre vonatkoznak, ami be van írva a próbaengedélybe.
0: Tételezzük fel, ugye nekem próbaengedélyem van, B kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezem, írja a jogosítványom, hogy B1, innentől kezdve én, ha quadot szeretnék vezetni, akkor arra is próbaengedélyem van tulajdonképpen, és minden korlátozást be kell tartanom, amit a próbaengedély megkíván, igaz?
1: Igen. Igen, azt, hogy miért írták be a B1-es kategóriát, illetve miért írják be az A1-es kategória mellett az AM kategóriát is, hát az azért van, hogy ne diszkrimináljonak bennünket egy másik jármű vezetésétől. Például most, ha valaki levizsgázik A1-es kategóriára, az nem vezethetné az AM kategóriába tartozó mopedokat, ha nem írnák oda azt, hogy azt is vezetheti. Tehát ezzel egy problémát oldottak meg, hogy vezethető legyen a kisebb kategóriás jármű is, de hát, hogyha már egyszer próbaengedélyen van, akkor a próba engedélyre vonatkozó szabályok azért vonatkoznak rám.
0: A következő kérdésem az lenne, hogy például mennyibe kerül fönntartani egy quadot? Ugye elég sokat látunk mostanában az utakon.
1: Hát a quadot fönntartani most akkor először is, hogy könnyű quadról, nehéz quadról, milyen quadról beszélünk, és hogy az egy drágább vagy olcsóbb quad, nyilván ettől függ. Például...
0: Ha egy átlagot nézünk, Zsolti.
1: Hát, hogy mennyibe kerül, azt azért egy szerelőtől kellene pontosan megkérdezni. Hát annak utána néztem, hogy például a regisztrálás mennyibe kerül egy quadnak, és például egy 3 kilovattos, 125 köbcentis quadnak a regisztrálása az így a 8-tól 10 ezer dinárba kerül, egy 15 kilovattos quadnak a regisztrálása 11-től 14 ezer dinárba kerül körülbelül, ugye, és akkor ez most ugye függ attól, hogy mennyi a teljesítmény annak a járműnek, mennyi a hengerűrtartalma, ugye, és így tovább, esetleg elektromos quadról van egy szó, mert ugye az is azért jelen van már a piacon, és a karbantartás nyilván változó.
0: És ha a vizsgákat nézzük, hiszen felsoroltad, hogy melyikekkel tudjuk megszerezni a quadra is, azoknak mekkora az arányuk, tehát hogy mennyibe kerülnek a vizsgák?
1: Ha a kategóriákról van szó, akkor az is kérdés, hogy első kategória, vagy már második kategóriáról. Ha most mindig az első kategóriáról beszélnénk, akkor az egy nagyobb összeg. De a B kategóriánál is, hogyha már rendelkezett valaki esetleg valamilyen A kategóriával, illetve traktorvezetői engedéllyel, akkor a B kategória szinte fele összegben helyzetbe kerül az előbb említett tételnek, vagy egy kicsit több, mint felébe. Tehát itt most, amikor a költségekről beszélünk, akkor az is számít, hogy első kategóriáról van szó, vagy valamilyen kategóriánk már volt. Ha valakinek van már egy A1-es kategóriája, és úgy vizsgázik le A2-es kategóriára, elméleti órák, ugye már elméleti oktatás nincs is, illetve csak annyi, hogy elméleti vizsga van, aztán következik a gyakorlati képzés egy sokkal kevesebb óraszámmal, mint ha nem lett volna neki semmilyen kategóriája, és a gyakorlati vizsga van, ez lényegesen olcsóbb, mint hogyha most kezdené, vagy akkor kezdené az egész képzést is, és az lenne az első kategóriája.
0: Hogy van különben? Tehát, hogy általában egységesek az árak itt Szerbiában az autóiskolákat illetően?
1: Ez eltérő. Nem mondanám, hogy éppen egységesek. Az autós iskolákban határozzák meg általában az árakat. Mondhatni, hogy a környező települések között megközelítőleg talán hasonlóak az árak.
0: És így zárásképpen még a zöld tábláról is beszélünk. Mit jelent és mire ad lehetőséget? Hiszen az elején említetted.
1: Igen, tehát mind többet látunk az utakon olyan kvadokat, olyan nehéz négykerekű járműveket, amin zöld tábla van, és tudjuk azt, hogy a környezetünkben a traktorokon, a mezőgépeken, a munkagépeken vannak ezek a zöld táblák, és hogy ezeket a járműveket akkor F kategóriával vezethessük, tehát mint egy traktort úgy fogjuk tudni vezetni azzal a kategóriával ezt a kvadot is. Mit kell róla tudni? Hát azt, hogy amit már az elején is említettem, hogy ez rés a törvényen, és hogy mint egy traktort úgy tudjuk vezetni, ennek a járműnek akkor a bejegyzése is hasonlóképpen megy. Egyszer bejegyeztük, egyszer leregisztráltuk, kapunk egy végleges matricát, regisztrációs matricát, és utána évente műszakira kell hordani, illetve nyilván biztosítást azt kifizetni. És hogyha most azt nézzük, hogy ez egy traktor, akkor még erre szabály szerint bukós isakot sem kellene, védősisakot sem kellene viselni, hordani, de azért mindenkit arra biztatnék, hogy attól eltekintve, hogy nem kötelező, hordja a sisakot ezen a járművön is, saját biztonsága érdekében.
0: És így zárásképpen azért ne feledjük el, hogy akár motor, akár quad, igaz, hogy szabadságot ad, de attól függetlenül tehát egy gépjárműről beszélünk.
1: Természetesen. Amit ugye nyilván meg kell szokni annak a viselkedését az úton, ismerni kell a járművet, a vezetés technikát kialakítani, a quadnak a vezetését ugye elsajátítani, akár a gyakorlattal is.
0: Zsolt, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla!

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
7: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
8: A klasszikus rock esti iskolája.
7: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
9: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 15 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-ei és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. 7,8 erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki. A part mentén élő lakosoknak azt tanácsolták, húzódjanak magasabban fekvő helyekre. Vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plana közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fúlt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete arra figyelmeztette, a felügyelet nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, és az is jellemző, hogy a legtöbb baleset, illetve vízbefulladás az első melegebb napokon történik. Leggyakrabban azért, mert az áldozatok túlértékelik a saját képességeiket, és felelőtlenül viselkednek. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Június 10-től 12-ig a Városháza, a Városi Múzeum, a Kortárs Galéria, a Zsinagóga, a Városi Könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium különféle tárlatokkal, előadásokkal és vezetett programokkal várja az érdeklődőket. Szabadka a térség egyik legjelentősebb szecessziós városa. Olyan meghatározó épületekkel, mint a Városháza, a Zsinagóga vagy a Reichl Palota. A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a város egyedülálló építészeti örökségére és annak megőrzésére. A részletes program a secessiovilagnap.com oldalon tekinthető meg. Várhatóan holnap lesz a kérészek fűrajzása a Tisza magyarkanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyarkanizsánál.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fok van. Holnap is lesz részünk napsütésben, a gomoly felhők ellenére is 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
7: Friss hírek minden órában.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
9: 107,1 MHz.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Közeleg a kísérettség időpontja a nyolcadikosoknak. Jövő hét elején, azaz június 15-én anyanyelvből vizsgáznak, 16-án matematikával folytatják, majd 17-én jön a választott tantárgy. A részletekről kérdezzük Halasi Ágnest, a Szerboktatási Minisztérium tanügyi tanácsosát. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a műsorban.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: No, hát akkor kezdjünk is. Bele hány magyar ajkú diák teszi le idén a kísérettségit?
2: Pontosan 1196.
1: Mennyire állnak készen ön szerint egyébként a vajdaság és a szerbiai nyolcadikosok erre a megmérettetésre?
2: Én úgy gondolom, hogy készen állnak, habár ugye mindig az a vizsgadruk valami, ami élesbe zajlik, azért mindig bejön egy kis pánik, egy kis idegeskedés, de úgy gondolom, hogy a tanáraink és a diákok is jól szerepeltek az idei tanévben is, elkezdődtek már minden iskolában időben a felkészítők. Ugye a nyolcadikosok múlt pénteken befejezték az iskolát, úgyhogy most még két hét van nekik arra, hogy még egy utolsó hajrába, hogy készüljönek, de hát általános iskolai oktatás kössön, mert a felső osztályok 7.-8.-tól azért már erősen fókuszálnak erre a záróvizsgára.
1: Próbavizsgák már voltak, nyilván mindenki ezt körül forog. Mi mit tudunk egyébként ezeknek az eredményekről?
2: Jól lezajlottak, ugye az különösen azért szervezzük meg az a célja, hogy egy kicsit a gyerekek megismerkedjenek azzal a helyzettel, hogy fog ez az egész kinézni, mert mégiscsak ez az első vizsga az életükben, meg hogy belátást nyerjenek, hogy milyen szinten állnak ők is, a tanáraik is, mi az esetleg az a rés, amit egy esetleg be kellene még ugye egy kicsit tömni.
1: 15-én lesz az első megmérettetés, és ilyenkor egyébként már készen vannak ezek a nyomtatványok, tehát ilyenkor már azok, akik elkészítették, tudják, hogy mik a kérdések?
2: Hát itt azért ezek ilyen titkok, de csak néhány titkot, hogy itt több kombináció van, ugye a tesztek már megvannak, ki vannak nyomtatva, őrizve vannak, lakat alatt becsomagolva, szétosztva, Belgrádban vannak egyenlőre még, úgyhogy...
1: És akkor az általában mindig akkor reggel derül ki, hogy mely lesz a kiválasztva a több példányból?
2: Hát ott egész fönt, akik ezzel foglalkoznak, ők azért már tudják, hogy melyik kombináció, ugye első, második vagy harmadik, de ugye mivel már folyamatosan zajlik a nyomtatás és a pakolás, azért aki ezzel foglalkozik, ők már tudják, de hát azért tudjuk, hogy ez egy hétpecsésdes titok.
1: Ugye itt van két kötelező tárgy, anyanyelv és matek, és egy választott. Mely tantárgyak okozzák a legtöbb nehézséget?
2: Hát ez változó szerintem az, hogy kinek milyen a beállítottsága. Én úgy gondolom, hogy a matematikától félnek legtöbben. Igen, ugye. Habár azért nem tudunk általánosítani, mert aki egy természettudományi beállítottságú, azért lehet, hogy ő nekik a matek, sőt, valószínűleg a matek sokkal könnyebb, mint egy anyanyelvére záróvizsga. Szerintem ez így változó. Nem kell, egyáltalán nem kell ettől félni, nem kell előre gondolkodni, hogy azért lehet, hogy ő nekik a matek, sőt, valószínűleg a matek sokkal könnyebb, mint egy

0: és felső, ugye, vagy haladó szint. Ez az alapszint az, ami egy kettes, szóval, hogy úgy legyünk őszintén, az, amit mindenkinek teljesíteni kell. Szóval ez egy ilyen alapszintű, vagy tényleg, hogy határoz meg, hogy alanyállítmány tárgyal. És akkor aztán ugye a középszint és a felső szint, ugye matematikából is ott már pont az egyik kollégám említett, hogy lineáris egyenletek is ugye bejönnek matematikából, ugye, de az mondjuk csak egy feladat. Szóval, hogy nem kell azért mondom, hogy nem kell annyira félni, hogyha véletlenül egy feladat típus nem megy a gyereknek, mert azért van még mellette.
1: Jó, ez a háromfajta szintű kategória szerepel egy adott teszten, és akkor annak fényében, hogy...
0: Igen, hát az első lap, első két lap ugye a könnyebb, azután jönnek a közepes, és igen, és a legvégén vannak az utolsó 3-4 feladat általában a legnehezebb. Néha lehet, hogy az van, hogy gyerekek már ilyen félelemmel indulnak, hogy tudják, hogy az utolsó kettőt biztos nem oldom meg, mert az a legnehezebb. Aztán lehet, hogyha azt raknánk legelőre, akkor lehet, hogy meg tudnák oldani. Igen.
1: És mi van, hogyha valakinek nem sikerül a záróvizsgája? Ez mennyire jellemző?
0: Hát az nem jellemző. Megvan, hogy egy 50 pont kell, hogy beiratkozhasson valaki egy 3 éves középiskolába. Ugye ahhoz azért össze kell, hogy jöjjön a bizonyítvány alapján és a záróvizsgája alapján is bizonyos pont, de ez nem igazán jellemző, hogy nem jön valakinek össze. Csak hát ugye az lehet, hogy nem arra szakra fog bekerülni. Épp most fordult hozzám egy anyuka, akinek tavaly a fiának nem sikerült beiratkoznia. Szeretett volna egy egészségi középiskolába menni, és nem sikerült be, és akkor ugye hogy szeretne átiratkozni. De hát nincs rá mód. Egy az, hogy nincs hely, a másik pedig az, hogy ugye, hogy nem volt megfelelő. Szóval ezért nagyon fontos egyébként ez a záróvizsga, meg a tanulmány, hogy a tanulmány eredmény, hogy nem biztos, hogy arba a középiskolába fogunk bejutni, hova szeretnénk.
1: Ki határozza meg, hogy mely középiskolába mennyi pont szükség?
0: Ezek az mindig az előző évek alapján, ugye, hogy mennyi,
1: meg az előző
0: az érdeklődési szint, és hogy azok a diákok, akik a korábbi években beiratkoztak, hogy őnekik mennyi pontjuk volt. Ez valamikor tényleg elmehet egész nagyon-nagyon magasra, néha egy kicsit ugye leesik. Annyi újítás van, hogy nem ettől a tanévtől, hanem majd a szóval nem a most szeptemberi, hanem utána a tanévtől, egy kicsit már emelkednek a ponthatárok, úgyhogy meghúzták, hogy ugye eddig az volt, hogy 50 ponttal lehet 3-es középiskolába iratkozni, ez most emelkedik, és mondjuk a gimnáziumokban muszáj lesz a 70 pont. Aki nem éri a 70 pontot, azok nem mehetnek majd gimnáziumba, utána pedig még szeretnék ezt 80 pontra az idő folyamán majd emelni.
1: Ez egy picit ilyen átterelés akar lenni a szakközépiskolai rendszerben és valamilyen szinten?
0: Nem feltétlenül, inkább az, hogy tényleg, hogy egy valamilyen szint azért ugye meg legyen, hogy tényleg megvan egy alapszint, mert azért a gimnázium azért mondjuk egy elég nagyon széles területet ölel fel, és nem feltétlen, lehet, hogy azok a gyerekeknek nagyon nagy nehézséget okozna, vagy okoz, például, hogyha tényleg 50 ponttal kerül be valaki a gimnáziumba, mert gondoljuk arra, hogy bent vagyok egy osztályba, ahol az osztály legelsőjének 100 pontja van, én pedig a 28. vagyok 55 ponttal. Azért az nagyon
1: különbség.
0: Nagy, óriási különbség. De viszont nem feltétlenül azt jelenti, hogyha valakinek általános iskolában 55 pontja lent, hogy nem tudna mondjuk a gimnáziumba osztály első lenni. Azért ez nagyon sok faktor.
1: Tehát nincs predesztinálva ebben a szempontból. Igen. Középiskola vagy szakközépiskola vagy gimnázium, melyik a népszerűbb most?
0: Itt is ilyen nagyon nagy a szórás, az attól függ, hogy az a gyerekek, akik már ugye tudják 14-15 évesen, hogy mivel szeretnének foglalkozni, biztosak benne, hogy szeretnének tovább egyetemre menni, azok azért sűrűn, gyakran választják ugye a gimnáziumokat, vagy valamilyen 4 éves szakiskolát, és akkor azok, akik pedig munkával szeretnének foglalkozni, sokszor van az, hogy például a családi valamilyen biznisz van, vagy valakitől valamit látnak, vagy ugye elég sokan gondolkodnak, hogy külföldre mennek, akkor ők pedig inkább valamilyen olyan szakmát választ pincér, szakács, egészségügyi nővér például, amivel el tudnak menni esetleg külföldre is.
1: És szakok szempontjából hogy alakul a népszerűség?
0: Hát mindig népszerű ez az informatika, ugye ezek ez a CNC gépek kezelése, de ahogy említettem, az egészségügyi középiskola is, ugye a nővérszak nagyon-nagyon népszerű. A közgazdasági szakok is, hogyha így a szakokat nézzük, de mondjuk a gimnáziumokban is, hogyha a Szetozár Máskövi gimnáziumot nézzük, akkor inkább a természettudományi szakon több diák van, mint a társadalmi szakon. Ugye, hogy a Kosszányi, viszont a Kosszányi gimnáziumot, hogyha nézzük, ott pedig ugye ugye a nyelvi, meg ugye az audio és művészet és a sportszakra azért oda is nagyon nagy az érdeklődés és a jelentkezés.
1: Nyilván van egy lista hiány szakmák szempontjából a minisztériumnál. Van esetleg valamilyen jellegű intézkedés, amivel szeretnék a hiány szakmák felé terhelni jobban a
0: Igen, hát ez már évek óta téma is, és most is elhangzott az utolsó tanácskozásunkon Belgrádban, hogy tényleg az a terv, hogy, hogy a jövőben is leüljünk a városvezetés embereivel, és azokból, akik a gazdaságból jönnek, és tényleg, hogy olyan szakok nyíljanak,

0: amire szükség van, ami a gyerekeket, amivel tényleg el tudnak helyezkedni, és a gyerekeket érdekli. Szóval ne nyomjunk egy olyan szakot, ami tényleg azért, mert hogy szóval szomorúan hangzik, de az, hogy azért legyen egy szak, mert hogy az iskolában azok a tanárok vannak, hogy ne veszítsék el a munkájukat, ne veszítsék el tényleg egyáltalán, csak hogy azért nézni kell egy kicsit, hogy valamilyen szinten át reformálni. Most nagyon, nagyon divatos ugye ez a duális oktatás, ugye az, hogy ugye 3 napot bizonyos cégeknél vannak, vagy kisebb vállalatoknál, hogy minél nagyobb szakmai gyakorlatot szerezzenek, mert arra van szükség. Az elméleti tudás is nagyon-nagyon fontos, de azért ezt tudni kell aztán mindennapokban használni.
1: Beszélgetés végére kanyarodjunk vissza egy picit a záróvizsgákhoz. Az a 3 nap hogy néz ki?
0: Hát ez úgy néz ki, hogy ugye hétfőn anyanyelv, kedden matematika, szerdán pedig a választott tantár, 9 és 11 óra között írják a gyerekek ezt a záróvizsgát, 8-9 körül már ott kell, hogy legyenek az iskolában, ők már tudják, hogy ezt begyakorolták, hogy mennek be a termekbe, ugye más iskolákból mennek majd az ügyeletes tanárok, lesznek szupervízorok, és akkor, hogyha vége a tesznek, akkor hozzák egy, ugye hozzánk a scanning centerbe, hogy átellenőrizzük a teszteket. Lesz majd egy ilyen előzetes eredmény, ugye, amikor betekintést nyerhetnek majd a tesztekbe, vagy az iskolákban, vagy online, hogyha esetleg valamilyen hibát vélnek felfedezni, akkor lehet ugye erre panaszt tenni, első és másodfokon is, és akkor utána majd kijönnek a végleges eredmények, ki kell tölteni a kívánságlistát, és akkor utána pedig majd az alapján, a kívánságlista alapján, a pontok alapján, szóval itt nagyon fontos, hogy attól, hogy én beírom, hogy elsőre nem dönni a közgázra, szeretnék menni másodszor az egészségügyre, harmadikon pedig mondjuk az Iván Szárígy középiskolába, lehet, hogy nem lesz elegendő. Akármilyen is úgy érzem, hogy jó a pontszámom, hogyha többieknek több pontja van, mint nekem, és ugye meghúzódik a 28, ugye már 28-as létszáma egy osztály, akkor ha én alá kerülök, akkor a második kívánságlistámra fog menni, vagy ugye ezért kell ugye ajánlott, hogy legalább 5 középiskolai kívánságot ugye beírjunk. De nagyon fontos lenne, hogy azért tényleg olyat válasszunk, ami ha érzünk egy kis affinitást, vagy hogy közel áll hozzá.
1: Mi az, az időpont, amikor már minden diák tudni fogja, hogy akkor most szeptembertől mely középiskolába megy?
0: Június végén, júni 29-én, ha nem tévedek.
1: Hát akkor ez 20 nap múlva itt lesz.
0: Igen.
1: Addig idézzük Lenin, tanulni, csinálják a vizsgát, és reméljük, hogy sikeresek lesznek. Nagyon szépen köszönjük Halasi Ágnesnek, a Szerboktatási Minisztérium tanügyi tanácsosának a beszélgetést.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó. 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon, tehát 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, erezett tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámokon lehet, tehát 061 1 999 393 és 065 2 999 393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor automata S-tronic váltóval. 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 062 92 84 531-es telefonszámon tudnak, tehát 062 92 84 531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061 1 999 393-as és 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Két napon át a népzene, a néptánc és a hagyományőrzés töltötte meg Hajdújárást. A hétvégén itt rendezték meg a 62. Gyöngyösbokrétát és a 49. Durindót, amely a vajdasági magyarság legnagyobb kulturális seregszemléjének számít. A rendezvény több ezer fellépőt és látogatót vonzott a településre, a stúdióban pedig már köszönhetem Sútus Áront, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, akivel értékeljük az idei fesztivált. Üdvözöllek a műsorban.
2: Üdvözöllek én is, téged és a rádió hallgatókat is.
1: Hajdújárásról egyenesen a stúdióban?
2: Mondhatjuk úgy is, azért hazatértem, most ugye közel volt a házigazda település. Hazaértem, kicsit most az irodában, kezdtem a napot, egy rövid kezdés volt, és aztán igen, egyenesen ide a stúdióba értékelni, mert hogy van mit értékelni.
1: Testközelből követtük itt a fesztivál szervezését, és gondolom ez azért van, mert Szabadkai a médiaház, és mondjuk, hogy a Székelykeve szervez, akkor kevésbé látjuk ezt, hogy mekkora zajlás van itt. Tehát milyen házigazda volt Hajdújárás?
2: Csodálatos házigazda, tényleg, és egy csodálatos közösség, tehát az egész falu Nosszával együtt megmozdult. Tényleg mindenki együtt tudott ebben mozdulni, intézmények, egyházközösség, település lakossága, különböző civil szervezetek, és igazából ez az, amit mindig hangsúlyozni szoktuk, hogy egy dolog a rendezvény megszervezése, de a másik dolog, amely hosszú távon még meg tud maradni, az, hogy meg tud erősíteni közösségeket, vagy pedig az a humán erőforrás, amiként, vagy hát ahogy ők a humán erőforrásról, a kapacitásról, ennek az összegzéséről, koncentrálásáról gondolkodnak, azt tud még akár egy szintet lépni, és azt hiszem, hogy Hajdújáráson ez most megtörtént, nem is hiszem, hanem ez azt hiszem, hogy látszódott tegnap este, amikor az záró pillanatai voltak a fesztiválnak, hiszen tele volt a színpad a hajdújárásiakkal, az önkéntesekkel, és hát egy meglepetéssel is készültek ott Sövény Rudolfnak, úgyhogy könnyekig ható pillanatokkal zártuk az idei fesztivált.
1: Alapvetően tényleg úgy tűnt kívülről, hogy minden hajdújárási lakos valamilyen módon itt hozzájárult ez a fesztiválhoz. Egyébként, amikor más a szervező, más település, akkor is ez így működik?
2: Igen, a legtöbb esetben igen. Azt kell mondani, hogy persze, hogy van különbség erőforrásban vagy létszámban, hogy tömbben vagy szorbányban szervezzük meg, de hát ha azt nézzük, hogy tavaly Magyar Ittabén ott volt közel 150 önkéntes, és itt Hajdújáráson valamennyivel több, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy igaz az az állítás, amit én az előbb itt kimondtam.
1: Tehát a Magyar Ittabélyek előtt is fejet kell hajtani így mindenképpen, van, mert nyilván a szorványban nehezebb összeszedni azt a 100 embert, mint Szabadka mellett a idézőjelbe tömbbe. Viszont tegnap szó volt arról, hogy hogyan zártátok a fesztivált, és ezúttal nem volt zászlóátadás.
2: Így van, ez most egy rendhagyó év. Mielőtt ebbe belemennék, csak el szeretném mondani, hogy épp mielőtt ide indultam volna a stúdióba, akkor tegnap este a hajdújárásiaknak köszöntük meg, mint két háttérintézmény, a Művelődési Intézet és a Művelődési Szövetség is a szervezést, együtt a fesztivál tanáccsal, de ma reggel azzal indítottam a napot, hogy ennek az újonnan felállt, ugye januárban felállt új összetételű fesztivál tanácsnak is megköszöntem a munkát, rengeteg ötletet, rengeteg, nagyon sokat belesegítettek abba, hogy a hajdújárásiak ötletei valóra tudjanak válni, tehát nekik is gratuláltam, és ez a fesztivál tanács együtt a két háttérintézménnyel úgy gondolta, hogy legyen arra lehetőség, hogy a terepre is elmenjünk, a pályázókhoz is elmenjünk. Ezért az idei évben most úgy fog alakulni, hogy a tegnapi nappal írtuk ki a pályázatot, tehát nem volt lobogó átadó, a tegnapi nappal írtuk ki a pályázatot a bánsági és a szerémségi művelődési egyesületek művelődési közösségek részére a 2027. évi 63. Gyöngyösbokréta és 50. Durindó megszervezésére. A pályázat augusztus 20-áig szól, a sajtónak, illetőleg az egyesületeknek a mai napon fogjuk megküldeni ezt a felhívást, és szeptember 20-án a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok palicsi nyitó rendezvényén fogjuk átadni, illetőleg fogják a hajdújárásiak majd átadni a lobogót, ekkor derül ki a jövő évi házigazda. Mindezek mellett ennek az ünnepségnek a keretében adjuk majd át a Bodor Anikó díjat, amely az idei Durindón szereplő csoportok kaphatják meg, és hát az a csapat kaphatja meg, vagy az a művészeti vezető, akinek a csapata, a csoportja a leghitelesebben tolmácsolta a saját hagyományanyagát.
1: És a következő az valószínűleg akkor Bánátból vagy Szerémségből
2: fogja
1: szervező. Visszakanyarodva a hétvégére, Szkópjéból is érkezett kórus a Durindóra. Létezik?
2: Létezik ez 90%-ban szkópjai, vagy Észak-Macedón. Magyar közösségről van szó, népdalkörről. A 10% az vajdasági, hiszen Vadlövő Gabriella a Pannon Rádió és Televízió egykori munkatársa is a csoport része volt, hiszen ott szolgál most június közepéig a körösi program keretében ösztöndíjasként. Hát úgy alakult, ugye, hogy mi minden januárban a Magyar Kultúra Napi Központi Ünnepség keretében találkozunk nem csak a Kárpát-medencén, hanem a volt jugoszláv tagköztársaság diaszpóra magyar közösségeivel is, őket is meghívjuk a rendező a központi ünnepségre, illetőleg utána másnap mindig szokott lenni egy kulturális fórum, és ott merült fel a lőelnökük, Sutus József, ugye a Szkopjai Magyar Egyesület, Szkopjai Magyar Teleház Egyesület vezetője részéről, hogy hát nemrég alakult náluk egy népdalkör, jó lenne abba gondolkodni, hogy miként tudnának ők egyrésztről szereplési lehetőséget jutni, másrésztről az, hogy szakmailag hogyan tudnának fejlődni, és akkor tettem én a Művelődő Szövetség nevében egy felajánlást, hogy a Csóri Sándor alap támogatása keretéből mi elküldenénk oda egy oktatót, Hanák Rigó Ildikót vállalta végül elő, ugye újvidéki csoportvezető, lement 4 napra a csapathoz, közben természetesen voltak online meetingek, online mentorálás, és hát aztán eljöttek, megérkeztek, a hajdújárásiak vendégül látták őket, felléptek a Művelődési Ház Színház termében, a műsor legelején nagyon jó közönségük volt, és nagyon jó képességű csoportról van szó egyébként. Én azt gondolom, hogy megugrották azt a szintet, amely nem a Durindóra vonatkozik, hogy meg kell ugrani ezt a szintet, hanem ott tartanak, ahol szeretnének, hogy tartsanak.
1: És így lett a vajdasági magyar népzenei, meg népművészeti szemle nemzetközi, tulajdonképpen valamilyen szinten. Nekem picit úgy tűnt, hogy sokkal több kísérőprogram volt most, mint korábban. Igaz ez? Vagy ez nem így van?
2: Igazából mindig is voltak kísérőprogramok. Itt most egészen másként tudott alakulni, köszönhetően annak a természeti adottságnak, vagy örökségnek, amely ugye hajdújárás noszát tövezi. Itt akár, ha belegondolunk, volt lovaskocsikázás is. A hajdújárásnak köszönhetően itt volt közel 30 betyár a Kárpát-medencéből, ők is szerveztek különböző kísérőprogramokat. Volt mindig gyereksarok, illetőleg a családi programok. Annyi, hogy eddig az anyaországból érkeztek animátorok, illetőleg az anyaországból olyan csoportok érkeztek, akik hoztak magukkal fajátékokat, stb. De hogy az idei évben fel tudtunk kérni, hála Istennek, egy itthoni csapatot, a Wonderwood csapatát, illetőleg ha már megalakult a falu kompánia, akkor őket is bevontuk a gyerekprogramoknak a lebonyolításába, illetőleg megszervezésébe. Tehát ez, én az uram, nagyon szépen színesítette, és ha már hajdújárás, ahol nagyon komoly múltja van a mesemondásnak, hiszen Szalai Eszter tanítónéni, mindenki tanítónénie, ugye nagyon régóta vezeti a meseműhelyet, ezért meseműhely foglalkozások is, mesehallgatásra is nyílt lehetőség. És hát mindezek mellett én azt gondolom, ami örökös kísérőprogram az, hogyha spontán kialakul a étkező sátor környékén egy jó kis buli.
1: Erről láttam videókat az interneten, úgyhogy ez
2: igen, teljesen. Ez az, ami egy tényleg mindig kísérni tudja a fesztivált, és igazából megtörténik valami a színpadon, amire persze egész évben készültek, de aztán az a lelkület, ami mindez egy mögött áll, az a legjobban ott fog tudni kibontakozni az együttes, és hát a közös örömzenélés keretében, és hát az, hogy a közönséget oda is kivonzák. És ha már a közönségről beszélünk, azért én azt tudom mondani, hogy ezt rég nem tapasztaltuk, hogy a Gyöngyösbokréta napján átlagosan közel 500-an kísérték a Gyöngyösbokréta fellépőit. Lehet, hogy köszönhetően annak, hogy hajdújáráson ott van, ugye a sportpályán volt a Gyöngyösbokréta megtartva, a labdarúgó pályán, és ott van egy lelátó, tehát valamennyire azért hűvösbe tudott lenni a közönség, meg nagyon jó volt az idő, 24-5 fok volt ugye szombaton, De én azt gondolom, hogy a hajdújárásiak és környékbeliek nagyon kíváncsiak voltak, és tényleg le a kalappal végigülték, végigkísérték, közel 500-an, aztán estére meg ezren lettünk a Szalonna és Bandája koncertre, és aztán a hajnali kettőig tartó táncházban is rengetegen maradtak a fellépő csoportok közül is, és hát a közönség soraiból is. És a Durindó napján is mindkét helyszínen ugye a művelődési ház, vagy hát a Kultúrotthon színház termében és a Keresztelő Szent János templomban is végig telt ház, illetőleg egy komoly közönség előtt tudtak bemutatkozni a csoportok.
1: Maradva a számoknál, ugye beszélgetés végére, mekkora népművészeti tömeget mozgatott meg ez a két nap? Most nem a nézőkre gondolok, hanem a résztvevőkre.
2: Közel 2300 résztvevőről beszélhetünk, és itt voltak még ugye a vendégegyüttesek, akár előszállás, Székely udvarhelyt, ha említjük, vagy akár itt a betyárokat, akár a szkopjei csapatot is, de velük együtt közel 2500 emberről van szó, akik imádják ezt a közeget, imádják ezt a világot, és rengeteget dolgoznak azon, hogy a következő generációval is mindezt megszerettessék.
1: Hát egyrészt gratulálok a sikeres rendezvényhez, és kíváncsian várjuk, hogy hol lesz a következő. Turindó és Gyöngyös Bokréta, Sutus Áronnak, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökének köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Ahol csak régi sláger megy.
0: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Híradó.
6: Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomaggal készül a szerb állam. Erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken. Megint kiéleződött az izraeli-iráni konfliktus. Egy nap alatt 3 kiskorú fulladt vízbe Szerbiában. Gazdag programsorozattal készülnek a Szecesszió világnapjára Szabadkán, és holnap este felé lehet a kérészek fűrajzása a Tisza magyar-kanizsai szakaszán. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja a választási közgyűlésének ünnepi ülésén. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-ai Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Vučić hozzátette, hogy az állam további gazdasági kedvezményeken gondolkodik a polgárok számára, mivel az államfő szerint a Nemzetközi Valuta Alap és a Világbank is magas gazdasági növekedési ütemet jelez előre Szerbiában. Az intézkedések magukba foglalják a jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić.
7: Megpróbálták lerombolni az államunkat, megpróbálták szétzilálni a családjainkat. Megpróbáltak szakadékot létrehozni generációk között. Megpróbálták azt mondani nekünk, hogy az önök élete már nem ér semmit. Pedig minden ember élet egyformán értékes. Az, hogy ma fiatalok vagytok, hála Istennek, azt jelenti, hogy holnap idősek lesztek. Az pedig, hogy mi valamivel idősebbek vagyunk, nem azt jelenti, hogy jobban szeretjük önmagunkat. Éppen ellenkezőleg. Még inkább arra törekszünk, hogy befektessünk a fiatalokba, hogy ők is megérhessék az időskort, hogy békében érhessenek, építhessenek, dolgozhassanak, és nálunk is sikeresebbek lehessenek.
6: 7,8-as erősségű földrengés volt a Fülöp-szigeteken, legkevesebb 32 ember meghalt, több mint 200-an megsérültek. Iskolákban, kórházakban, bevásárlóközpontokban és templomokban keletkeztek károk. A földrengést követően cunami riadót adtak ki a Fülöp-szigeteken, a szomszédos Indonéziában, valamint figyelmeztetést adott ki az Egyesült Államok cunami előrejelző rendszere is. A partmenti területeken élő lakosságnak azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő helyekre. A Közel-Keleten ismét kiéleződött a helyzet az izraeli-iráni konfliktus miatt, miután újabb rakétatámadások és légicsapások indultak mindkét oldalon. A támadások Nyugat és Közép-Irán területét érték. Az iráni forradalmi gárda szerint az izraeli műveletek során ballisztikus rakétákat is bevetettek. Rózsa Krisztinát hallják.
8: Izrael középső részein légiriadókra ébredtek a lakosok, miután a helyi média beszámolói szerint Jemenből és Iránból is több hullámban indítottak rakétákat izraeli célpontok felé. A rakéták nagy részét a légvédelem elfogta, de Cisjordániában az Itamár nevű falu közelében egy becsapódás is történt. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásoknak ezúttal nem voltak sérültjei, ami valamelyest enyhíti a közvetlen következményeket. Izrael válaszul légicsapásokat mért iráni katonai célpontokra, köztük rakétaindító állásokra és katonai infrastruktúrára, az iráni városokból, Teheránból, Iszfahánból, Tebrízből, Karacsból és Kermánsából több robbanásról érkeztek jelentések, ami arra utal, hogy a konfliktus nem korlátozódik a határmenti térségekre, hanem mélyen az ország belsejében is zajlanak a támadások. A helyzet nemzetközi szinten is egyre összetettebbé válik. Donald Trump amerikai elnök továbbra is azt állítja, hogy a Washington és Teherán közötti tárgyalások folytathatók. Korábban arra kérte Izraelt, hogy tartózkodjon az eszkalációtól és adjon teret a diplomáciának. A kettős kommunikáció mutatja, hogy párhuzamosan zajlik a katonai nyomásgyakorlás és a politikai rendezés keresése, miközben egyik irány sem hozott eddig áttörést. A hétfő hajnali események gyakorlatilag megtörték az április óta érvényben lévő, amúgy is törékeny tűzszünetet, és ezzel egy olyan új szakasz kezdődött, ahol a kölcsönös rakétacsapások és légicsapások már nem elszigetelt incidenseknek, hanem egy folyamatos, eszkalálódó konfliktus részeinek tűnnek. Szakértők szerint a legnagyobb kockázat most az, hogy a harcok további regionális szereplőket is bevonhatnak, ami már egy sokkal szélesebb közel-keleti háború irányába tolhatja a helyzetet. Több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei ára ma reggel a feszültségek erősödése miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,81%-os emelkedéssel 97,57 dolláron állt.
6: Vízbe fulladt egy kiskorú Velika Plána közelében. A 2012-es születésű lány nem megerősített hírek szerint a barátnőjével sétált a Nagy Morava mentén, majd megmártóztak a folyóban. Élettelen testét a csendőrök találták meg vasárnap. A szerb közmédia eközben két vízbe fullt fiúról adott hírt. A 11 és 12 éves gyerek tegnap a Déli Moravára ment horgászni, amikor nyomuk veszett. A Szerbiai Vízimentők Egyesülete arra figyelmeztet, a felügyelőt nélküli fürdőhelyek komoly veszélyt jelenthetnek, és az is jellemző, hogy a legtöbb baleset, illetve vízbefulladás az első melegebb napokon történik. Leggyakrabban azért, mert az áldozatok túlértékelik a saját képességeiket, és felelőtlenül viselkednek. Megjelent a pályázat a 63. Gyöngyös-Bokréta és az 50. Durindó Fesztivál megrendezésére. Bánáti és szerémségi művelődési szervezetek jelentkezhetnek. A benyújtási határidő augusztus 20-a. Bővebb tájékoztatást a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetségnél lehet kérni. A felhívás teljes szövege a pannonrtv.com-on is megtalálható. Idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka a Szecesszió világnapja alkalmából. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthäus Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Vajtai Viktória mikrofonnál.
3: Szabadka építészeti örökségének meghatározó része szecesszió stílusban készült. Ezért a város minden évben kiemelt figyelmet fordít a szecesszió népszerűsítésére és bemutatására. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
5: Szabadka város 2013 óta tagja az európai szecessziós városok hálózatának, úgyhogy nem ezzel a rendezvénnyel kezdődik meg ugye a szecesszióról való megemlékezés, de szeretnénk ezt minél jobban bővíteni és minél jobban elérhetővé tenni, illetve nagyon fontos, hogy ennek legyen egy oktató karaktere.
3: A programsorozat részeként többek között rendhagyó tárlatvezetések, épületlátogatások, kiállításmegnyitók és előadások várják az érdeklődőket. Ninkov Kovácsev Olga, Szabadkai Városi Múzeum igazgatója.
9: Maga az épület, ahol a múzeum el van helyezve, is szecessziós, úgyhogy külön örülünk annak, hogy nálunk most egy kicsit több rendezvény fog sorra kerülni.
3: A résztvevők bepillantanak a szecesszió építészeti, művészeti és helytörténeti vonatkozásaiba is. Illés Hajnalka, Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
10: A magyar szecesszió stílusában épült Szabadkai Zsinagógáról van szó, és minden évben akár előadás, akár hangverseny formájában megünnepeltük ezt a napot.
3: A Szabadkai Kortárs Galéria egy rendhagyó sétával készül. Az érdeklődőket nyugdíjas önkéntesek vezetik. Szalma Viktória, Szabadkai Kortárs Galéria igazgatója.
11: A Szabadkai Kortárs Galéria is egy ilyen tematikus sétával készült. Ez az egyik programunk, amely a Díszről a szabadságig a nő a szecesszió idején címet viseli.
3: A Szabadkai Városi Könyvtárban csütörtökön 18 órától előadást tartanak. Berényi Eszter, Szabadkai Városi Könyvtár igazgatója.
12: Morvai Rácz Rihárd, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa tart előadást, Vadász Pál Szabadkán és környékén.
3: A rendezvénysorozat az építészet, a művészet és a helytörténet iránt érdeklődők számára egyaránt kínál programot. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági ügyvezetője.
13: Arra jutottunk, hogy egy kicsit fiatalosabb, dinamikusabb részét vállaljuk be a feladatnak. Részvideóknak hirdettünk egy nyilvános pályázatot, több kategóriát jelentettünk meg.
3: A szecesszió világnapjához kapcsolódó szabadkai programsorozat teljes kínálata a szecessziovilágnap.com oldalon érhető el, ahol az érdeklődők a részletes program mellett a rendezvényekre is regisztrálhatnak, ugyanis a belépés több helyszínen regisztrációhoz kötött.
6: Várhatóan holnap lesz a kérészek főrajzása a Tisza magyarkanizsai szakaszán. A Tisza virágzást a korábbi esős és felhős időjárás némileg visszafogta, de mostanra megfelelő körülmények alakultak ki a kérészek násztáncára. Tudtuk meg Sarnyai Csaba hajós kapitánytól, aki évek óta követi a természeti jelenséget Magyarkanizsánál. A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Magyarkanizsára látogatott a tartományi jogvédő és helyettese. Adán leszavazták a helyi járulékot a lakosok. Zenés irodalmi estet szerveztek a Szabadkai zsinagógában, Kautsky Armand is fellépett. Jönnek a részletek. Magyarkanizsára látogatott Dragana Csórics, tartományi polgári jogvédő és helyettese, a kisebbségi jogokkal foglalkozó Nyilas Mihály. A Nyitott az ajtó elnevezésű program keretében a polgárok személyesen fordulhattak kérdéseikkel az ombudsmani hivatal képviselőihez, felvethették problémáikat és jogi tanácsot kérhettek. Korom Sarolta tudósít.
14: Magyarkanizsa községben rendszeresen tartanak polgármesteri fogadónapokat, ahol a lakosok segítséget kérhetnek ügyeik intézésében. Vannak azonban olyan kérdések és problémák, amelyek túlmutatnak az önkormányzat hatáskörén. Ezekben nyújthat támogatást a tartományi polgári jogvédő intézménye. Fejsztámen Róbert, magyarkanizsai polgármester.
15: Úgy gondolom, hogy ez egy plusz lehetőség minden egyes polgár számára, aki úgy gondolja, hogy az ügyintézése valahol elakadt, úgy gondolja, hogy valamilyen igazságtalanság történik vele, és nem érti, hogy miért, akkor ezekre a kérdésekre általában itt tud feleletet, pontosabban választ kapni.
14: A Nyitott az ajtó elnevezésű akció célja, hogy az ombudsmani hivatal közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki a polgárokkal. A magyarkanizsai találkozón az érdeklődők magyar és szerb nyelven is egyaránt feltehették kérdéseiket. Nyilas Mihály, a tartományi ombudsman nemzeti kisebbségekkel megbízott helyettese.
16: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos tevékenységünk, hogy közelebb kerüljünk az emberekhez, a polgárokhoz. Itt én a kisebbségi jogokat képviselem, de természetesen a tartományi jogvédővel, ombudsmannal együtt nem csak ezek a kérdések merülnek majd fel, hanem minden egyéb kérdés, ami az emberi jogokat érinti, és amelyek védelmére felesküdtünk mi ebben az intézményben.
14: A tartományi polgári jogvédő munkatársai évek óta rendszeresen látogatják Vajdaság településeit. A terepi fogadóórák a járvány időszakában ugyan megszakadtak, de tavaly újraindultak, hogy a jogi tanácsadás és a jogvédelem minél több polgár számára helyben is elérhető legyen. Dr. Dragana Tjórics, tartományi polgári jogvédő. Tavaly folytattuk ezt a gyakorlatot azzal a törekvéssel, hogy szolgáltatásaink, vagyis a jogi védelem és a jogi tanácsadás Vajdaság autonóm tartomány más településein élő polgárai számára is elérhető legyen, ne csak a székhelyünkön Újvidéken. Ma Magyarkanizsán tartózkodunk, és reméljük, hogy a helyi önkormányzat támogatásának és együttműködésének köszönhetően sikeresen valósul meg ez a rendezvény. A Nyitott az ajtó program a következő időszakban is folytatódik Vajdaság több településén.
6: A vajdasági külterületi utak karbantartására hirdetett pályázatot 540 millió dinár értékben a Tartományi Mezőgazdasági Víz és Erdőgazdálkodási Titkárság közölte Facebook oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselő az elnöke szerint a pályázat célja a mezőgazdasági gépek közlekedésének megkönnyítése és a közlekedés biztonságjavítása. A támogatás a köztulajdonban lévő dűlőutak zúzott kővel, kavicssal, aszfalttal, betonnal vagy hidraulikus kötőanyaggal történő burkolására, valamint a közúti csatlakozások előtti sármentesítők kialakítására használható fel. Pályázni kizárólag a vajdasági önkormányzatok, városok és községek jogosultak. A pályázati határidő június 22-e. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül 3540-en szavaztak a 3%-os helyi járulék, 2038 vég a részvételi arány 32,66%-os volt. A polgárok közül

0: adott otthon Szerbia a balneológia és a klimatológia területét érintő témák világkongresszusának. A Banja-Kovijacai gyógyfürdőben megtartott nemzetközi szakmai találkozón a világ számos országából érkezett kutatók és orvosok osztották meg tapasztalataikat a gyógyvizek, gyógyiszapok és a klímaváltozás egészségügyi hatásai kapcsán.
1: 4 napon történtek délelőtt délután szakelőadások a különböző gyógyvizekről, gyógyiszapokról, gyógygázokról, környezeti változások okozta klimatikai hatására az emberi szervezetre, ugyanis ez a balneológiának ugye a tárgyköre, amely tanulmányozza a hatását az emberi szervezetre. A lényege ennek a kongresszusnak az volt, hogy már több egyszer is rámutassunk, hogy a gyógyfürdőkbe nem elegendő csak eljárni, fürdeni, kikapcsolódni, wellness programokra járni, hanem az ott alkalmazott gyógyvizeket, gyógyiszapokat megfelelő módon bemutatni betegeken, vagy pedig laboratóriumi kísérletek közepettel.
0: Dr. Klimó Attilát, a Magyar Kanizsai Gyógyfürdő főorvosát hallották. Zenés irodalmi estet szerveztek Versek zeneszárnyon címmel a Szabadkai Zsinagógában a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Az eseményen Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész lépett fel Farkas Izsák hegedűművész kíséretében. Halász Zoltán és Dudás Dániel riportja.
2: A bakter előtt áll, üzen, piros zászló kezébe törött a sok gyerek.
3: A megzenésített irodalmi estet a Matthias Corvinus kollégium szervezte. A programban a nemzeti öntudatot, az összetartozást és az életigenlést középpontba állító versek hangzottak el, amelyeket Farkas Izsák hegedű művész dallamai tettek még kifejezőbbé. Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági ügyvezetője.
4: A magyar nemzet tragédiája, Trianon, amit sajnos nap mint nap még mindig érzünk a mindennapokban is, mégis egy újfajta tartalommal, a nemzet összetartozásnak az érzésével, a megélésével gazdagodott ez a június 4-i dátum, és mi a diákjainknak minden egyes alkalommal, minden június 4-én, de egyébként is a működésünk során, a beszélgetésekkor, az MCC tevékenységében ezt az értékrendet képviseljük, hogy éljen bárki, bárhol a Kárpát-medencében vagy a világban, az egységes magyar nemzethez tartozik.
3: A Radnóti Miklós verseivel induló előadás során Kautsky Armand tolmácsolásában a magyar irodalom számos kiemelkedő alakjának gondolatai hangzottak el, többek között Ady Endre, Reményik Sándor, Petőfi Sándor és Arany János költeményei.
5: Ez egyik legcsodálatosabb ünnep, és azt gondolom, hogy ezt a gyászeseményt, ami most már 106 éve sújtja az országot, ezzel, hogy Nemzeti Összetartozás napja lett, ezzel feloldottuk ezt a drámaiságát, és inkább az együvé tartozás, a mosoly, akár még a humor is belefér, az, hogy együvé tartozunk, hogy egy vérből valók vagyunk, hogy értjük egymást, a nyelvünket és a kultúránkat, ennek válogattuk a megfelelő irodalmi és zenei anyagát.
3: A két művész szoros alkotói párbeszédben dolgozott együtt. A versekre zenei válaszok érkeztek, a hegedű szó pedig újabb versszakokat inspirált. A közös munka a kölcsönös inspirációra épült, mondta el Kautsky Armand.
6: Sport.
0: 3 helyet rontott az ATP világranglistán Novak Djokovic a korai Roland Garros búcsúja után. A legjobb szerb teniszező jelenleg a 7. helyen áll 3760 ponttal. Az élmezőnyben nem történt változás. Az olasz Jannik Sinner, aki szintén korán kiesett, fölényesen vezeti a rangsor 13500 ponttal. A második helyen Carlos Alcaraz áll 9960 ponttal. A spanyol játékos sérülés miatt nem indult Párizsban, így elveszítette a tavaly megszerzett 2000 pontját. A harmadik helyet továbbra is az új bajnok, Alexander Zverev foglalja el 7305 ponttal. Adai származású játékos is magasba emelhette a BL serleget Budapesten. Albeck Anna a francia Metz tagjaként 31-29-es győzelmet ünnepelhetett a címvédő Győri Eto ellen a női kézilabda bajnokok ligája fináléjában. A vajdasági játékos a döntő után azt üzente a fiataloknak, hogy merjenek nagyot álmodni, hiszen ő is Adáról indulva jutott el a BL győzelemig. Ez a BL arany egyértelműen pályafutásom eddig

0: Eddigi legnagyobb sikere. Felfoghatatlan, hogy ezt Magyarországon értem el, a családommal és a barátaimmal közösen. Ez a siker a klubnak és a francia kézilabdának is óriási mérföldkövet jelent, nyilatkozta Albeck Anna. A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 30 fok van. Holnap változóan felhős idő lesz, többször megnövekszik a gomoly felhőzet, de napsütésben is lesz részünk. A csúcshőmérséklet 30 fok körül alakul majd. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap is én érkezek a hírekkel. További szép napot kívánok!
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
3: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
2: Tartson velünk a folytatásban is!

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Könnyed témák, retro slágerek, 16 és 20 óra között.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A körhinta forog tovább, tovább, tovább, tovább, tovább, tovább.
3: Körhintás, szép délutánt kívánok ezen a gyönyörű, meleg, nyárias napon, június 8-án Medárd és Ágnes névnapja van. Igen, ez az a Medárd, amelyet nagyon kell figyelni, mert hogy időjósló, ugye a régiek azt mondták, hogy ha ezen a napon esik, akkor 40 napig esni fog. Egyelőre nem úgy mutatkozik az előrejelzés, hogy számítani kellene csapadékra, viszont még egy pár fokot akár emelkedni tud a hőmérséklet. A mai napon is, illetve az elkövetkezőben is az előrejelzések szerint holnap is 30 fok körüli értéket fogunk majd mérni, és az éjszaka folyamán is 18-19 fok lesz a hőmérséklet, ennyit tud csak csökkenni. Fátyol felhők szűrik majd a napsütést, a mai nap folyamán pedig szinte hibátlan napsütésben van részünk, kisebb felhő átúszással, de ez nagyon szép tud lenni. Az elkövetkező napokban azonban az előrejelzések szerint számíthatunk további csapadékra, sőt, holnap akár viharokra is. Esőzés pedig majd ott szerda, csütörtök, péntek, szombat, és hát majd kiderül. Ugye ennyire előre azért nem szoktuk megmondani, hogy vajon milyen idő lesz. Azt viszont el tudom árulni, hogy az elkövetkező órákban közérdekű információkkal és hírekkel várom önöket. Tartsanak velünk!

0: Uraim és Uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: ajánló következik.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapat a most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup központ, Szabadka.
7: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.

0: Bepróbálkozott néhány kan.
1: Volt hozsolana, mint talispan.
2: Dokmen, döglégyek, egyszer légyok.
0: De kihagyjuk inkább a kétes cicot.
1: Nálunk rossz helyen barátok. Itt bele fog törni a bicskátok.
0: S nem kell ide vitamin.
1: Mert

0: hangerőnk a 107,1 MHz-en.
1: Körhinta. És ha már említettük, hogy milyen időjárás várható, tehát most még ilyen nyárias meleg idő van, de majd azért az elkövetkező időszakban csapadékra is számíthatunk. És bár fronthatás nincs felettünk, azért a melegfrontra érzékenyek körében a fejfájás az napi szintű. És hogyha ettől rosszabb tünetekkel élnek, vagy rosszul vannak, akkor nézzük, hogy a Szabadkai Egészségház értesítése szerint a héten hogy dolgoznak az orvosi rendelőket. A Hajdújárási Egészségház ma és pénteken 7 és 10 óra között, kedden 10.30 és 13 óra között, szerdán 13.30 és 17 óra között, csütörtökön pedig 10 és 13 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház hétfőn és pénteken 10.30 és 14 óra között, kedden 13.30 és 16, szerdán 10 és 13, csütörtökön 13.30 és 17 óra között dolgozik, a Ludasi Egészségházat pedig csupán kedden 9 és 10 óra között tudják felkeresni. Az Újzsadnéki Egészségház hétfőket szerda 7 és 10 óra között, csütörtök és péntek 10.30 és 14 óra között dolgozik, a Nagyfényi hétfőket szerda 10.30 és 14 között, csütörtök és péntek 7 és 10 óra között. A Pestcsara rendelő csütörtök kivételével 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között dolgozik, a Sugárúti Gerontológiai Központ kedd kivételével 7 és 14 óra között, kedden pedig 13 és 20 óra között fogadja a betegeket. A hetes számú egészségház rendelője hétfőn és szerdán 13 és 20 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között dolgozik. A Tavankúti rendelő csütörtök kivételével 7 és 14 óra között, csütörtökön 13 és 20 óra között várja a betegeket. A Györgyéni Egészségházat szerdán 13 és 20 óra között tudják felkeresni, a többi napon zárva lesznek. Az Orka Egészségház kedden és csütörtökön 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. Az egyetemista rendelő pedig a mai napon 14 óráig volt nyitva, június 9 és augusztus 21-e között pedig zárva tartanak. A Kisbajmoki Egészségház a mai nap kivételével minden nap 7 és 14 óra között dolgozik, a Radanováci pedig hétfőn és szerdán 7 és 14 óra között, kedden és csütörtökön 13 és 20 óra között fogadja a betegeket, pénteken pedig zárva tartanak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívását a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Nyugdíjasoknak szánt intézkedés csomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén Belgrádban. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-i Belgrádban megrendező nagygyűlésén mutatják be. Az intézkedések magukba foglalnak egy jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Adaközségben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Öt közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten, a helyi rendőrkapitányság közleménye szerint. Négy balesetben, három személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból, közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bentartottak. Ami pedig az időjárást illeti, meleg nyárias időjárás uralkodik Szabadkán és környékén, holnap tovább melegszik az idő, nappal akár 32 fokot is mérhetünk. Túlnyomóan napos idő várható. Az éjjeli órákban továbbra is 16-18 fok valószínű. Szerdán is hasonló hőmérsékleti értékeket jósolnak, ám valamelyest megnövekszik a felhőzet, és elvétve csapadék is kialakulhat. A hőmérséklet csökkenés csütörtökön kezdődik, amikor a nappali hőmérséklet csupán 23-24 fokig emelkedik, a záporok, zivatarok esélye is megnő, hasonló idő várható péntekre is, szintén csapadékos időre és átlagosan 23 fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
13: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
14: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
12: Reklámot hallottak.

0: csak még egy kör!
1: Körhinta, pörögjenek velünk!
2: A körhintában további közérdekű információk, mégpedig a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése. Elsőként is a Nagyfényi helyi közösség fogyasztóit érinti, miszerint a holnapi nap folyamán is, tehát ugye ma is volt kis fennakadás, és holnap szintén, valamint június 12-én pénteken is 8 és 14 óra között hálózatöblítési munkálatokat végeznek, úgyhogy csökkenni fog a víznyomás, és átmenetileg zavaros vezetékes vízre is számíthatnak. Szintén a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a kisboszniai helyi közösségi fogyasztókat is, hogy június 9-én kedden 9 és 12 óra között a vízszolgáltatás szünetelni fog, valamint június 10-én szerdán 11-én csütörtökön 8 és 14 óra között hálózatöblítési munkálatokat végeznek, és hát ennek következtében víznyomás csökkenésre és zavaros vezetékes vízre számíthatnak. Kitartást kívánunk mindenkinek!

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: Örögjenek velünk a 107,1 MHz-en!
1: Körhinta.
2: Hamarosan a Szerakóza Band felvétele lesz hallható, előtte azonban elérkezett az idő, hogy a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozzunk. Jelen pillanatban a híradót láthatják, és mivel hétfő van, ezt követi a Közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetés műsora. Lesz sport hétfő, a tavalyi Gyöngyös Bokrétából láthatnak felvételeket, 21 óra 10-től Titkos Társaságok, ismeretterjesztő dokumentumfilm sorozat újabb része, utána Szubjektív, melynek vendége Audrey Melinda, hobbicukrász, és lesz természetesen késő esti híradó is, holnap reggel pedig a Pannon gazdával ébredhetnek. Benne szó lesz a terméskiesésről, az aratásra készülésről és a tűzvédelemről, utána egy jó kis reggeli torna a fitpercekkel, majd tanuljunk szerbül, és szerezünk egy trófeát a horgász műsorban, vagy a műsorral. A rádióban pedig a holnapi reggelen, a napindítóban szó lesz arról is, hogy a civil szervezeteknek sem könnyű a helyzete, és hát egy csoki különlegesség költözik Szabadka szívébe. Majd a Mozaikban a 7 nap jubileuma kapcsán beszélgetünk egy újfajta gyűjtésről, relikviákat, emléktárgyakat gyűjt ugyanis a 7 nap, és hát van egy nyereményjátékunk is a jó voltukból. Azután pedig a Szegedi Móra Ferenc Múzeumba kalauzoljuk a hallgatókat, mert hogy Picasso kiállítás lesz. A Beszéljünk rólába pedig Audrey Melinda hobbi cukrásszal hallhatnak majd egy beszélgetést. Érdemes velünk tartani, akár a televíziót nézik, akár a rádiót hallgatják.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Vajdasági Jogász Ösztöndíj program pályázati felhívását a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven kell, hogy végezzék, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart nyitva. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén Belgrádban. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a Szerb Haladó Párt június 27-i és 28-i Belgrádban megrendezendő nagygyűlésén mutatja be. Az intézkedések magukba foglalnak egy jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más beteg csoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić. A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Így szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a kortárs galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Öt közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten a helyi rendőrkapitányság közleménye szerint. Négy balesetben, három személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag csak anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból. Közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bent is tartottak. És ami az időjárást illeti, meleg nyárias időjárás uralkodik Szabadkán és környékén. Holnap tovább melegszik az idő, nappal akár 32 fokot is mérhetünk, túlnyomóan napos idő várható. Az éjjeli órákban továbbra is 16-18 fok valószínű.
5: Minden, ami számít, egy helyen.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A 107,1 MHz-en.

A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: ajánló következik. 13. Palicsi magyar sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi nyári szabadtéri színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Körhinta folytatásában egy felhívással érkezem. A Durindu és Gyöngyös Bokréta Fesztivál tanácsa pályázatot hirdet a 2027-ben sorra kerülő 63. Gyöngyös Bokréta és az 50. Durindu Fesztivál megrendezésre. A pályázatot azok a bánsági és szerémségi művelődési szervezetek nyújthatják be, amelyek eleget tudnak tenni a feltételeknek, ezeket pedig megtalálják a pannonrtv.com-on. A pályázat benyújtásának határideje augusztus 20-a. A fesztivál tanács valamennyi pályázó közösséget felkeres, hogy azok személyesen is bemutathassák elképzeléseiket és rendezési koncepciójukat. A tanács döntését a helyszíni bemutatkozások és a látogatások során szerzett tapasztalatok, valamint a beküldött pályázati anyag együttes mérlegelésével hozzák majd meg. A 2027-es évi házigazda a fesztivál lobogóját a hajdújárási szervezőtől a 2026. szeptember 20-án a 33. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok Palicsi nyitó rendezvényén vehetik majd át. A pályázati anyagot postai úton, ajánlott küldeményként vagy elektronikus formában a következő címre várják. Tehát a postai cím, Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Durindu és Gyöngyös Bokréta Fesztivál Tanácsa. Kossuth Lajos tér 4, 24.000 Szabadka. Az e-mail cím office@vmms.org. Egyébként bővebb felvilágosítást ért. Bátran hívják Sutus Áront a 069 551 82 22-es telefonszámon.

0: ajánló következik.
1: Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
2: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mese egy nagyon-nagyon régi mese. Képzeljétek, még óvodás koromból ismerem. Hallottatok már a kiskakasról és az ő krajcárkájáról? Fogadjátok szeretettel ezt a népmesét. A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Volt a világon egy szegény asszony, annak volt egy kiskakasa. Csak ott keresgél, csak ott kapargál a kiskakasa szeméten. Egyszer talál egy gyémánt félkrajcárt. Arra megy a török császár, meglátja a kiskakasnál a gyémánt félkrajcárt. Azt mondja neki, kiskakas, add nekem a gyémánt félkrajcárodat. Nem adom bizén, kell a gazdasszonyomnak. De a török császár erővel is elvette tőle, hazavitte, betette a kincses kamrájába. A kiskakas megharagudott, felszállott a kerítése tetejére, és elkezdett kiabálni. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megharagudott erre a török császár. Eredj te szolgáló, fogd meg a kiskakast, hogy ne kiabáljon, vesd bele a kútba! A szolgáló megfogta, kútba vetette. De a kiskakas csak elkezdte a kútban. Szídd fel, begyem a sok vizet! Szídd fel, begyem a sok vizet! Erre a begye mind felszítta a vizet a kútból. A kiskakas megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú, török császár! Add vissza a gyémánt félkrajcárom! Megint azt mondja erre a török császár a szolgálójának. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kakast, vesd belé az égő kemencébe. A szolgáló megint megfogta a kiskakast, s az égő kemencébe vetette. De a kiskakas megint csak elkezdte. Ereszd ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Ereszd ki, begyem a vizet, hadd oltsa el a tüzet. Erre a begye mind kieresztette a vizet, eloltotta a tüzet. Akkor megint csak felszállott az ablakba. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Még nagyobb méregbe jött erre a török császár. Eredj te szolgáló, fogd meg azt a kis kakast, vesd bele a méhes kasba, hadd csípjék agyon a darazsak! A szolgáló belevetette a kis kakast a méhes kasba. Ott megint elkezdte a kis kakas. Szídd fel, begyem a darást, szívd fel, begyem a darást. Arra a begye mind felszítta a darást. Akkor megint felszállott a török császár ablakába. Kukuríkú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcárom! Már a török császár nem tudta, mi csináljon vele. Eredj te szolgáló, hozd ide azt a kis kakast, hagyd tegyem ide a bő bugyogón fenekébe. Megfogja a szolgáló a kiskakast, a török császár beleteszi a bő bugyogója fenekébe. Akkor a kiskakas megint elkezdi. Ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. Ereszd ki, begyem a darást, hadd csípje meg a farát. A begye mind kieresztette a darást, azok jól megcsipkedték a török császár farát. Felugrik erre a török császár. Jaj, jaj, a fránya egye meg ezt a kiskakast! Vigyétek hamar a kincses kamrába, hadd keresse meg a maga gyémánt félkrajcárját! Bevitték a kiskakast a kincses kamrába. Ott megint elkezdte a maga nótáját. Szídd fel, begyem a sok pénzt! Szídd fel, begyem a sok pénzt! Erre a begye mind felszítta a török császár 3 kád pénzét. A kiskakas hazavitte, odaadta a gazdasszonyának. Gazdagasszony lett belőle,
még máig is él.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a vajdasági jogász ösztöndíj program pályázati felhívását a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén Belgrádban. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-i Belgrádban megrendező nagygyűlésén mutatják be. Az intézkedések magukba foglalnak egy jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a korbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Adaközségben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Öt közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten, a helyi rendőrkapitányság közleménye szerint. Négy balesetben három személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból, közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bentartott. Ami pedig az időjárást illeti, meleg nyárias időjárás uralkodik Szabadkán és környékén, holnap tovább melegszik az idő, nappal akár 32 fokot is mérhetünk. Túlnyomóan napos idő várható. Az éjjeli órákban továbbra is 16-18 fok valószínű. Szerdán is hasonló hőmérsékleti értékeket jósolnak, ám valamelyest megnövekszik a felhőzet és elvétve csapadék is kialakulhat. A hőmérséklet csökkenés csütörtökön kezdődik, amikor a nappali hőmérséklet 23-24 fokig emelkedik. A záporok, zivatarok esője is megnő, hasonló idő várható péntekre is, szintén csapadékos időre és átlagosan 23 fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panoner.tv.com-ra.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: nagyon csak még egy kört, no!
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: Elérkeztünk az utolsó órához, melyben további közérdekű információkkal várom önöket, és hát már is a várható időjárásról, igaz, hogy már beszéltünk róla, de akkor nézzük még egyszer, hogy mire számíthatunk. Az előrejelzések szerint holnap már fátyol, felhők szűrik a napsütést, és délutántól kezdve gomoly felhő képződhet, úgyhogy akár záporok is kialakulhatnak. A reggeli hőmérséklet 10-18 fok körül alakul, napközben pedig 32 fokot is mérhetünk. Szerdán viszont egy hideg front hatására, több-kevesebb napsütés mellett további záporokra van kilátás, és 21-30 fok közötti értékek lesznek. Zivatarok környezetében erős viharos lökésekre kell számítani. Csütörtökön pedig már a hőmérséklet pár fokkal visszaesik, 23-24 fokot mérhetünk majd. Ez pedig azt jelenti, hogy hát nem sok jót ígér Medárd a frontérzékeny emberek számára. Ez egy olyan népi

aminek statisztikailag igazolt háttere is van, de ez most igen kiszámíthatatlan módon alakul. A mai napon ugye kánikula volt, sokfelé elérte a hőmérséklet a 28-29, sőt helyenként a 30 fokot is. A sok napsütés nagy mértékben tovább emelte a hőérzetünket, úgyhogy emiatt egy melegfront jellegű meteogyógyászati panaszokra számíthattunk, tehát nagyon alacsony a záporok, zivatarok valószínűsége a késő este folyamán, inkább majd holnap, mert hogy egy hidegfront érkezik. A melegedés miatt a vérnyomás csökkenés, a szív terhelésének a növekedése a jellemző. Több lesz a szívelégtelenség, szédülés, gyakori rosszul létek, és több okból is gyakrabban jelentkeznek a fejfájások, migrének, migrénes panaszok. Feltétlenül érdemes a továbbiakban is kerülni a déli órákban a tűző napot, erősíti a napi hőingás hatását, és hát terheli a szervezetünket, amire nagyon-nagyon oda kell figyelni, és most már egyre inkább erősítsék továbbra is az immunrendszerüket, de ne feledkezzenek meg a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről, sőt, most már szinte kötelezővé válik a úgymond fejfedő használata. Egy, hogy elkerüljük a napszúrást, a másik pedig a folyadékra azért is szükség van, hogy a hőgutát is elkerüljük. Egészséges, szép napokat!

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.
6: Grr, ha, ha, grr, bumba, grr.

És hát az utolsó percekben járunk, de azért még mindig van a tarsolyomban közérdekű információ. A tavaszi nagytakarítási akció kedden és szerdán Sándor helyzőségben folytatódik, és a nagyméretű hulladékgyűjtőket megtalál majd a Sztarina Novák utcai buszfordulónál, a Jelenácsovics utcában, a Kerülő úton a Szent Kút utáni kanyarban, az Akszentie Máradics utcában, az iskolánál és a Bacsvánka kocsmánál. Tehát kedden és szerdán is Sándor helyi közösség vesz részt a tavaszi nagytakarítási akcióban. És még egy információ, ez pedig már az államszolgáltató híre. Szabadkán a nyugati szőlőskertek egy részén, a Bázák utca és a Proletár Brigádok utcában 9 és 12 óra között nem lesz áram. Egyébként a közérdekű információkat részletesen megtalálják a pannonrtv.com oldalon. Ezzel véget is ér szépen lassan a mai körhinta. Én megköszönöm eddigi figyelmüket, további jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédics Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Sóti Tamás adásvezető technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek következnek. A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a vajdasági jogász ösztöndíj program pályázati felhívását a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázók számára havi nettó 100 000 forint dinár ellenértéke biztosított. Akik a jogászképzés első évfolyamára jelentkeznek, tanulmányaikat magyar nyelven végezték, és diploma után a Szerb Köztársaság területén terveznek elhelyezkedni. Az online jelentkezési űrlap és a részletes pályázati felhívás elérhető a breki.mnt.org.rs oldalon. A pályázati időszak július 3-án 14 óráig tart. Nyugdíjasoknak szánt intézkedéscsomagot készít elő a szerb állam, jelentette be Alekszandar Vučić, a Szerbiai Egyesült Nyugdíjasok Pártja választási közgyűlésének ünnepi ülésén Belgrádban. A szerb államfő kiemelte, a nyugdíjasok életszínvonalát javító intézkedéseket a szerb haladó párt június 27-i és 28-i Belgrádban megrendező nagygyűlésén mutatják be. Az intézkedések magukba foglalnak egy jelentős nyugdíjas csomagot, valamint a szív- és érrendszeri betegek, a cukorbetegek és más betegcsoportok számára szükséges gyógyszerek árának csökkentését, tette hozzá Vučić. Nemet mondtak a helyi járulék bevezetésére az adai lakosok, derül ki a helyi népszavazás előzetes eredményeiből. A részvételi arány 32,66%-os volt. A végleges eredményeket 48 órán belül kellene közzétenni. Adaközségben a helyi járulékból komoly összegek folytak be. Ezeket a bevételeket 2024-ben 108 millió dinárra, 2025-ben 96 millió dinárra tervezték. A Szecesszió világnapja alkalmából idén is gazdag programsorozattal készül Szabadka. Szerdán és csütörtökön a város több intézménye, például a múzeum, a Kortárs Galéria, a zsinagóga, a könyvtár és a Matthias Corvinus Kollégium is különféle rendezvényekkel kapcsolódik az ünnephez. Öt közlekedési baleset történt Szabadka területén a múlt héten, a helyi rendőrkapitányság közleménye szerint. Négy balesetben, három személy súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg, míg egy balesetben kizárólag anyagi kár keletkezett. A rendőrség 108 szabálysértési eljárást indított, 761 bírságot szabott ki, valamint 25 járművezetőt kizárt a forgalomból, közülük 6 sofőrt súlyos vagy teljes alkoholos befolyásoltság miatt bentartott. Ami pedig az időjárást illeti, meleg nyárias időjárás uralkodik Szabadkán és környékén, holnap tovább melegszik az idő, nappal akár 32 fokot is mérhetünk. Túlnyomóan napos idő várható. Az éjjeli órákban továbbra is 16-18 fok valószínű. Szerdán is hasonló hőmérsékleti értékeket jósolnak, ám valamelyest megnövekszik a felhőzet és elvétve csapadék is kialakulhat. A hőmérséklet csökkenés csütörtökön kezdődik, amikor a nappali hőmérséklet 23-24 fokig emelkedik, a záporok, zivatarok esélye is megnő, hasonló idő várható péntekre is, szintén csapadékos időre és átlagosan 23 fokos nappali hőmérsékletre számíthatunk.
5: A régi szép idők dalai,
6: minden idők legnagyobb exiuslágerei nálunk szólnak
5: a Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
1: az egykori legnagyobb Exiusz lágereket.
0: Zene és multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Not just a

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia. Volt egyszer egy
1: Jugoszlávia. Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Magla szúda, magla opona.
0: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
0: Ex-jus slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ASMR
1: 107,1.
2: Chow, chow, chow, chow, chow, chow.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.